Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a Rádió 1. Itt éjszaka is csak igazi mai sláger megy, és nem csak éjszakázóknak fontos egészségügyi jó tanács, akik ugye túlnyomó részt nappal alszanak, de mindenkinek, hogy teljes sötétben aludjunk. Hogyha ez éjszaka nem jön össze, akkor nappal sötétítsünk be mindent. Hogyha felkapcsolva hagyunk akár egy picike fényt is, az nincs jó hatással a vércukor szintünkre, és hát a szív- és érrendszerünkre sem. Ez most egy friss kutatási eredmény, mindössze 20 fő bevonásával készült, 19-től 36 éves korosztályig bezárólag, és hát azzal együtt mutatták ezt az eredmények, hogy a résztvevők nem feltétlenül érezték kevésbé pihentetőnek a fény melletti alvást szúnyogállástól. Kapcsoljunk le mindent, hogyha már pihenni kell, hogyha pedig még kell az extra lendület, szólnak az igazi mai slágerek itt a rádió.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy éjszaka és hajnalban is. Köztük olyan DJ-k, producerek, akikkel nemrég együtt bulisztunk a születésnapi fesztiválunkon. Szemfelt is ilyen. Abszolút benne vagyunk a fesztivál szezon kellős közepén. Campus Fesztivál lesz a jövő héten. Kint lesz a Rádió 1 stage is. Kollár, Nyuvi, Kuki, Jamina, Regálili, Lotfi, Begi, Metzger, Viki, Jauri is ott lesznek a fellépők között. És napközben Atisnál és Juhász Gergőnél is lehet páros belépőket nyerni.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hamarosan kedvenc Purple Disco Machine-ünk, aki a héten jó híreket osztott meg a rajongókkal, hétfőn konkrétan. Ugye az elmúlt néhány hétben le kellett mondania a fellépését a fülzúgása és a szinitusza miatt, és most azt írta ki, hogy az elmúlt pár hétben szó szerint nem csináltam semmit. Eleinte ez hihetetlenül nehéz volt számomra, de a jó hír az, hogy a füleim újra rendben vannak. A fülzúgás még mindig megvan, de több mint 25 év után megtanultam vele élni. Vannak jó napok, amikor teljesen figyelmen kívül tudom hagyni, és vannak nagyobb kihívást jelentők is, de megtanultam pozitívan szemlélni, és bár nem tudok 5 órás DJ-szetteket tartani, vagy végtelen napokat tölteni a stúdióban, sokkal hatékonyabb lettem a zeneszerzésben, írta a hét elején Purple Disco Machine, aki a héten ismét belecsapott a lecsóba, az ibizai fellépésekbe, őt hozom nem sokára a Hertz klasszikus remixet.
1: Sorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely 3-szor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a NovelVK névre keresztelt változat, 3-szor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a vér-agygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a NovelVK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLU-R1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A NovelVK emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonsága hasonló vegyület között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
4: Rádió!
3: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy most például egy olyan könnyed nyári bulizós zene, amit a DJ-ink vezettek be a köztudatban. Először lehetett a Live Mixben hallani, a World Is My Radio Show-on, a Diszkos Hitben Kuki is játszotta, és ott megnéztem a top comment jelenleg a klip alatt. Like, ha te is magyar vagy, és a Rádió 1-en hallottad először, alatta írták, hogy a jó, hogy lájkoltam, és valaki írta, hogy el kell fütyülni a Shazamnak, vagy 100-szor, de végül ide talált. Na most nem lesz szükség Shazamra, mondom, Alex Kenji dalát hozom. Ez a

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy a folytatásban pedig 100% Liba bőr. Bibi Rexha, New Religion. A dal alapját a Faithless ikonikus 95-ös elektronikus zenei himnusz az Insomnia adja. A pop történelemben nagyon sok előadó próbálta már megszerezni a dal jogait, de Bibi Rexha az első, akinek a Faithless hivatalosan is megengedte a hangminta, a sample használatát. Sőt, a csapat annyira bízott benne, hogy odaadták neki az eredeti szalagos stúdió felvételeket is. Ugye a Faithless most már csak Sister Bliss és Rollo, Maxi Jazz 2002-es halála óta. Bibi Rexha, Faithless, New Religion, hozom!

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Hamarosan például az az előadó, akit a Rolling Stone magazin a top 50 legsikeresebb ausztrál elektronikus zenét játszó művész közé sorolt nem olyan rég. Számtalan zenei díjat bezsebelt már. Cyril barátunk, aki már kétszer is megtáncoltatta a Rádió 1-eseket a Budapest Parkban, jön a Camera, az Ed Sheerandal az ő remixében nem sokára. I don't need a camera to capture this
2: moment. Sorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
3: Egyre sürgetőbbé válik a napelemek újrahasznosítása. Az előregedő panelek első nagy hulláma hamarosan eléri életciklusa végét. A napenergia iránti globális kereslet folyamatosan nő, így a panelek gyártása is egyre nagyobb volumenben zajlik. A termelés azonban földrajzilag erősen koncentrált, csak néhány országban folyik bányászat és feldolgozás, ami kiszolgáltatottá teszi az ellátási láncokat. További problémát jelent, hogy a panelek előállításához használt ásványi nyersanyagok, mint például a réz, az ezüst, a poliszilícium vagy az alumínium kitermelése nem csak környezeti károkkal jár, de gyakran emberi jogi visszaélések is kísérik, beleértve a kényszermunkát is, derül ki a Business and Human Rights Resource Center dokumentációjából. Ahogy ezek az anyagok egyre szűkösebbé válnak, az áruk várhatóan jelentősen megemelkedik, így az újrahasznosítása nem csak környezetvédelmi, hanem gazdasági szempontból is egyre indokoltabbá válik. A technológiai fejlődés kulcsfontosságú szerepet játszik ebben a folyamatban, az új megoldások lehetővé teszik, hogy a használt panelekből egyre hatékonyabban lehessen visszanyerni az értékes összetevőket. A Rystad Energy előrejelzése szerint 2040-re a várhatóan évente keletkező 27 millió tonna napelem hulladék körülbelül 6%-át fogják újrahasznosítani, és ez az arány folyamatos növekedésre van ítélve. A visszanyert anyagok piaci értéke is gyorsan emelkedhet. Az újrahasznosításból származó bevételek az idei 170 millió dollárról akár 2,7 milliárd dollárra is nőhetnek 2030-ra, írja a The Verge. A szükséges újrahasznosítás infrastruktúra fejlesztése már megkezdődött. Több nemzetközi vállalat is dolgozik a megfelelő technológia kialakításán, például a japán NPC olyan gépet fejlesztett, amely képes automatikusan szétválasztani a hasznosítható elemeket. Az Arizonai Egyetem kutatói pedig olyan módszeren dolgoznak, amely csökkentheti az újrahasznosítás környezetre gyakorolt
1: hatását. A tudáspercet hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most
2: Rádió
4: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Kis

0: Változatosan.
1: Rádió egy. Csak igazi mai sláger megy.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Most a superstar Taylor Swift, akinek a nagyságát mi sem jelzi jobban, mint hogy valaki még abból is egy ilyen performance-t csinált, üzleti lehetőséget látott benne, hogy összegyűjtötte az esküvője utáni összegyűlt szemetet az utcáról. A művész neve, mert egy művészről beszélünk, Justin Jinyak, aki smokingban összegyűjtötte a talált tárgyakat Taylor Swift esküvője után a Madison Square Garden környékéről. Valójában bár esküvői szemétként kapkodták el a rajongók ezeket a tárgyakat, a valóságban a talált tárgyak egyike sem származott az épületen belülről. New York City Garbage, ez volt a projekt neve, és olyan dolgokat árusított a művész, mint elszívott cigarettacsikkek, műanyag szívószálak, vizes palack kupakok, rendőrségi kordonszalagdarabok, egy darab gazdátlan baloldali AirPod fülhallgató és egy használt ovulációs teszt. És igen, ezek a tárgyak azért voltak értékesek, mert Taylor Swift esküvője után találta valaki őket az utcán. Hát őrület, hogy mi van a nő körül. Ez az Opelite.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Az albán származású DJ Brigard után egy brit DJ producert húzta most elő a kalapból, Joel Corey, aki jelenleg Spanyolországban DJ-szettezik. Ez a Stay a Little Longer.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Tízezreket vonzott az avartárlat rendőrkézen az izsáki fiatal. Figyeljünk a kis kedvencekre a hőségben. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Tízezreket vonzott az avartárlat. A Kecskeméti Katona József Múzeum nagyszabású régészeti kiállítására csak nem 45 ezeren voltak kíváncsiak. Az Egy eltűnt nép nyomában az avarok élete a Duna-Tisza közén című tárlat csak nem 600 napon át volt látható a Cifra palotában. A tárlat az avarok mindennapjait és temetkezési szokásait tárta a látogatók elé, akik különleges leletekkel és történetekkel is megismerkedhettek. A kiállítás alapját azok a nagyszabású feltárások adták, amelyek 2008 és 2025 között zajlottak a Duna-Tisza közén, derül ki a híres.hu beszámolójából. A tárlat idén elnyerte az év kiállítása 2025 fődíját a nagy költségvetésű kiállítások kategóriájában. Ismét rendőrkézre került a 15 éves izsáki fiú. A Bács-Kiskunvár megyei rendőrség közölte. A nyomozás szerint a fiatalkorú több lopást követett el, emellett zsarolással és kábítószer birtoklással is gyanúsítják. Egy nyitva hagyott autót is elvitt. Amikor a rendőrség ellenőrizni akarta, menekülni próbált, de neki ütközött egy betonelemnek, így gyalog futott tovább, azonban rövid időn belül elfogták. A fiú a gyanú szerint ezt követően újabb bűncselekményeket követett el, ezért ismét őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A rendőrség azt is vizsgálja, voltak-e társai, illetve köthetők-e hozzá további bűncselekmények. A kánikulában pillanatok alatt forró csapdává válhat a zárt lakás házi kedvencek számára. Ők a hőségben sokkal gyorsabban kaphatnak végzetes hőgutát. A bentartott állatok védelméről és a legfontosabb óvintézkedésekről Seres Zoltánt, az Orpheus Állatvédő Egyesület elnökét kérdeztük.
3: Nagyon sok helyen, ha nincs megfelelő redőny, relúgsza vagy éppen függöny, üvegházhatásnak vannak kitéve. Díszmadarakat, hüllőket, halakat, mindenféle állatot próbáljunk meg a tűző napsugárzástól távolabb vinni, próbáljunk meg árnyékon is sötétíteni a lakásokba, és akár 40-50-60 fokra ugyanúgy fölhevülhet a hőmérséklet, mint az autóban. Tehát azt látjuk egyébként, hogy állat-ember így a napon zavart állapotú, előfordulhat, hogy napszórásán fönn próbáljuk meg a külső-belső hűtés mellett orvosi segítséget kérni.
2: A napsütést időnként ma is zavarhatják megnövekvő gomoly felhők, lokálisan kisebb záporok kialakulhatnak, számottevő csapadék azonban térségünkben nem valószínű. Mérsékelt marad a légmozgás, és a legmelegebb órákban 32-33 fok körül alakulnak a csúcsok itt Kecskeméten. Holnap tovább fokozódik a kánikula, a legmelegebb órákban 35-36 fokot is mutathatnak a hőmérők. Többnyire derült, tiszta időre készülhetünk majd, kevés felhő lesz az égen, a szél is mérsékelt marad.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a Novelvéka névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a véragygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a Novelvéka fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLUR1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A Novelvéka emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonsága hasonló vegyület között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: igazán korán kelőknek is. Július 16-a van, már csak párat kell aludni, és jön a Campus Fesztivál, Debrecen, Nagyerdő, ezek a fő paraméterek, és kint lesz a Rádió 1 Stage is bizony, Rádió 1-es DJ-kkel. Természetesen World is My Radio Show DJ-k, Disco Sheet, és persze Cookie is, és a fesztiválra lehet napközben páros jegyeket nyerni Atisnál, meg a Juhász Gergőnél is este. Cookie-t hozom az új dalt, mondanál erről valamit? Cookie, szeretnél?
1: Sziasztok, Kuki vagyok!
2: Én pedig Kárner.
1: Hárgassatok, sok szeretettel a legújabb dalunk.
2: Ez pedig a Fire.
1: Itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi, ma is legyen megy.
3: Ez

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Egyre sürgetőbbé válik a napelemek újrahasznosítása. Az előregedő panelek első nagy hulláma hamarosan eléri életciklusa végét. A napenergia iránti globális kereslet folyamatosan nő, így a panelek gyártása is egyre nagyobb volumenben zajlik. A termelés azonban földrajzilag erősen koncentrált, csak néhány országban folyik bányászat és feldolgozás, ami kiszolgáltatottá teszi az ellátási láncokat. További problémát jelent, hogy a panelek előállításához használt ásványi nyersanyagok, mint például a réz, az ezüst, a poliszilícium vagy az alumínium kitermelése nem csak környezeti károkkal jár, de gyakran emberi jogi visszaélések is kísérik, beleértve a kényszermunkát is, derül ki a Business and Human Rights Resource Center dokumentációjából. Ahogy ezek az anyagok egyre szűkösebbé válnak, az áruk várhatóan jelentősen megemelkedik, így az újrahasznosítása nem csak környezetvédelmi, hanem gazdasági szempontból is egyre indokoltabbá válik. A technológiai fejlődés kulcsfontosságú szerepet játszik ebben a folyamatban, az új megoldások lehetővé teszik, hogy a használt panelekből egyre hatékonyabban lehessen visszanyerni az értékes összetevőket. A Rystad Energy előrejelzése szerint 2040-re a várhatóan évente keletkező 27 millió tonna napelem hulladék körülbelül 6%-át fogják újrahasznosítani, és ez az arány folyamatos növekedésre van ítélve. A visszanyert anyagok piaci értéke is gyorsan emelkedhet. Az újrahasznosításból származó bevételek az idei 170 millió dollárról akár 2,7 milliárd dollárra is nőhetnek 2030-ra, írja a The Verge. A szükséges újrahasznosítás infrastruktúra fejlesztése már megkezdődött. Több nemzetközi vállalat is dolgozik a megfelelő technológia kialakításán, például a japán NPC olyan gépet fejlesztett, amely képes automatikusan szétválasztani a hasznosítható elemeket. Az Arizonai Egyetem kutatói pedig olyan módszeren dolgoznak, amely csökkentheti az újrahasznosítás környezetre gyakorolt
0: hatását. A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Volkswagen csinált egy érdekes dolgot, és talán így ebben a formában még erről a témáról nem beszéltünk, hogy megkeressük minden idők legspórolósabb munkahelyét, vagy azokat a munkahelyeket, akik egykoron adtak valamilyen szolgáltatást a munkavállalóknak, de ezeket most már leépítették, és igazán spórolós munkahely hírében állnak. Ugyanis azt mondta a Volkswagen, el kell, hogy bocsássanak egy csomó alkalmazottat, mert hogy hát nem mennek olyan jól az autók. Nem mennek olyan jól az autók, és ugye folyamatos leépítés van, és egyre nagyobb takarékoskodás a Volkswagennél. Ugye amellett, hogy ők százezreket bocsátanak el világszinten, tehát maga a Volkswagen koncern van nagyon nagy bajban, egy lengyelországi gyárban további spórolós lépések szánták el magukat, és azt mondták, figyelt, hogy gondolkozik a Volkswagen, hogy ők nem akarnak arra költeni, hogy nagyjából egy 27 hektáros területen ők fűnyírókat béreljenek. Vagy elektromos önjáró robotfűnyírókat, vagy kisember traktorral, aki ott jár egy ilyen kis, tudod, kis cuccal ül rajta, és nyírja a füvet. Ezért azt a döntést hozták, hogy felvesznek 100 darab juhot,
2: hát ez
1: kihajtják őket a de várjátok, ez nem egy indiai sajtkészítő üzem, ez Európa egyik legnagyobb autókoncernje, a Volkswagen.
2: Előremutató, bio,
1: régen azért szebbin őket megélt autóipari, hát fellegvár, gyártás fellegvára. És azt mondták, hogy 31 ezer napelemből álló 18 megawatt teljesítményű napelem parkjában kizavarják a juhokat, elbocsátanak mindenkit, aki emberi erőforrást igényelt és füvet nyírt, nem is vesznek benzines fűnyírókat, és a 27 hektáros területen a nyájnak egy nyájterelővel az lesz a dolga, hogy lelegelje a füvet, mert így spórolnak a humán erőforráson, vagy tehát a fűnyírókon és a fűnyíró embereken.
3: Zseni.
2: Ez nekem tetszik.
3: Egyébként, de tényleg zseni. Egyrészt ugye van egy csomó bárányuk, birkájuk, tehát hogy élelmezésipari szempontból se utolsó. A dolog tök ökó az egész, ugye a birkaszaron kívül, de az igen, meg biztos igen. Jót tesz a fűnek. Teljesen korrekt a dolog.
2: Nincs kibocsátás.
1: Igen. Annyi szerepel a munkaköri leírásukban, hogy
2: a birkáknak,
1: hogy legelniük kell, őszig maradnak, és most nyilatkoztak, hogy nagyon jól érzik magukat, klikkesedve járkálnak a parkban, mindent lelegelnek, amit tudnak, kiemelkedő gyorsasággal illeszkedtek be a környezetbe, kisebb csoportokba klikkesedve végzik a feladatukat, és legelik a füvet a napelem parkban.
2: És ilyenkor vajon a HRS a birkával, vagy a birkapásztorral interjúztat előtte. De egyébként mennyivel jobb ez? Tehát hajtasz be a gyárba, és azt látod, hogy a napelem park alatt sétálgatnak ilyen birkák. Hát mennyire megnyugtató már, nem?
1: Hogy birkák sétálnak?
2: Igen.
1: Ugye itt van a park, azért tényleg nagyon nagy kiterjedésű az egész, tehát elképesztő, hogy néz ki. Ugye a biodiverzivitás, talajminőség, minden odafigyelnek, a növényzet és az állatok jólétét tartják szem előtt, és legeltetik őket. Ők egyébként a spórolásra hivatkoznak. Tehát leginkább ők azt mondták, hogy ők ezen nagyon sokat spórolnak, hogy egy ekkora parkot nem kell úgy karban tartani.
3: Amíg nem tudom, a 100 birka mennyibe kerül, hogy adják most a birkát, azért ezt egyszer meg kellett venni.
2: Nem?
3: Lehet bérelni birkát?
2: Hát szerintem. És ott áll egy ilyen juhász, tudod, egy ilyen suvában a napelem park alján, és terelgeti őket.
1: Figyelj, egyébként
2: van egy
1: pásztoruk, aki megy velük, folyamatosan trágyázzák a földet, azt mondják, hogy nagyon szépen karban tartják, ahol lelegelik, ilyen szektorokból áthatják őket a következőbe, és amikor vége, akkor újra kezdik.
3: Hát beszartok, gyerekek. Van birkabérlés.
2: Van?
3: Van birkabérlés. Itt van. Szolár birka, és naperőműbe, tehát ugyanígy, ahogy a Volkswagen használja, egy bicskei mintagazdaság csinálta meg juhtenyésztést abból a célból, hogy márciustól egészen őszig te kibérez tőlük 30 birkát, behajtod a napelemparkodba, és ők legelnek.
1: És mindent
3: legelnek. Basszus, ez van.
2: És hogy ez nem egy német találmány, a debreceni BMW területén is a napelem parkban birka nyárja.
3: Akkor ezt már csinálják egy csomó helyen?
1: Se ilyen a napelem parkban birkák legelnek. És akkor ősszel visszaadod a birkákat tavasszal, kibéreled őket.
3: Igen, igen. Itt vannak a garantálják, hogy a piaci árnál alacsonyabb összegért lesz egész évben a fűnyírva, tehát mintha bérelnél egy traktoros embert, vagy vennél robotfűnyírod, biztonságos, nem eszik meg, azt írják, hogy nem eszik meg a napelempark elemeit, és környezetbarát, ezt úgy hívják, hogy szolárbirka.
1: Szolárbirka, nem vágják le, nem bántják, lelegeltetik a füvet. Igen.
3: Nincs zajszennyezés, nincs káros anyag kibocsátás.
2: És arról van nagyon szó, jó. hogy épp? Mennyi?
3: Nem tudok árat mondani neked, nyilván kell kérni egy árajánlatot.
1: Egy madridi telephelyén egy multicégnek nyulakkal csináltatják ugyanezt, a fű karbantartását 15 éve nyulak végzik el, kihajtják a nyulakat, a nyulak lelegelik a fület, ez 15 éve volt, a saját szememmel láttam. Haladóban vannak akkor azért egyébként. A paksi atomerőműnek rengeteg tehene van. Ők azt mondják, hogy a sugárzás miatt vannak ott, mert a szivárgás van a tehén tejében mutatható ki a leghamarabb.
3: Oh.
1: És nem tudom, hogy ez valóban így van-e. Három tehén ott jár.
3: És akkor minden nap végzed a tehén.
2: Dobjuk el a tenger, mire számlálod. Hozzunk teheneket.
1: Gondolom, ma már így a digitalizálásság korában három tehénen nézi a paksi atomerőmű, hogy van a szivárgás. De írjátok meg, hogy három tehén ott legelészik az erőmű mellett. Gyuritka, vegye le a tejet, köszönjük szépen, nézzük meg, hogy mennyi sugárzott.
2: Múlt héten még nem, csak egy tőnye volt.
1: Na jó, oké, de ha már spórolásra hivatkozik a Volkswagen, akkor írjatok, drága hallgatók, tényleg, hogy kinek a legspórolósabb a munkahelye. Mi olyan dolog volt, ami járt 5 éve, de visszavették. Amit még 1 éve kaptatok, de meghúzták, lerövidítették, elvették. Kinek van igazán spórolós, hát hogy is mondjam csak, szarágó munkahelye, olyan munkahely, ahol tényleg valamilyen szolgáltatás, vagy valamilyen, hát hogy is mondjam csak, a jólétet egy kicsit előre segítő intézkedés volt, de megvették, elvonták, leszabályozták, és elvették tőled. Keressük meg a legspórolósabb munkahelyet.
3: Jó, tehát arra gondolsz, hogy egyszer csak a főnök megérkezett, és azt mondta, hogy egy új kávégép, gyerekek, az egész iroda annyit kávézik, amennyit akar. Oké, 3 hét múlva azt mondta, hogy napi 1.
1: Levette, elvette, leszerelte, megszüntette, adta, de rájött, hogy nem ő, ezen egy kicsit szeretne spórolni. Hát, ha találunk ilyen intézkedéseket, munkahelyeket. El tudom képzelni simán, hogy azért itt a válság miatt, meg az elmúlt pár évben azért voltak ilyen intézkedések. Magyar nagyvállalat felszerelték meglevő Nespresso kávégépekre bankkártya terminált, hogy sajnos túl drága. Eddig ugye ingyen volt, de most már, ha akarunk, vegyünk magunknak. Hoztak inkább egy 1000 éves darálós gépet, jó lesz ez helyette, heti egy gyümölcsnapnak is véget vetettek, cserébe az új vezetőautói flotta frissült persze, és bejelentették, hogy rekord magas évvel zárják az évet. Ez egy magyar nagyvállalat. A nagy melegre tekintettel mondta a főnök, hogy idén teszünk a meleg ellen. Gyár kb. 40 fok. Kollégámmal el sem hittük, végre azt gondoltuk, hogy klímát kapunk, klíma lesz, hát nem lett. Ültetnünk kellett munkaidőn kívül facsemetéket, amivel 10 év múlva nagyfa lesz, érted? Mi hárman vagyunk az irodában, de WC-papírt én hordom, folyékony szappan, most már a mosogatószert is vittem, mielőtt mindenből kifogynánk, 1/2 évet csinálom, egyszer kaptam egy 5000-es, Szilvi küldte nekünk.
2: Magyarországban villanyszerelő cégnél dolgozom, ahol az eldobható kesztyűt egyszer veszik meg csak évente, és ki kell mosuk magunknak.
1: Igen, figyelj, de milyen spórolós munkahelyek vannak, szenzációs SMS. Kaptunk ingyen kávét egészen sokáig, aztán a kávéautomata elől elvitték a cukrot azzal a címszóval, hogy amúgy is káros a szervezetre.
3: Na, vigyáznak rá, hogy egészséges legyen, haver.
1: Jó, de jó. Nálunk a cég eddig rendezvényközpontokba szervezett bulikat, akkora partik voltak, spórolás címmel tavaly a céges buli az irodában lett már szervezve, és leírták, hogy fogyasztás, amit hozol.
3: Bacsusbál! Ugye a nagy melegben, amikor volt ez a 40 fok, akkor egy csomó helyen, főleg fizikai munkásoknak adtak ásványvizet. Rengeteg olyan sztori jött most is, meg én is tudok róla, hogy alá kellett írnod reggel, hogy átvetted, és csak akkor nem kellett fizetni érte, ha este aláírással visszavitted, mert 50 forintos visszavált.
1: A palack.
2: A palackot, igen.
1: Multi energia cégnél dolgozom, kaptunk 5 forint kedvezményt, ha a saját kúton tankolsz, de most ezt is elvették. Sima hűségkártyával átlag ember kap 10 forintot. Igen. Új szabály, most hozták, szintén spórolás miatt, aktuálisan már megkezdett WC papír mellett, csak egy tekers tartalék lehet a budiban. A komplett 10-es pak nem tartható ott.
2: Szegeden induló autógyárnál a tervek szerint kártyás forgókapuk lesznek kiépítve az illemhelyek bejáratánál, és a szüneten kívül csak kártyával engedi be a dolgozókat, mondván, hogy a WC-n töltött időre nem fizetnek.
1: Kínaiak.
3: Úgy, igen? Ott rendben.
1: Nem, ott nem szórakoznak. Ott nem szórakoznak.
3: Befelepíts, kifelepíts, pisinépíts.
2: Ablak sincs, mondom, ablak,
1: sincs nagyon, ablak sincs nagyon a gyáron, ne lásd, hogy milyen idő van, meg ne jöjjön be természetes fény, csak mesterséges fény. Persze, nem szórakoznak. Ott a munkaidőben pisilsz, vagy pénzért pisilsz. nem mész ki akkor.
2: Hát ez nagyon mész ki.
1: Munkaidő a WC szünetben megvan engedve, ingyen van, egyébként megfizetsz. Nagyon, nagyon kemény. Képernyő előtti munkavégzés kapcsán adott szemüveg támogatást vonták most vissza a Spórolás címszólat. Két évente lehetett igényelni. 20 000 forintról beszélünk, gyerekek. Idényre 4 zsugorásvány vízdőhelyén van az iroda, hogy drágább kocsival elhozni, mint maga, maga víz. Ezt a mindenségét neki. Pécsi nagyvállalat. Régen a Hőségre jégkrémet kaptunk, majd lett belőle egy szelet dinnye. Idén már a megszűnt az évvégi Mikulás csomag helyett a túlvezérelt igazgató egy szem szalon cukrot osztogatott Krampusznak öltözve. Jó, mondjuk ezt adom.
3: A Krampuszos jelmez az jó.
1: Igen, a kafetériát is el akarták venni, csak a szakszervezet már nem engedte. De érzed a leépülést, tehát Hőség, jégkrém, majd egy szelet dinnye, tavaly már az sem, semmi.
3: Hold meg.
2: Kaptunk védőitalt a nagy melegre való tekintettel, egy kóla automatát, amiben dupla áron voltak az italok.
3: Mint, hogy megvennéd a boltba.
1: Hollandiában dolgozom, holland a cég, tehát nem is magyar, a nagy cég, télen nincs hűtés, felkiáltásra, aki dolgozik, az nem fáj.
3: Így van.
1: Februárban 11 fok volt az épületben, sírtak, hogy másfél hónapig táppénzre mentem. Kicsit más gondolná róluk, nem? Hogy azt hiszed, hogy van valamiféle ilyen...
3: Vállalati kultúra,
1: szemlélet, megbecsüljük, ott dolgozol, hogy úgy valahogy azért egy kicsit vigyázunk el. Ezek német-holland cégektől egy kicsit azért furák, ahogy más van az ember fejében.
2: Nálunk BRFK nyaranta elvitték a távirányítót a klímához. Azért megoldottuk 40 fokban, hogy bekapcsoljuk a klímát, mert elég magas voltam, hogy elérjem a gombot a klímám. Aztán összehívták az értekezletet, hogy valaki használja a klímát.
1: Álljunk meg! Mi történt? Valaki használja a klímát. Te elviszik a távirányítót, milyen rafkósak. Nem szerelik le. És aztán mennyi idő volt, míg rájöttek, azért azonban van egy gomb.
3: Igen.
1: Tehát, hogy azért ettől még lehet használni a klímát. És azt hívtak egy értekezletet, hogy megfejtsék, hogy ki volt.
2: Hogy valaki használja a klímát.
1: Úristen.
2: Felállt egy brigád.
1: Úristen. Aztán ismerősöm a rendőrségnél, nem vitték el a rendőrkocsit kötelező szervizre, összefogtak és lecserélték az olajat, mert már a második kihagyott kötelező szerviz lett volna. Azért az megvan, hogy a rendőrautóba önszorgalomból lecseréled az olajat.
3: Ott két van kihagyott... elhivatottság.
1: Igen, kihagyott szerviz után. Azt a mindenségét neki. Nagyon, nagyon kemény. Na jó van, gyerekek, jó, érdekes esemesek vannak azért, nem? Spórolás címszó alatt azért miket csinálnak meg így a munkavállalókkal.
2: De egyébként, tehát hogy minden alkalommal, amikor bejövök ide dolgozni, mindig megállapítom, tehát alapvetően is nagyon hálás vagyok ezért a munkáért, de mindig tudom, hogy mennyire jó dolgunk van. De amikor ilyeneket olvasol, akkor csak úgy fogod a fejed, hogy Jézus Krisztus, hogy
1: kétfajta kávégépből főzhetünk magunknak kávét. Érted? Tehát, hogy
3: van szűrt vízünk, van tisztított víz.
1: Ákos főzze a kávét, van Szilárd csinálja a kávét.
2: Laktózmentes vagy sima tej.
1: De tényleg.
2: Bubis vagy bubitlan víz.
1: Igen. A mi cégünk megoldotta azzal a védőital kérdést, hogy a dolgozók kaptak egy darab kulacsot.
2: Ott meg, ennyi.
1: Abszolút. Náluk a vízadagológéppel spórolnak, hogy állítólag sokat fogyaszt, így nem lehet használni bekapcsolt állapotban. Forró vizet nem tudunk engedni, csak hideget. Kiszámoltuk, a vízgép egy hónap alatt kemény 2 000 forintot fogyaszt. Inkább nem írom le, hol dolgozom. Aha, tehát, hogy beraktak nekik vízautomatát, csak nem kötötték áramra, hogy ne hűtsön. Ne csináljon hideg vizet, igen, meg ne csináljon forró vizet, tehát ami kijön a tartályból, az jöjjön.
3: Na most teljesen jogszerűtlen a követelésed, hogy nyáron te forró vizet akarsz. Érted? Minek?
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Változik a kecskeméti buszok menetrendje, ismét megrendezik Bugacon a kurultájt, egyre többen fordulnak a gazdasági versenyhivatalhoz. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Jelentős változás a kecskeméti buszközlekedésben. Július 26-án több módosítás is életbe lép. A változások között új megállóhelyek, megálló átnevezések vannak, több járatvonalán pedig járat megszüntetéseket, új indulásokat és időpont módosításokat is találunk. A Vályogvető utcán például új megállóhely lesz, a 110-es és a 119-es járatok közlekednek majd erre. Az Agyag utcán található korábbi Vályogvető utca elnevezésű megállóhelyet pedig átnevezik. A részletek elérhetők a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. Honlapján. Ismét megrendezik Bugacon a kurultájt, a magyar törzsi gyűlést. A háromnapos rendezvényre több mint 20 nemzet képviselői, valamint több mint 2000 lovas és gyalogos hagyományőrző érkezik. A programok között szerepelnek harci bemutatók, lovasversenyek, íjászat, népzenei programok és kézműves foglalkozások, valamint gyermekprogramok és ismeretterjesztő előadások is. Attila Sátra címmel kiállítás is nyílik, ahol a hunok, türkök és magyarok örökségét mutatják be. A helyszínen emellett hagyományos jurtatábor is épül. A kurultájt augusztus 14-e és 16-a között rendezik meg, a programok ingyenesek. Egyre többen fordulnak a gazdasági versenyhivatalhoz. Az elmúlt három év alatt másfélszeresére nőtt a fogyasztói jelzések száma. Tavaly már több mint 3000 bejelentés érkezett versenykorlátozó vagy megtévesztő gyakorlatokról, mondta rádiónknak Horváth Bálint kommunikációs vezető.
2: 2025-ben a panaszok legnagyobb része a kereskedelmi szektort érintette, közel 25%-uk az online kereskedelmi szektorra, míg mindegy 14%-uk a kiskereskedelemre, elsősorban az élelmiszer kiskereskedelemre irányult. Szintén nagy számú panasz érkezett a gazdasági versenyhivatalhoz a banki és egyéb pénzügyi szolgáltatásokra, a légi személyszállításra és utazás közvetítésre, valamint a telekommunikációs cégek különböző gyakorlataira vonatkozóan.
1: A GVH szakértői minden jelzést egyedileg vizsgálnak, és ha indokolt, intézkednek. A napsütést időnként ma is zavarhatják megnövekvő gomoly felhők, lokálisan kisebb záporok kialakulhatnak, számottevő csapadék azonban térségünkben nem valószínű. Mérsékelt marad a légmozgás, és a legmelegebb órákban 32-33 fok körül alakulnak a csúcsok itt Kecskeméten. Holnap tovább fokozódik a kánikula, a legmelegebb órákban 35-36 fokot is mutathatnak a hőmérők. Többnyire derült, tiszta időre készülhetünk majd, kevés felhő lesz az égen, a szél is mérsékelt marad.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.

0: és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Na itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 6 óra után, 15 perccel, Eszter, jó reggelt, ciao!
2: Hello,
1: hello, Feri, jó reggelt,
2: szevasztok! Ne nézzetek rám!
3: Érik a szőlő, ha így fogom eltapsolni azt a léget,
1: de mit hangzottam ki neked?
2: Tudod, mi vagytok? Berény Miklós és a testvére vagytok, ez a KFT.
1: Ennyi gyerekek.
2: Annyi szopránoszt nézek, hogy pontosan tudom, mi történt.
1: Ennyi.
2: Megbeszéltétek előre.
1: Viri, csuka lóvét!
2: Ugye nem kell tovább várnotok.
1: Cashbe hoztad?
2: Cashbe hoztam
3: el. De nem már 20 forintosokba? Egyed, de rohadt!
2: Nem 20 forintosokba hoztam el, mert van szívem, tudod, Feri? Van
3: igen?
2: Szívem.
3: Nekünk
2: nem olyan nagy
3: van.
2: Szívem, és sőt, tudod, mint a Rolnika se tettem szétesik.
1: Az mi?
3: De imádlak.
2: Az 80 ezer forint 200-osokban, mert sajnos nem volt több 500-as, és itt a többi. Tessék, te kutya.
3: Nagyon jó lesz a korhelybe váltó pénznek. Nagyon fognak neki
1: örülni. Várja, tehát 80 ezer van 200 forintosokban rolnizva.
3: Meg milyen súlya van?
1: Azt a mindenét, ez nagyjából 5
2: kiló. Tudod, mekkora kísértés volt, hogy ne törjön össze?
1: És még 500-asokban kapod meg a 20 ezret.
2: Tessék, ne egy helyen költsd, de azt szerettem volna.
3: De jó, mondom, váltó pénz.
1: Hol tudsz ilyet venni, ilyen 200-asokban?
3: Postára
1: bemész, és adnak neked rollit?
2: Igen, ezt nem mondtad, hogy tessék, egyedül, bocsánat, már fel nekem ilyen érzés. Egy rollit azért törjünk már el.
3: Amúgy nem törsz el semmit, ez az én pénzem.
2: Legszívesebb az összeset eltörtem volna, tudod, és csak így egy zsákkaput hoztam volna neked, de gondolod, hogy motorra jöttél.
1: Gyerekek, a fogadás, az egy kilós fogadás volt, tessék, és, hát, és hát Eszter elvesztette, Feri megnyerte, úgyhogy megvan.
2: Ennyi.
3: Hát eskü, de tényleg nem akarom védeni magunkat. Nem volt összebeszélés. A legnagyobb jó indulattal mondom azt, hogy arra fogadsz, akire akarsz. Én nem mondtam az alapot, hogy mennyi pénzt tegyünk ebbe bele.
1: Az én voltam.
2: Én beszéltem a hallgatóimmal. Nem, direkt nem azt mondom, hogy a hallgatóink, mert ők az én hallgatóim. Beszéltem a hallgatóimmal az Instagramon, és mindenki mondta, hogy ez egy klasszikus esete volt annak, hogy ti beteretetek engem egy ilyen...
1: Igen. Itt a piros, hol a piros játék volt. Volt egy felbújtó, volt egy játszó, volt egy étezgéber, aki rosszra vitt, aki belehergelt, elfogadtad, abban nem tudták kiátrálni, úgyhogy... Légy szíves, majd titokba akkor.
2: Igen, a kedvenc az az volt, amikor Feri szájából elhangzott a mondat, hogy hát most sajnos csak azért nem én fogadok a franciákra, mert elvből nem fogadok a franciákra,
3: igen,
2: ugye?
3: De
2: amúgy szívem szerint, hogy ők az esélyesek, és hogy így, és még itt moralizáltunk, hogy hát úriember, biztos baj, és ezért, tessék.
1: Köszönjük szépen.
3: Minden erre, érted, láttad az occokat, azok is mind a franciáknak adták volna ezt a győzelmet.
1: Uh-huh.
3: Én olyan esélytelen voltam ebben, én minden ma született bárány álltam oda a spanyol csapat mellé.
2: Jön még kutyára, Dér Feri. Ennyit szeretnék mondani, jön még kutyára. Lesz itt még női vízilabda szezon.
1: Ennyi. Én még a Julit levettem tegnap egy 20-assal, úgyhogy figyelj, osztjuk a csajokat keményen. Ugyan nem egy kiló, de azért az is jó, azt hiszem, azt én nyertem. Úgyhogy megvagyunk. Megvagyunk, és még várjuk a téteket a döntőre. A spanyol-argentin döntőre.
2: De most már tudom, hogy ki lakik a Sárkány utca 14-ben, csak ennyit szeretnék mondani.
3: Sárkány ellen sárkányfű.
2: Hogy figyeljetek, kerestük itt a telefonos csalókat. Hát nem kellett volna nagyon keresgélni, mert itt ülnek azok a stúdióba.
1: Ennyi. Ennyi. Nézzétek a tegnapi gyerekek, belenéztetek?
2: Nekem nincs pénzem ilyesmire.
3: Nincs, de nem fogadtunk rá, ezt megnézheted volna. Én mondom, belenézek az elejébe, aztán takarodok aludni, mert ezek elfocizzák az estémet megint. És akkor jött az angol egyes, ugye egy góllal elkezdtek vezetni. Hát, hogy is mondjam? Akkor megint azt mondtam, hogy elmegyek aludni, de aztán mondom, csak megvárom a végét. Hát figyeljetek, az a brazil feltámadás, ami ott zajlott, az, szóval, hogy én így nem is értem.
1: Brazil?
3: Ja, ülje vagy? Mit mondom? Brazil mondtam.
1: Brazil feltámadás? Ja,
3: ne,
1: mit
3: ne,
1: néztél?
3: Ne, bocsánat.
1: Biztos, hogy a meccset nézted?
3: Egy meccset néztem, csak
1: az argentin feltámadásra gondolsz.
3: Na, szóval, hogy álmos vagyok és fáradt, össze-vissza beszélek. Hát az utolsó 4 óra 20 perc az gyakorlatilag lehetett volna pontosan az, a 2-1-ről 5-1 is, mert aha, annyi helyzetük volt, olyan gyönyörű kivitelezés, vagy legalábbis nekem, aki nem értek a focihoz, szóval megvan a 2-1, szép volt, srácok.
1: Nagyon, Messi jobb lábbal bead, Messi bal lábbal bead, minden volt, gyerekek. Igen. Úgyhogy, hát,
3: azért vigyáztak a fiúra, akkorát nem tudott villanni szerintem, mint amikor...
1: Fogták, de ezért klasszik. Tehát, hogy villan kettőt elhúz jobbra, és jobb lábbal olyat adott be, hogy abból meg volt a fejes gól. Megható volt, szép volt, úgyhogy spanyol-argentin, ez rendben, ez rendben
3: egy lesz. Fogadás a döntőre, spanyol-argentin?
2: Hogy van, Zsú? Milyen helyzet? Hogy vagyunk? Merre tart az irány?
1: Én tartom nagyon szívesen bárkit. Tehát, hogy bárkit bármely korábban.
2: Egy dupla sem is.
3: Na? Hey, de jó!
2: Nem tudom, hogy a Ferencvárosi postán tudnak-e még nekem adni többet, igen, mert van-e még ebből egyáltalán.
3: Max elmész egy másik postára is.
2: Hány postára kell elmenni egy embernek, akivel fogad, csak kérdezem.
3: Hát attól függ, hogy mekkora a fogadás.
2: Nekem gyerekeim vannak és családom, hogy nem fogadhatok.
3: Ha azt mondod, hogy dupla vagy semmi, akkor 2 kilós.
2: Ugye, nézem a Sopranost, és nem fog belecsúszni ugyanabba, mint a többiek, jó? Tehát nem fogok.
1: Már belecsúsztál, mert már 1 kilóval benne vagy.
2: Igen, de ez jól van így.
1: Ez jól van így, igen. Most az annyira rossz hír, hogy általában én nem nyertem, hanem vesztettem.
2: 50 ezer forintot, ahogy jól.
1: És nem 20-at, hanem 50-et. De hogy minden más timmel, amit mondok.
3: Aha.
1: Tehát nem tudok veled menni, ha mert én is a bukó oldalon vagyok,
3: ja,
1: sajnos. Nem tudjuk levenni.
3: Júlia Argentina volt, igen.
1: Akkor igen. Tehát nem én nyertem.
3: De ezt te tartottad?
1: Én mondtam a Julinak, hogy nevezze meg a párba ellenfelet, és igen. Akkor viszont nem tudok veled menni a csajok levevésében, mert most Juli visszaszedte egy kicsit Eszter pénzét.
2: Juli
1: helyt állt a csajoknál, mert egy 50-esen leszedett engem.
2: Nagyon szép, már csak azt kell kitalálnunk valahogy, hogy a Lacit, hogy fők leszedni pénzzel, mert akkor fogunk kiegyenlítődni pontosan.
1: Igen.
2: Valami legyet.
1: Gyerekek, hát akkor most már csak egy döntőre dobjunk oda valami nagyon izgit.
2: Ezt a lányom úgy szokta hívni a végső döntőt, hogy döntő-döntő.
1: Döntő-döntő.
2: A döntő-döntőre, igen.
1: Döntő-döntőre dobjunk oda valamit, tehát akkor azt meg... A döntő-döntőt megnézzük vasárnap.
2: Jó, de akkor most én mondom, hogy kifogad, ti fogadtok Ferivel.
1: Na,
2: 1 millió forint és egy kutya. Igen, de egy kis kutya, amit még fel kell nevelni.
1: Igen.
2: Hát senki nem kell, tudod, hogy senki nem kell, nem fogtok fogadni.
1: 3 hetes korától fel kell nevelni, ez a fogadás. Ez a fogadás tárgya.
2: Plusz 1 millió forint.
1: Plusz egyem.
2: Ez a tét, ti fogtok fogadni. Jó, Feri a franciákra. Nem baj, nincsenek ott. Ez van.
3: Jó, és Balázs az angolokra. És ha egyik csapat se nyert, akkor neked adunk egy milliót.
2: Így van, és mind a ketten kaptok egy kutyát.
1: Na igen, Julinak jobban szurkoltam, mint az argentinoknak. Valami küldte nekünk. Gyerekek? Hát ez nem jó hír. Na mindegy, jó. Akkor ezt még holnap tegyük el azért a vasárnapi fogadást. De intézzük el, tegyük el, ne felejtsük, amit Eszter mondta, tényleg fogadnunk kell. A vasárnapi döntőre helyt kell állni.
2: De akkor holnap legyen meg, és én mondom meg, hogy miben fogadtok.
3: Mi van? Mi ne
1: most
3: akarjál
1: azért
3: már túl.
1: Most azért meg kelljen vezekelni, mert buktál 1 kilót.
3: Hagyjad már, azért, mert B nem
2: vissza, hogy te hogyan intézted ezt a fogadást?
1: A pénzösszeget mondhatod, de most ezt... nem fogok mesztelenül békaúszonyban sétálni a Hősök terén egy búvárszemüveggel a lábamon. Tehát állom a pénzt.
2: Ezt írjuk fel, Zsulu.
1: Állom a pénzt.
2: Elkezdődött az
1: összeget. Azt mondod az összeget, azt mondom,
2: jó,
1: állom.
2: Akkor csak valutát lehet mondani, és összeget?
1: Igen.
2: Jó, akkor lej.
1: Leva.
2: Igen.
1: 10 millió hrivnyába fogadunk.
2: Jó, ki fogom találni, aggódjatok, ki fogom találni. Azt
3: még
2: szeretném...
3: kettőre is lehet fogadni, mert ugye van a bronzmeccs is.
2: Az még nem döntő-döntő.
3: Az még nem, az csak sima döntő, mi?
2: A bronz, igen, a sima döntő. A bronzmeccs, mert ki játszik?
3: Hát francia-angol.
1: Francia-angol, a bronzmeccs az a szombat. Az már kicsit ilyen érdektelen, muszáj lejátszani, de senkinek nincs kedve hozzá. Ez a bronzmeccs, és soha senki nem emlékszik, hogy ki
3: hogy
1: lett a
3: ki
1: bronz.
3: Lett a harmadik?
1: De muszáj lejátszani, az van szombat, és akkor vasárnap a döntő, addig internetet kell csiholnom valahogy, úgyhogy...
2: Elvitték a internetet?
1: Elvitték a internetet.
2: Kutyogtattak nálatok azt azért?
1: Nem értem, hogy miért nem tudok előkeríteni valakit a Telekomtól, vagy a Vantól, vagy valahonnan, hogy...
2: Úgy tudom, hogy miért nem.
1: Segítsen. Segítsen nekem, és kössön be vezetékes netet.
3: Miért vagy a Balatonon ez? Nem a világ vége.
1: Na ezt nem értem én se ilyen.
3: Hát ott emberek élnek, laknak nagy számban, nyáron meg főleg. Tehát hogy nem, ez nem egy, nem tudom, Vasmegyei határ melletti 3 fős kis falu, ahol
1: igen,
3: nincs net.
1: Ez
2: én
1: a
2: azt
1: bajom.
2: Hallottam, hogy ez a Telekomnak a mindfulness programja, hogy a vízparton nem adnak netet, hogy tud élvezni
3: hogy
2: az életet.
3: Egyébként okos.
2: Felelősségteljes.
1: Igen. Most netről próbálok tévét csiholni, csak sokan használják
3: de
1: a cellát.
3: Most mit nincs? Net nincs, vagy tévé nincs?
1: Nem, büszkeségem, elveim.
3: De az tényleg.
1: Büszkeségem és elveim nincsenek. Bekötött internetem nincsen. Mármint, hogy bekötött tévém. Internetem van, és internetről osztom az okos tévét.
3: Na. Mi a baj?
1: Hogy sokan használják azt a cellát, és akad a meccs.
3: Akad a meccs.
1: Ez a nagy bajom.
3: Tehát a második gólt az csak egy fél órával később.
1: Annyi, hogy az 24 óra 05-kor.
3: Mindenki üldött a parton.
1: Indult el a közvetítés, igen, úgyhogy az csúszik egy kicsit. Na mindegy.
2: Kéne szerezni valakit, aki rádió hallgatja a meccset, és közben rajzolja nektek, ami történik.
1: Az egyébként nagyon
3: jó lenne.
2: Szerintem az nagyon jó lenne, és legalább visszakapnál kicsit ebből a képernyőmentes életből, amire úgy szoktál vágyni.
1: Starlinket be lehet kötni?
3: Biztos.
2: Be.
3: Arra van, csak szabad lelógatni a kábelt onnan föntről a házadig.
2: Drága a Starlink, nagyon. Nagyon ugyan. Igen? 500 euró, hogy van ez? Va körül
3: mi
2: van.
3: Per hó?
2: És nem mondom meg, hogy ezt miért tudom, de a lényeg, hogy
1: 500 euró per hó, de hogy
2: nem, a bekötése 500 euró, és utána van egy havidíj. Igen.
1: 30 ezer havonta.
2: Igen,
1: és 500
2: euró
1: a bekötés.
3: Uh-huh. Mondj valamit,
2: küldenek
3: amit
2: hozzá,
3: neki.
2: Küldenek hozzá egy fogadóegységet, vagy milyennek a neve. Egy fogadóbizottság.
1: Nagyon kész vagy Starlinkből.
2: Kérdezz nyugodtan.
1: Nagyon felkészült vagy Starlinkből.
2: Az igen, ez is a besamelmártás, ez a kettő megy.
3: De egy csomóan írják ezt a Starlinket.
2: Persze.
3: Meg hogy olcsó.
2: Hát ezért nem fognak az ingatlanok, mert mindenkinek Starlinkje van. Na mit mondanak, Zsül?
1: 10.900 per hó, hát azért.
3: Na, azért de mennyi, az nem 30
2: de van egy olyan, de van egy ilyen bekötési díj, egy ilyen nagy, arra emlékszem.
1: Azért. Ja, meg van egy hardware költséged is akkor.
2: Igen.
1: Aha.
3: De 17 ezer a kit.
2: Akkor ez azóta valami történt, mert ez tavaly nyáron még nem így volt. Ugye? Zsül is velem ért egyet. Úgyhogy fogadhatunk benne. Na, ki akar fogadni?
3: Nagyon megy neked.
2: Így van.
1: De Mancsi írja, hogy fizessek el a Swift TV-re, de nem érted a lényeget? Nem érted, hogy az internetről megy a Sweet TV, és az internettel van a baj? Mancsi, ne idegeljél ki, mert már kiidegelsz így korra reggel. Tehát a Sweet TV az egy applikáció. Azt letöltöd, de miről megy az applikáció? Miről nézed az okostévén az applikációt?
3: Internetről.
1: Ha internetről, hát te Mancsi, hát jaj, de jó megfejtőseket küldesz.
2: És
1: küldesz.
2: Az a mobilstickes internet, a régi fajta, az nem működik már, az nincsen. Akkor be kell dugni, tudjátok, a laptop oldalról azt a...
3: Igen. És az vette a jelet.
2: Egy pendrive-ot, és akkor vette a jelet, az nincs.
3: Nincs régi, hogy hívják ilyen HBO-s dekoderet?
1: Hát, az jó lenne.
3: Próbáld már ki, hát ha jó. 2005-ért vettük. Hát,
2: megkérd a fiaidat, hogy álljanak egymás nyakába, és egy ilyen nagy parabola antennával fogjátok be.
1: Mi mindig mindenkinek segítünk. Miért nem hív most föl a tékomadás után, vagy a van, hogy tudjuk a címet, mondd be a címet, egy óra múlva ott vagyunk, és bekötjük neked, és én holnap olyan szépeket mondanék róluk. Úgy megdicsérném őket. Hát egyszer így? Valaki nekem is segíthetne.
2: Van egy emberem a Sárkány utcában, aki tud neked gyorsan.
1: Jó, Pap Tamásnak hívják, vagy hogy hívják?
2: Így van, Pap Tamás.
1: Segítsen valaki vasárnapra a döntőre, a gyerekre messzi rajongó, tévét kell csiholnom. Mennyi?
3: Mennyiből lesz tévé?
2: Amúgy a kétségbeesésnek ez a szintje, az, amit szeretek.
1: Igen, ez már ezzel az a kétségbeesés, hogy tegnap ültünk, szaggatott a tévé, és mondtam, hogy gyermekem, nem hagylak cserben, ha tovább jutnak vasárnapra, csiholok neked tévét.
2: Halló, Magyarország! Itt mindenkinek segíteni egy internetre van szükség.
1: Annyi mindenkinek segítettünk, meggyűjtöttünk. Így van, segítsen így van. Már egyszer nekem is.
2: Azok közül, akinek segítettünk, valaki jöjjön ide,
1: igen.
2: És most segítsen vissza.
1: Szeretnék kapni egy hívást a Van Magyarországtól, vagy a Tékomtól, ahol azt mondja egy nagyon kedves asszisztens, vagy
3: kedves
1: segít.
3: Balázs.
1: Kedves Balázs, légy szíves, mondd be a címet, 11 órára most ott vagyunk, és egy órán belül neked üzembiztos tévéadásod van.
2: Jó,
1: megoldjuk.
2: Balázs.
1: És jön két ilyen kantáros, nadrágos ember egy ceruzával a fülük mögött, egy
3: szerelnek
1: kis barkasszal, fölvásznak valami póznára, behúznak valami kávét, és azt mondják, hogy nagyon szívesen, Balázs.
3: Igen, sajnos te továbbra sincs, de érez jó magad.
1: 15 éve szolgálok, egyszer miért nem tud valaki nekem segíteni?
2: Talán
1: megérdemlet pedig őtenek. Igen.
2: Hány ilyen piackutató telefonhívásra válaszoltam, akkor jó napot kívánok.
1: Egyszer se dühös, lerakom az összeset.
3: Na, hát most
2: így alakulnak
3: meg.
2: Ki ezek a kapcsolatok, Balázs, az a helyzet. Ez de, így alakul.
1: De nagyon jó ötletet kaptunk, betárcsázós internet hangutánzó verseny. Júj, a hideg rád!
2: És tudod, mi a durva, hogy érzelmi blokkokat old fel benned, ugye hallod, hogy tárcsázd be az internet, azt tudod, hogy már este 10 után van, és tudod, hogy most nagyon nagy MSN-ezés fog történni. Jaj, de jó is volt.
1: Igen, az jó is volt. Egyébként van két jegyem az Otira annak, aki segítene csak szó.
3: Hoppá!
1: Ekkora a baj!
2: Úristen, ez figyelj!
1: Akarod a VIP-ből
2: nézni? A saját anyjának nem adott jegyet.
1: Igen, anyám is kért, letiltottam. Akarod a VIP-ből nézni az Otit? 11 órára legyél Balatonszárszón.
2: Ugye, gyerekei,
1: légy szíves, segíts!
2: A stégről fogják nézni. Senki nem mehet be.
1: akarsz találkozni Otival egy Meet the Great rendezvényen a backstage-ben hátul? Kérsz egy üveg viszkit a kezedbe a bulira?
3: Gyerekek, ez egyre nagyobb ez a tét.
2: Kimegyek, megnézem magamnak ezt a balatoni, lehet, hogy be tudom, hogy kötni.
1: Hozzá már egy fáziceruzát, közben basszarolt internetet.
2: Na, hát
1: lehet velem boltolni. Lehet velem boltolni. De tényleg kellene egy kis segítség. Oszd a korlátlan netet, és nézd a tévén, vagy tükrözd ki a telefonodat mindjárt a tévére. Aha, ezt egyébként tegnap próbáltam.
3: És?
1: Nem tudtam betükrözni a tévét, de megpróbáltam.
2: Na, figyelj, amúgy, erre fogadtam volna. Hogy
1: nem, meg kijött a jel, tükröződött, de azt is csak ilyen kereste. Nagyon egyszerű, hát megnyomsz egy ikont, az betükrözi, küld egy PIN-kódot, az beütöd, és a két műszer összehangolódik, de valamiért nem szerette. Nem, az iPhone nem hangolódik, azt hiszem, az LG-re. Laci, ezt te jobban tudod. Az iPhone nem szereti az LG-t, vagy az igen, iPhone nem szereti a Samsungot. Valóban nem tud hangolódni, nem tudod letükrözni, mert nem engedi, érted?
2: Nagyon sznob,
1: és azt mondja az iPhone, hogy én nem hangolódom az LG-re. Hát milyen rohadékok ezek?
3: Miket mondtál, hogy mit ígérsz, hogyha megoldja valaki?
2: Jaj, Feri, most megint a biztosból beszél, hallod a hangját?
1: Én azt ígérem neki, hogy...
3: Figyelj, Marci!
1: Egy balázsékos bögrét tudok már csak ígérni.
3: Nagyon hamar lesőkkel!
1: Kettő darab Rio Mare kukoricás babos tonha konzervet.
2: És egy közepesen erős kézfogás.
3: Hello, a tonha konzerv közös, az mindenkié, azt ne osztogad.
1: Amit kér, mondd meg neki.
2: Nézzek, Feri, hogy markolásza a pénzét közben, hallod? Tiszta gyerek.
1: Fél, hogy visszalopod.
3: Tudom, hogy milyen vagy. Kimegyek cigizni, az hopp!
2: Lemegyek vele a retróba az automatához, beledobálom azt a rollit, hallod? Mindenki a vendégem.
1: Igen, fél, hogy visszaveszed, igen. Na minden, gyerekek, jó van, köszi a tippeket, nagyon jó. Egyébként köszi itt a sok tippet, hogy mit lehet meg, mit nem lehet. Hát sokan vagyunk Balatonon, aztán ott mindenki használja azokat a cellákat.
2: De fiúk otthon vannak, akkor a Starlinget most próbálják meg.
1: Csak vasárnapig nem tudom, hogy Elon elküldi a hardware, tudod? Hát nekem ez most vasárnapra, hogy 8 óra, ott nincs internet, ott akkor a gyerek dzsihádba rakja, olyan vigyázva vagyok, érted? Messzi spólót kell neki szerezzem vasárnapra. Hát itt meg vagyok bízva a fontos feladatokkal. Te kicsi focizik, akkor a Messi fel, hogy sikítva ünnepel tegnap, érted? Hát ez muszáj, fontos projektek vannak, amiket itt vasárnapra. Első a tévé, aztán a mez. Utána elintézem, hogy megnyerjék az argentinok. Így van fölépítve.
2: Nagyon szép.
1: Utána lefizetjük a spanyolokat. Ez van.
2: Jó, szerintem ez össze fog jönni. Most már még van 3,5 óra a műsorban, addig tudunk kuncsologni internetén.
1: Igen, megoldjuk, gyerekek. Jól van, vissza a kerékvágásba, játék, kis hírek, kis muzsika. Aki játszana velünk, nagyon jó nyereményeink vannak, az jelentkezzen Fekete Féligennemre, adunk még kampuszjegyet a mai napon. Lehet venni a Művészetek Völgyében, naphallgatójának forma egy-egy. Tele vagyunk még egy csomó mindennel.
2: És képzétek el, találta egy új énekest, akinek van egy dala, ami alapján teljesen félreértelmeztem az ő korát, színét, és majd, hogy nem a nemét is. Nem hallgatjuk meg?
3: És ott is?
2: Mire tippeltek?
3: Pörgős?
2: Nem ott is. Nem. De pörgős? Új, pörgős, nagyon jó. Pörgős. Te nagyon fogod szeretni, ja. Meg fogod venni bakeliten.
3: Oh.
2: Na. Kezdjük azzal a következő megszólást, vagy előtte, vagy nem tudom, be tudjuk rakni?
3: Behát, mindent be.
1: Mit akarsz berakni?
2: A rollikat fogom berakni, mind a kettőtöknek egyesével.
3: Gátúról.
2: Darabonként 15 centi.
1: Egy nagyon fontos dolog, hogy berakjuk, hogy el kell mondanod, hogy ki az. Jó, az nem tudjuk berakni. Ugye,
2: Don Westnek hívják.
3: Don West.
1: Don West.
2: Don West.
1: A jó öreg Don West.
2: West. Don West. De ne keressél, ne csaljál. Ne
3: jó, hogy ki kell találjuk, hogy
2: igen,
3: ki
2: igen. Milyen színű, hány éves, ezt kell kitalálnotok. Meg fogunk lepődni a végén.
3: Akkor 18 és fehér.
1: Én azt mondom, hogy sárga, és
3: 92.
1: És tájvani.
3: Egy tájvani?
1: Egy tájvani, kicsi dél-koreai vonattal egy vonalas vágott szemű.
3: Jó.
1: Te?
3: Jó.
2: Én tudom,
3: hogy
2: nem
3: tudja. Én azt mondom, hogy 18 éves, fehér színű.
1: 18 éves
3: fiatal ember.
1: Én azt mondom, eurázsiai.
2: Ha? Jó, egy mesztic valahonnan?
1: Egy mongol, egy mesztic, semmi. Jó, ezt hallgassuk meg, ezt a dalt, jó
2: igen,
1: a dal?
2: Igen, nagyon jó.
1: Na, mindjárt beszerkesztjük. 6 óra 33, gyerekek, rekord, idáig még soha nem mentünk el, nem tudom mi van, de jót jelent a dolog, itt vagyunk mindjárt rögtön a hírek után.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Itt az ideje a parlagfű elleni védekezésnek, aratási hangulata a hírös kosáron. Nincs szünet a sürgősségi vérszállításban. Demeter Dia vagyok. Itt az ideje a parlagfű elleni védekezésnek, hívja fel a figyelmet a Bács-Kiskunvár megyei kormányhivatal. Azt írják, a földhasználó vagy tulajdonos köteles a gyomnövény virágzását megakadályozni, és azt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig, vagyis körülbelül október végéig folyamatosan fenntartani. Ezt az illetékes hatóság folyamatosan ellenőrzi. Amennyiben valaki nem tesz eleget kötelezettségének, akár bírságot is kaphat, melynek összege 5000 forinttól 5 millió forintig terjedhet. Ha valaki parlagfűvel szennyezett területeket észlel, bejelentést tehet a kormányhivatalnál, vagy a Nébih rendszerén keresztül. Aratási hangulatban zajlott a júliusi hírös kosár. A Keol beszámolójából kiderül, helyi termelők portékáival és többféle programmal várták az érdeklődőket a Kecskeméti piac Budai utcai csarnokának szabadtéri részén. A fő tematika ezúttal az aratási időszak volt. Megismerhették a családok az aratás és a kenyérkészítés hagyományait, a gyerekeknek külön programokat is szerveztek. A híres kosár következő alkalmát augusztus 16-án tartják. A nyári hőségben sem áll le a sürgősségi vérszállítás. A Vérlovagok, Magyarország egyetlen önkéntes vérszállító közösségének tagjai a nap 24 órájában készenlétben állnak, és ha kell, azonnal indulnak. A kánikula extra kihívásairól Pribyel Sándort, a szervezet alapítóját kérdeztük.
2: Nem egyszerű a melegben az életünk, tartjuk a frontot, hiszen ezért vagyunk. Most már jelenleg 4 autóval és 3 motorral szállítunk vért. Múlt héten például átlagosan 780 kilométert mentek. Mindenkit buzdítunk arra, hogy a nyári szünetben, a szabadság alatt se felejtse el, hogy nincs fontosabb annál, hogy elmenjünk vért adni, mert akkor ugye nem tudunk mit szállítani. Nem csak az orvosi felkészültség legyen meg, hanem a hozzáadott eszköz is.
1: Sikerrel zárult a jubileumi 20. ERB konferencia Baján. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem víztudományi kara adott otthont az eseménynek. A konferenciára 24 országból érkeztek kutatók, hogy bemutassák legújabb eredményeiket a kísérleti kisvízgyűjtőkön végzett kutatások területén, közölte honlapján az intézmény. A napsütést időnként ma is zavarhatják megnövekvő gomoly felhők, lokálisan kisebb záporok kialakulhatnak, számottevő csapadék azonban térségünkben nem valószínű. Mérsékelt marad a légmozgás, és a legmelegebb órákban 32-33 fok körül alakulnak a csúcsok itt Kecskeméten. Holnap tovább fokozódik a kánikula, a legmelegebb órákban 35-36 fokot is mutathatnak a hőmérők. Többnyire derült, tiszta időre készülhetünk majd, kevés felhő lesz az égen, a szél is mérsékelt marad.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: esik. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: Igen, igen, igen, igen, ja.
2: Kikészült Balázs, teljesen kikészült. Nem volt benne se dobó.
3: Jó, mondjuk tempót ígértél, azért nem, nem gyors nem, nem volt.
2: Nem igyetem tempót, azt mondtam, hogy egy nagyon jó zenei zene.
3: Viszont nagyon jó tippek jöttek, 11 éves eszkimó kislány.
2: A Molokó.
1: Igen. De a 83-as végül is jót írt. Csak nem tudom beolvasni.
2: De, hol van, hol van.
1: Nem szerettem, az ilyen egyszerűen megfogalmat.
2: Mi jelenti ez Eszter?
1: Nem, ez Eszter. Csak egy gyors, rövid lényegletörő kérdés egyébként, igen.
2: Látjátok, ez van.
1: Ennyi.
2: Ez, hogyha sok trash közébe csúszik valaki. Ennyi. Na, ez, elnézést kerek mindenki.
1: Hangszerek a rádió egyen kérdező valaki.
2: Ez a fiatalember az, ez a 25 éves fehér modellfiú énekli ezt a dalt.
3: Így az anyja, úristen.
2: Hogy ebből a paliból hogy jön ki ez a hang, ezt magyarázna meg nekem. Úgy néz ki a srác, mint egy...
3: Megfázott gyerekkorában is úgy maradt.
2: Igen, konkrétan. Igen. És 2 méter magas mindehez, és egyáltalán nem tud mozogni a színpadon, tehát ahhoz képest, hogy énekel, semmilyen mozgáskultúrája nincs, és nagyon kellemetlen nadrágukat hord. Imádom.
3: És imádják.
2: Imádom.
3: Hát valószínűleg is levarta.
2: Nem annyira ismerik amúgy, képzeld el.
1: Küldenek neked itt még tőle hasonló előadókat.
2: Jó, jöhet, köszönöm szépen. Visszadom a zenészerkesztés,
3: hát tényleg egy ilyen modell gyerek.
2: Igen. Egy modell srác.
1: Igen.
2: Konkrétan azzal foglalkozik, hogy modell. Na most egy kicsit azért látom, Feri, azért rájött, hogy ez te is lehetnél. Itt kubbi, jubátyú plén.
3: Sajnos, nem. Több oka is van, amiért én nem lehetnék.
2: Amúgy ezt te konkrétan el tudnál énekelni. De nem? Szerintem Feri, hát, tudnál egy jó szól előadó lenni? Dehogy nem.
1: Nem biztos, hogy így, ahogy ez a csávó.
3: Jobban.
1: Van egy kis hangja. De ezt most megtámogatjuk akkor ezt a dalt,
4: jó? Az időjárás jelentés támogatója a Cyan légkondicionáló.
1: Na, ezt már dalokat is támogat az időjárás. Nem jelentésünk, semmi. Gyerekek. Jól van, oké. Akkor egy játékot csapjunk oda, mit szóltok hozzá.
3: Csapjunk.
1: Így.
2: Jól van, úgy látom, hogy teljes izé van. Balázs kapott 3 ajánlatot 3 átjátszó toronynak az elkészítéséhez. Ő ezzel van elfoglalva. Feri közben azon gondolkodik, hogy
3: lehetnék Don West?
2: Hogy lehetne Don West, igen. Én pedig azt nézem, hogy a hallgatók miért őrültek meg valamit, amivel igazi hangszerek vannak.
1: Ezt tettük, mert nem kéred zenét.
2: Bocsánat, kérek mindenkit, akit megviselt ez a reggel, de én nagyon jól tudok vezetni.
1: Igen, ez neked bejön ez a dal. Vannak ilyenek, én is néha osztom őket ilyen olyan dalokkal, mert csak én tudok ráhangolódni. Feri kimegy, Zsűl lehagyja a fejét, én is egyedül üldögélek, és bombázom a hallgatókat. Most ez a te 3 perced én volt. Ez most a te 3 perced.
2: Ezzel a dalat gyászoltam, hogy Seattle átment a BYD-hoz. Jó?
1: A gyászolás nálunk már jelent, úgyhogy ha arra gyászoltál, hogy Seattle átment a BYD-hoz, én is nagyon nehezen, de egyszer meg tudtam rátenni. Nehezen, de egyszer megtettem.
2: Örülni kell.
1: Igen, visszaadta a mandátumát Petya, és elmegy a BYD-hez.
2: Én erre nem is gondoltam, mint lehetőség. Tehát ez fel sem merült. Nem volt benne a kártyában, ez vagy a pakliban ez a kártya.
3: De hogy nem kapja meg a lehetőséget, vagy hogy nem él vele? Melyik volt? Melyik nem volt?
2: Nem,
3: meg?
2: az, hogy távozik.
1: A politikából és elmegy.
2: A versenyszférában, itt most teszek egy idézőt, versenyszférában, és akkor így izé, és akkor így kiszáll a nem tudom, 56. napon.
1: Igen, ez meglepő, de a folyamat érthető, látható és tapasztalható, úgyhogy...
2: De hol vannak az ígéretek? A vehemencia, a harc, a küzdelem?
1: Hát az egyelőre elmaradni látszik. Főni Amcsiba, itt meg mindenki igazol át a magánszektorba.
2: Hajrá egyik, de hagyj magad másik.
1: Igen. Na, itt van a játékosunk, gyerekek. Halló, jó reggelt!
5: Jó reggelt, sziasztok, Bea vagyok. Székesfehérvárról.
1: Bea. Na, mi a helyzet, Bea?
5: Sziasztok.
2: Aludtam,
5: amikor hívott az Anna, először elbögtem magam, mert nagyon meglepődtem, meg valószínű, hogy leesett a vérnyomásom még durvábban, mint alapból. Meg hát Esztert nagyon-nagyon-nagyon-nagyon imádom.
1: Aha.
5: És ő a választottam.
3: De várjál, hajnalban megriadtál, dobtál egy SMS-t az Annának?
5: 6 órakor írtam egy SMS-t.
3: Ah, és visszaaludtál.
5: És visszaaludtam. Hittem, csak abba is, hogy még aludhatok.
2: Te egy nagyon jól gondolkodtam, gyakorlatilag egy horgász. Bedobta a csalit, majd visszaaludt.
3: Majd az elektromos riasztó, az biztos szól.
2: Így van, és így is van. Amúgy Anna mindig megérzi, ha valaki jól érzi magát, csak mondom neked. Tehát megérezte, hogy a pulzusa stabil, mondta, hogy jó, akkor most felhívjuk.
5: Igen, és a gyermek a Mekibe dolgozik, ilyen nyári munkán, hogy a Művészetek Földjébe ugye összejöjjön a kis zseton, Én meg gondoltam, hogy nyerek neki, a zsaton meg elveszem, azt veszek egy új cipőt, nem viccelek.
2: Észnél vagy, nagyon helyes.
3: Szerintem a legkorrektebb anyai viselkedés lenne, nem?
2: Én a művészetek hölgyében soha nem láttam egy cipőt hordani fiatalokat.
3: Na, nem kell.
2: Ott a cipősekkel.
1: Na, jó, de hogy egyébként tényleg erre gyűjt a gyerek, és most nálunk meg ez a nyeremény? Tehát azért ez egy érdekes együttállás.
5: Nagyon, nagyon.
2: Jó,
5: hát akkor nekem figyelj. Azért mostanában így szerencsések a dolgaim.
1: De ez milyen jó, azt elolvastam, és mondom, érdekes, gyűjt a művészetekre, ugye erre, de hogy nem hűszem, tényleg arra gyűjt, hogy elmessen.
5: Erre igen, megfordult, hogy igen, nálunk ez igen. Nyeremény. Hát többek között, aha. Többek között.
1: Jó, akkor Esztert választottad, ez a lényeg.
5: Yes.
1: Indulunk akkor. Jó, nézd, csapjatok össze, aztán meglátjuk.
2: Bea, azt mondják a hallgatók, szia, hogy olyan a hangod, mint egy női sorozatgyilkosnak.
5: Hát ez így van.
2: Az nagyon jót jelent különben, az egy karakter.
5: Hát,
2: volt már tárgyalásod?
5: A büdös életbe.
1: Hát így van, nem megy a gyerek a művészetek völgyébe. Hagyd dolgozzon tovább még egy kicsit.
2: Neked nagyon tetszett a büdös életbe. Abba minden benne volt.
1: Dolgozik még egy kicsit a gyerek.
2: Én is nagyon szeretlek, de figyelj, ezt a büdös életbe, ezt mentsük már el, ez nagyon jó. Ebben benne volt pont az a vitamin, amire szükségünk van. A büdös életbe.
1: Igen.
2: Én már csak ezért adom nekik a jegyet. Figyeljtek el.
1: Persze, az mindenképpen jár. Mutatjuk.
4: Gratulálunk. Nyereménye egy páros háromnapos bérlet a július 24 és augusztus 2 között megrendezésre kerülő 35. Művészetek Völgye Fesztiválra.
3: Na?
5: Nagyon köszönöm, nagyon köszi.
2: Epikus beköszönésed volt, ez nem volt szabad, nem?
3: Elmész a gyerekkel, vagy más megy el vele?
1: Menjen más.
5: Én már nem vagyok az élete része, csak amikor kell valami, ja, tudod.
1: Igen.
3: Amikor jegy kell.
1: Jobb is az úgy, hogy...
2: Ez mikor kezdődik a gyerekeknél különben? Csak tudjam, hogy... De hány évesen?
5: 16? Nem.
3: Nálad 4 évesen kezdődött?
5: Ilyen 16 éve. Amikor a csajok jönnek,
2: akkor
5: minket leváltanak.
1: Kinek korábban, kinek később, de elindul, és tök érdekes megélések
3: mivel
1: vannak ezzel kapcsolatban.
3: Mivel lányos
1: agyuka
3: vagy, ezért mondom.
5: Aztán majd visszatalálnak állítólag.
3: Ezért mondom, hogy neked hamarabb fog.
5: Tehát de remélem, addigra lesz stabil fizetésük.
1: Jó,
2: de
1: nem puszi.
2: Lesz. Puszi be.
1: Elköszönünk be a puszi, ciao. Hello. Szóval, ja, ez egy nehéz megélés.
3: A legjobb megélés.
2: Igen?
3: Én nagyon szerettem. Amikor így Panna először pattintott le bennünket, tehát ugye a lányok korábban kezdik szerintem, a Somi az ragaszkodóbb, de hogy olyan de fájdalmas érzés, persze, de tök jó, hogy olyat gyártottál, érted, az életedben, olyat neveltél, egy olyan embert, aki képes arra, hogy azt mondja, hogy én most már egy önálló ember vagyok, köszönöm, nagyon szeretlek benneteket, meg vagyok nélkületek. Én szerettem.
2: Jó, azt aztán mondom, amint ez elhangzik, de... ez kitagadom itt az örökségében. Csak mondom nektek, vége.
1: Eljön ez.
2: Amúgy az úr az én lányom, most is már csak itt töltőnek használ engem. Tehát elmegyünk valahol, van valami rendezvény, állok ott a sarokba, hogy néha oda rám néz, mondja, jó, rendben van, majd a kocsit majd mondom, mikor kapcsolod be.
1: Nem, aztán, nektek még sok minden van együtt. Az még persze nyilván kinéz, meg biztonságban van, meg jól kötődik, látja, hogy ott vagy déli, de ez még egy 5-6 évesen, az még egy jó 10 év. De fiúgyereknél talán még keményebb. Mert hogy, szerintem igen, mert a fiúgyereknek ugye te vagy, akivel biciklizel, jön, megy, megmutatod neki a világot. A csajok már elkezdenek barátnőzni, már egy kicsit úgy az apa-lány viszony erős, de egy fiú apa viszony az a nagyon, és amikor a fiú először egy havert választ, ahelyett, hogy ott állsz focilabdával a kezedbe a honodat, és azt mond neki, hogy gyere focizni, és mondja, hogy nem, és ott maradsz egyedül labdával. Most nyilván szimbolikus.
2: Látom magam előtt,
1: igen, nyilván szimbolikus a dolog, de hogy van egy ilyen érzetet, tudod, hogy gyere, elmegyünk, és akkor még focizunk egyet, és akkor, hogy néz rád, és látod, hogy vajúdik, és így nagy nehezen mondja, hogy apa már nem, most inkább
3: a haverokkal.
1: Most jön a haver, és tudod, akkor jössz rá, hogy tök jó, természetes, de hogy közben meg elindult valami.
3: Nekem az volt a könnyebb a Somi elengedése. A fiú, mert ott ez az tökös férfiak, már ők együtt mennek. A Pannánál meg az volt, hogy az én édes kislányom, és már nem kellünk neki.
1: Nehéz megélés azért. Jó érzés, de hogy egy ilyen érdekes, hogy már nem te vagy neki a legizgibb. Már nem veled akarja azt átélni, már van valaki. És tök természetes, és jó ez így, de azért az nekem is érdekes.
3: És nyugodj meg, meg nehéz. A kifacsarás része az ezután is meg lesz. Tehát miután elbúcsúzik tőled, így leválik, akkor azért mindig vissza-vissza fog nyúlni, és érzed, hogy szüksége van rád, legalábbis pénzügyileg.
2: Ez egy nagy nyugalom, igen. Az igazság, hogy milyen érdekes, hogy ilyen ríbuszokban, vagy nem is tudom, ilyen szeretettel tudsz beszélni ezekről, bezzek, hogyha a házastársad állna, de ugyanazzal, hogy jó volt, Feri, jó volt.
3: Hát, nyilván más a dolog. De tudod, nálunk úgy mentek el, hogy ilyen vissza, tegnap nézzük a meccset a BK-val, elindul a második félidő, egyszer csak nyílik az ajtópanna, elment meccset nézni a barátaival, valami helyre mentek, és egyszer csak bedugja a fejét a panna, hogy nézitek a meccset, mondom, persze, igen, gyere, ülj le kicsim, jó, csak vagyunk még 12-en. Érted? És akkor este 10-kor bevonultak, mit mondasz nekik? Persze, üljetek le, nézzétek a meccset. Tehát, hogy ilyen lesz azért, hogy...
2: Ez
3: hogy
2: nagyon tetszik, amúgy én az anyuka akarok lenni, aki az jönnek a cimborák.
3: Az leszel.
2: És most ezzel szemben az az anyuka vagyok, aki ez este 11-kor felcsenget egy random ember az utcáról, és éjfélkor pedig flexelni kezdenek. Úgyhogy ez
3: mit
2: nem jó.
3: Mit akart a random ember? Jött semmi?
2: Felcsengetett, kikászolt az ebbi, és mondta, Bobby, te vagy az. Na, ez a dal lesz, a viszont hallásra. Na mindegy, de hogy igen, ez egy durva. Szóval, hogy ezt az ember akarok lenni, Feri, ami te vagy. Hogy jöjjenek hozzám a cimborákkal, hogy ne az az ember legyek, aki egy alsógatyába vakarja a tökét a kanapén.
3: Lehet párhuzamosan is. Tudsz alsógatyába tököt vakarni, úgyhogy ott ül 12 gyerek. Csak ennek hát nem tudom, mennyire jó.
2: Ennyi, én egy kicsit azon gondolkodnak, hogy Balázs milyen napokkal lehet ilyen szempontból, hogy például, hogy amikor megjönnek hozzád a gyerekek, akkor te is azért fingasz egyet a kigombolt, nem tudom.
1: Hát nem, én nagyon jó arc vagyok. Én
2: azon
1: bandázok.
2: A Julienre vágod a répát, és...
1: Nem, nekem most is len van a Beninek egy barátja, éppen a Beninél, és segítem őket, kint alszanak a stégen, kimennek, jönnek, mennek, éjszaka pecáznak, előkészítenek, tehát konkrétan én az apuka vagyok, akit a gyerek megbízott azzal, hogy mire lejön a haverjával, addigra négyzetméter pontosan elmondta, hogy milyen etetőanyaga, hogy etessek be neki a stégtől hány méterre, és megyek két csomó kukoricával a hónom alatt, meg egy vanília ízű ponty beetetővel, és próbálom kitalálni, hogy jól etetem-e a gyereknek, hát, hogy tudjon majd fenekezni a stégtől, mert elmondta, hogy a stégtől még 10 méterre le van túl szúrva egy bot, és a bottól 10 méterre menj előre 10 méter, és amikor látod magad, hogy mindent a gyerekért, két csomó kukoricával és egy vanilézésű pontyízével etetővel szórod szét, majd kicsit lecsesz, hogy nem egészen méterre pontosan jól szórtad, és mondtad, hogy ne haragudj, megpróbáltam jól csinálni. Na, én ez az apuka vagyok, érted? És állok benne a Balatonban.
2: Gyere ide, mit csináltál rosszul? Mondd meg, apa, mit csináltál rosszul?
1: Állok a Balatonban, a gyerek sehol, én meg etetem, hogy két nap múlva egyébként meg legyen neki a sikerélmény. És most kinnasztanak a stégen, és pecáznak. Én élem, amikor jön valaki.
2: De tehát, jó hogy, ez, Balázs. Jó
1: nagyon
2: ez,
1: nagyon jó.
2: Nem azt mondom, hogy hozzászoktatni a pontyokat a vaníliához.
3: Ja, hát és csak madagaszkári vaníliával lettek. Gondolom, ez azért megvan. Csodálkoztak,
2: hogy ilyen drága Balaton. Azért összefüggnek a dolgok.
1: Alkudozom, érted, tegnap a horgászboltban, mert a gyerek cseszett elintézni, hogy kiváltsam neki a csónak engedélyt, hogy ne büntessék meg, amit csak cashbe lehet kifizetni, és mindent megígérek a horgászboltos sávúnak, csak adja oda azt az engedélyt, hogy ki tudjon menni, de én ezt szeretem. Egy idő után már csak szolgálsz. Egy idő után már nincs rá szükség, csak még néha fölhívnak, hogy intézd el ezt, vagy azt, vagy csinálj ezt, vagy azt.
3: És
1: vagy...
3: tökre örülsz neki.
1: És örülsz neki, és ott vagy, és csinálod, ha meg jönnek a haverok, akkor meg bandázzanak. Én háttérbe tudok vonulni, de nem az apuka vagyok, hogy na, foci! És egy kis pókjárás? Most sütöttem palacsintát, nem jöttök? Ne, csináljátok, éjtek, szóljatok, ha szükség van rám, itt vagyok. És akkor ezt ők úgy érzik, és mennek kalandozni. Egy idő után ez a szerepet, tudod?
2: Jó, mennyit tettél meg vaníliás beletetőbe?
1: Beszortam az egészet. Figyelj.
2: Azért nem jattoltad meg egy kicsit is?
1: Figyelj. És mondom, utána az volt, hogy nem jól szortam a kukoricát. És mondtam, hogy jó, azért a faszak is van vége. Tehát értem, hogy szarul szortam a kukoricát.
2: De hogy lehet rosszul szórni a kukoricát?
1: Hát, hogy nem szortam eléggé szét a területen. Mert akkor... ugye rám bízta, hogy azt ott azt a 10x10 méteres kockát, azt etessen be rendesen, mert ők ott fenekeznek. És amikor elmondom, hogy hova szórtam, apa, fater. Hát azért mondtam egy kicsit, mondom, Beni, éppen jött a vihar, éppen nézi, 6 kilót cuccot cipeltem be a vízbe. Bocsánat, hogy nem oda szórtam, ne haragudj.
2: Nagyon-nagyon hálátlanak ezek, ugye? Hogy...
1: De imádom, ott vannak, érted? De nem nyúzom a kamaszokat, szóval jöjjön hozzá, legyen ott a barátnője, legyen ott a haverja, jöjjenek, bandázzanak. Tök jó, én ezt nagyon élem. Már nem, én te vagy a legfontosabb.
2: Voltál valaha egyáltalán?
1: Igen,
3: voltál. Nagyon sokáig voltál.
1: Te mutatod meg neki az, a világot, az univerzumot, a halakat, az élőlényeket, a madarakat, a bringát, a veszélyt, mindent te mutatsz meg neki, és ül a kezedbe.
2: Gyere, fiam, megmutatom a veszélyt.
1: Aztán egyszer csak
3: ott megy.
2: Adok egy borotvát, próbáltak a lábújadról leborotválni a szört, ez a veszély.
1: Visszanéz és azt mondja, köszi apa, de már nem te. És akkor még ott állsz, kicsit számáborúzol egyedül.
3: A köszi apát sokáig nem mondja. Tehát csak készítelek, a köszi anya, köszi apa sokáig nem hangzik el.
1: Néhányat rúgsz egyedül kapura, rájössz, hogy ez nem olyan izgalmas, aztán följön valamelyik haverodat, hogy jön átszárszóra, iszik egy sört veled. A gyereknek már nincs szüksége rád. Valahol a világ egy természetesebb dolga, valahol azért egy ilyen érdekes folyamat.
3: Ahogy írják a hallgatók, hogy ez a bizonyíték arra, hogy jól csináltad a dolgodat. Hogy 15, 16, 17 évesen egy olyan embert engedsz ki az életbe, aki megállja a helyét, aki meg tudja oldani, még rengeteg hibát fog véteni, még neki megy a falnak, te is neki mentél, ő is neki fog menni, de hogy ez jelenti azt, hogy jól csináltad a dolgodat, hogy azt mondta, hogy köszönöm, már nem az anyámon meg az apámon akarok csüngeni, hanem van egy életem.
2: Másokon akarok csüngeni.
3: Igen, most egy kicsit másokon is.
2: Teljesen oké, ez nekem, igen. Inkább csak azon gondolkodom, hogy mikor kezdjem el magamat felkészíteni erre, hogy...
1: Nem, fogjam... mondok sokkal egyszerűbbet, második.
2: Szüljek egyet
1: mindig azért? Addig szülsz, hogy mindig legyen. Hogy szerinted miért szülnek 40-50 éves nők sokszor a szeretet hiány miatt, mert felnőtt a gyerek, már nem olyan a kapcsolat a férjével, ezért akar magának valakit, akit újra tud, meg tudja élni ugyanazt az önzetlen szeretetet, amit kap, mert hogy hiány van belőle. És akkor azt mondja, hogy még egy gyerek.
2: Én sokkal durább, hogy a macska 3 napja nem velem alszik.
3: Na hát tehát, ez most már téged senki nem szeret?
2: Hát ez az, most akkor vegyek egy kutyát.
1: Várj még 5 évet, és pattints be a másodikat. Azzal megint meg vagy 15 évre.
2: Vagy 10-et, és akkor nem kell babysittesse.
1: Vagy fogadj örökbe egy kis vietnámi 4 évesen, majd 5 év múlva. Ez sajnos ilyen. Ez egy nehéz dolog. Ez a neveld fel, szeresd, támogasd, majd a végén engedd el. Azért ez egy hosszú procedúra.
2: Igen, és sosem akkor idegesítőek, amikor el akarnak távolodni, hanem mindig akkor akarnak nagyon közel lenni, amikor idegesítőek. Ezt észrevettétek?
1: Hát az egész kamaszkor azért az egy terheltebb időszak, kinek jobban, kinek nem, de hogy biológiailag fejlődik ki bizonyos agyi részük, amivel azért nem mindig értesz egyet, de megterhelő.
2: Ne fejlesz ki az agyadat, gyerekek, számháborúzni apával.
1: Jó, maradj gyerek is, labdázz velem. Apa, 20 éves vagyok, megint számháborúzunk a kertben.
3: Nézd, új labda.
1: Új labda, nézd, tollasütő, apa, nem érdekel a tollasütő, megyek
2: csak. Megyek a jégvarázs DVD-t, de gyere.
1: Igen. Elrejtettem valamit a kertben, gyere velem számháborúzni, apa, a 19 éves vagyok, vannak haverjai. Velem bujócskáz, velem bujócskáz.
2: Songoku nem 17 éves.
1: Fölülhetsz a hátamra, lovacskázz, a cunytré. Apa. Igen, hát ez ilyen. Na jól van, gyerekek.
2: Megyetek, ezzel a zenével indítottam el mindent, a melankóliát ráhoztam az egész országra, bocsánat.
1: Nem, nincs melankólia, én szeretem az ilyen témákat, jó kezek.
2: De akkor tegyél be te egy zenét, ami megpörget itt a dolgokat.
1: Azt mondod?
2: Hát nem sokára jön a születésnapi hétvégén.
1: De egyébként így van.
2: Úgyhogy elkezdhetnénk készülni.
1: Csúnyán.
3: Ez most 50?
1: Nem.
3: Még csak 48?
1: 49.
2: Ez az utolsó.
1: Ez az utolsó 4-es. Jövőre ez 5-ös. Azért az, úristen, Bali 50 éves lett, azért ezt se gondoltuk volna.
2: Ezt nagyon meg kell húzni most, Bali, ezt is tudod.
3: ezt az utolsó jó éved.
1: Igen, a 4-essel kezdődött, meg kell húzni.
2: Egyszerre váltunk, mert én 39 leszek, te 49, ugye? És akkor, tehát ide ketten együtt váltjuk a
3: számot. Jó, dolgozzuk ki az utolsó évedet.
1: Jó, dolgozzuk ki az utolsó.
3: Mi az, amivel igazán oda lehetne csapni?
2: Nekem vannak ötleteim.
3: Hogy ne ilyen nyomorultól menj be az 50-be.
1: Igen, ne így forduljak rá az 50-re.
2: Félre az 500-asokat, Feri, szükség lesz rájuk.
3: Ez az! Elszórjuk.
1: Na, jövünk mindjárt.
2: Menjünk be a Merlinbe.
1: 7 óra pontosan itt vagyunk, rögtön a hírek után.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
4: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine Sunshine. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Na figyelj! Az előző készlet? Elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.000.
7: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
8: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
7: De hát honnan tudtad?
8: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
9: Itt az árzuhanás. A Premier Outletben több mint 150 divatmárka vár, most akár 70%-os kedvezménnyel.
4: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
10: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
11: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben. években. Júliustól. Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
12: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
13: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől a 200 g-os Alesztó Kesudió 33% kedvezménnyel csak 799 forint, a 100 g-os Pikok Morvasonka 35% kedvezménnyel pedig csak 369 forint. Lidl. Igazán megéri.
14: Reklámot hallottak.
15: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: Reklám.
16: A 2026-os nyár hivatalos támogatója a Trend Optika csoport. Most vegyen multifokális szemüveget, a második pár szemüveglencsét mi fizetjük ön helyett. Lehet fényre sötétedő vagy napszemüveg változat is. Próbálja ki most vízparton, napsütésben, akár az irodában. Trend Optika, a Varilux multifokális szemüveglencsék nagykövete. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
17: Ismerd meg az új BYD Dolphin GDMI-t a JP Autónál. Elektromos, amikor szeretnéd, benzines, amikor szükséged van rá. Már 8.890.000 forinttól lehet a tiéd. Próbáld ki te is Kecskeméten a JP Autónál a Malomközpont P1-es szintjén. További információk a byd.jpauto.hu oldalon.
18: Július 30, augusztus 1, Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások. Július 30, augusztus 1, Benkő Zoltán Park. Második kecskeméti Summerfest. Jegyek oneticket.hu.
19: Szűkös a hely az irodában, nincs hova tenni a nyári árukészletet, vagy a kamionodnak szeretnéd fix helyet, amíg te a strandon hűsölsz. Nálunk van szabad kapacitás. Kiadó irodák 17 négyzetmétertől, valamint hatalmas raktárak 30-tól 1000 négyzetméterig, brutál jó nettó 1500 forintos négyzetméter ártól. Plusz bérelhető szabad területek és kamionparkoló is vár rá. Ne izzadj a helyhiány miatt. Címünk Kecskemét, Halasi út 29. Csak le rá 0639-441-509.
20: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont és tankolj most kedvezőbb áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
21: A visszaszámlálás elindult. Július 15-19 Kinley Fehértón Fesztivál az ország első számú előadóival Kunfehértón a Tófürdőn. Jegyek és bérletek a helyszínen. Bővebb info fehértone.hu.
22: Termelési munkatársakat keres a Fornetti. Jelentkezz kecskeméti vagy kiskunfélegyházi üzemünkbe. Most nettó 100.000 forint belépési bónuszt kapsz. Jelentkezz a fornetti.hu/karrier oldalon. Legyen a kedvenced a munkád, legyen a munkahelyed a Fornetti.
23: Ismét retro hétköznapok a Tisza Kécske Kerekdombi termálfürdőben. Július 13-ától visszavonásig mindenkinek egységesen 3.000 forint a belépőjegy hétköznapokon. További információ a Kerekdombi termálfürdő Facebook oldalán.
24: 9 ember, 1 autó, 0 kompromisszum. Ez a Ford Tourneo Custom a Hoványtól. Akár 9 ülés, tágas utastér, hatalmas csomagtér, prémium kényelem és modern vezetés támogató rendszerek minden utazáshoz. Legyen szó nyaralásról, sporteseményről vagy üzleti útról, a Tourneo Custom készen áll. Most készletről elérhető a Ford Hoványnál Kecskeméten, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedőjénél.
14: Reklámot hallottak.
15: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
25: Tízezreket vonzott az avartárlat rendőrkézen az izsáki fiatal. Figyeljünk a kis kedvencekre a hőségben. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Tízezreket vonzott az avartárlat. A Kecskeméti Katona József Múzeum nagyszabású régészeti kiállítására csak nem 45 ezeren voltak kíváncsiak. az egy eltűnt nép nyomában az avarok élete a Duna-Tisza közén című tárlat csak nem 600 napon át volt látható a Cifrapalotában. A tárlat az avarok mindennapjait és temetkezési szokásait tárta a látogatók elé, akik különleges leletekkel és történetekkel is megismerkedhettek. A kiállítás alapját azok a nagyszabású feltárások adták, amelyek 2008 és 2025 között zajlottak a Duna-Tisza közén, derül ki a híres.hu beszámolójából. A tárlat idén elnyerte az év kiállítása 2025 fődíját a nagy költségvetésű kiállítások kategóriájában. Ismét rendőrkézre került a 15 éves izsáki fiú. A Bács-Kiskunvár megyei rendőrség közölte, a nyomozás szerint a fiatalkorú több lopást követett el, emellett zsarolással és kábítószer birtoklással is gyanúsítják. Egy nyitva hagyott autót is elvitt. Amikor a rendőrség ellenőrizni akarta, menekülni próbált, de neki ütközött egy betonelemnek, így gyalog futott tovább, azonban rövid időn belül elfogták. A fiú a gyanú szerint ezt követően újabb bűncselekményeket követett el, ezért ismét őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A rendőrség azt is vizsgálja, voltak-e társai, illetve köthetők-e hozzá további bűncselekmények. A kánikulában pillanatok alatt forró csapdává válhat a zárt lakás házi kedvencek számára. Ők a hőségben sokkal gyorsabban kaphatnak végzetes hőgutát. A bentartott állatok védelméről és a legfontosabb óvintézkedésekről Seres Zoltánt, az Orpheus Állatvédő Egyesület elnökét kérdeztük.
0: Nagyon sok helyen, ha nincs megfelelő redőny, relúgszal vagy éppen függöny, üvegházhatásnak vannak kitéve. Díszmadarakat, hüllőket, halakat, mindenféle állatot próbáljunk meg a tűző napsugárzástól távolabb vinni, próbáljunk meg árnyékon is sötétíteni a lakásokba, és akár 40-50-60 fokra ugyanúgy fölhevülhet a hőmérséklet, mint az autóban. Tehát azt látjuk egyébként, hogy állatember így a napon zavart állapotú, előfordulhat, hogy napszúrásán fönt próbáljuk meg a külső-belső hűtés mellett orvosi segítséget kérni.
25: A napsütést időnként ma is zavarhatják megnövekvő gomoly felhők, lokálisan kisebb záporok kialakulhatnak, számottevő csapadék azonban térségünkben nem valószínű. Mérsékelt marad a légmozgás, és a legmelegebb órákban 32-33 fok körül alakulnak a csúcsok itt Kecskeméten. Holnap tovább fokozódik a kánikula, a legmelegebb órákban 35-36 fokot is mutathatnak a hőmérők. Többnyire derült, tiszta időre készülhetünk majd, kevés felhő lesz az égen, a szél is mérsékelt marad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.

és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! A műsor, ami bearanyozza a reggeleket! A mosolygós, serbógyilkos Ráskó Eszter!

0: Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 7 óra után vagyunk, 14 perccel itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, két részre osztott az ország, nyugati ország részben esik az eső, jön erre felé. Milyen 10 körül kapjuk majd meg, és aztán már kezd kisütni a nap a másik oldalon, úgyhogy egy kicsi eső végig szalad az országon, Balaton, Sopron, itt már sokan írjátok, hogy esik, némi kis felfrissülést hozva magában, aztán utána majd ebből kapunk. Ebből kapunk mi is. Azt írja aztán itt közön Gréta, hogy emlékeztek Jani terveire az 50. születésnapja előtt? Utazások, megnyomja az életet, mert véges, beütött a Covid, és otthon betonozta a garázs beállót, szóval Balázs csak óvatosan a nagy tervekkel.
2: Igen, igen, ne tervezz túl, nehogy aztán bedőljön.
1: Nekem nincs nagy tervem, de bocsánat, azért azt jegyezzük meg, hogy 49-39. Tehát fordulunk, de még nem fordulunk. 50-et azt megtervezem majd, de még a 49-et azt egy laza bulival megünneplem, de nem nincs még nagy úristen 50 lettem. Még tolom el, még nem hittem volna, hogy ez valaha eljön, hogy ezt ír az örök gyermek, és az
3: de
1: örök ifjú.
3: Neki,
2: hát attól maradsz.
1: Tessék?
2: Attól maradsz örök gyerek.
1: Attól maradsz.
2: Nem hinném, hogy nagy változás lesz benne.
1: De hogy kimondott, hogy a bali 50 lett, azért ez így ebben a formában nagyon-nagyon-nagyon-nagyon meghatározva.
2: Okay, és tudod, miért jó, hogy tolod el magadtól? Mert úgy fog tarkon vágni az 50.
1: Mert úgy fog tarkon vágni, hogy 50 lettél. Igen, és nekem meg a 40-es forduló hasonló, de szerintem a 39-40 talán még nem olyan sorsfordító.
3: Mikor ott kezdi a kollégin elhagyni az arcodat? Az hány évesen van?
1: Ez hamarosan elindulsz majd.
3: De rendben lesz. Amúgy én örülök neki, hogy öregszem. Soha nem gondoltam volna, hogy meg fogok öregedni például. Tehát, hogy
1: nem éled meg.
3: Igen, hát ne vitt el se a tifusz, a kankó, a Covid.
2: Nem adtak el az üleit.
1: A tifusz, kankó, igen.
3: Az agyhártyagyulladás. Ezek mind ott leselkedtek rá, jövőken keresztül. Ez semmi.
1: Ne, abszolút semmi, meg szerintem jobban élsz 50 évesen, mint 20 évesen. Tehát, hogyha cserélni lehetne, vagy 40 évesen, mint 20 évesen, nem biztos, hogy visszamennék csak azért, hogy újra fiatal legyek, mert érettebb vagy, máshogy gondolkozol, nyugodtabb vagy. Ki megfeszültek az agyadban, és kifejlődtek olyan részek, amik 20 évesen még nincsenek. Én jobban élem ezt a kort, mint a 20 éves kort. Hmm. Mert már nem szorongsz, mert tisztább vagy magaddal, mert van egyfajta önismereted, és rájössz, hogy igen, tudom, de már kevésbé érdekel. Nem? Valahogy ezt hozza a kor. Van egy ilyen megnyugvás. De az, hogy közelebb vagyok a 70-hez, mint a 30-hoz, na.
2: Hop-hop.
3: Nem, amúgy nem vagy
1: közelebb. Hát 50-nél már 51-nél
2: már igen.
1: Közelebb vagyok a 60-hoz, mint a 40-hez.
3: Nagyon sok minden fog történni.
1: Nagyon sok minden történik, de
2: milyen
1: hogy...
2: két év? Egy.
1: Egy, jövő,
2: egy
1: 50 vagyok.
3: 50 évesen még ugyanannyira van közel.
2: 50 évesen és egy naposan már közelebb vagy a 70-hez.
1: Tehát de akkor csak pont ki azt, hogy a 60-hoz. Csak a 60-hoz, mint a 40-hez.
2: Ez az igazság. Hát fölébredsz másnap, másnaposan, és tudod, hogy a 70 van közelebb, a 30 meg a messzebb. Vagy a 40 van messzebb, a 60 közelebb.
3: Jó, de ez egy nagyon drasztikus gondolkodás szerintem.
1: Drasztikus, de valahogy az 50-et azért én is elkezdtem beengedni. Szóval eddig én azt mondtam, hogy oké, nem áll, nem érdekel, hagyjuk.
3: Jó, most egy pillanatra nézzük meg Brad Pittet, hogy néz ki most, aki ugye 60 elmúlt.
1: Oké, de a Brad Pitt mögött azért egy nagyon komoly orvosi tím van, azért hát ezt ne felejtsük
3: el. Lehetne, hogy felvennéd nekik a telefont.
1: De mi van, ha elrontják? Érted? Neki nem rontják el. Bemegy Los Angelesbe egy olyan klinikára, ahol 4-en megoperálják az arcát, és tudja, hogy nem rontják el.
3: 62 éves.
1: 62 éves,
3: igen. És 60... még boldog, mosolyog.
1: Hát szerelmes.
2: Fiatal csaja van.
3: Így van. Nektek itt vagyok én.
2: Igen, ezért kevesebbet mosolygunk, mint Brad Pitt, de...
3: Így is van. De itt vagyok is, fiatal vagyok, úgyhogy tessék.
1: Írnom kéne ilyen terveket? Írnom kéne bakancslistát? Írni kell valamit, amit úgy megnyomott, hogy jön az 50, kezdjük el ráfogni.
3: Ne, de ne legyen benne ez a fajta ilyen kényszeresség, hanem szerintem legyen vagy ilyen nagy meditatív állapotból való.
1: Leülök egy papírra.
3: Igen. És akkor veszel le, és megkeresed magadban a hiányokat, hogy mi az, amit még úgy igazán.
1: Amit még úgy, tehát nem egy ilyen gyors, egy benzingutnál lejegyzetelem, hanem hogy elmélyülök, és igen, nem belemegyek, hogy mi az, amit, tudod, igen, nem egóból, mi az, amit szeretnék.
3: Tehát nem az anyagi részeket kell szerintem kihangsúlyozni, hanem azokat a dolgokat, amik ilyen élmények, és akkor még átélnél.
1: Ja, csak élményt írnék. Ja, semmilyen anyagi részt nem írnék. És nem az, hogy egyszerűen nem, élmény, csak élmény.
3: Jó, például, hogy letartóztatnak Guantanamo-ban.
1: Na például. Igen.
2: 70 éves fotózás a Nőklapja címlapra.
1: Felkér még a Meglepetés magazin egy dupla címlap fotózásra 52 évesen.
3: A 10 legjobb receptemet végre kiadok.
1: Igen. A Meglepetés magazinban megjelenik a 10 legjobb receptem.
3: Jó, van egy ilyen ponybetetés, ahogy Bali szereti.
2: Visszajön-e a zongorázás például?
1: Nem fog visszajönni.
2: Azt nem, azt elengedted végleg.
1: Tudom, tudod, miben változtam? Hogy már semmi olyan ígéretet nem teszek, amit nem csinálok meg valójában.
3: Hú, mekkora hazugság.
1: Nem, jó, tényleg nem. Hú, ez valami már megváltozott.
3: Most
1: nincs.
3: Nem, most nem, egy hét múlva is kérdezem, hogy ezt.
1: De nincs már ilyen felelőtlen, ó, majd akkor én megtanulok szakszofonozni. Szóval nem teszek már ilyen, nincs.
2: Honnan tudod, hogy nem jár?
1: Nincs. Ha valamit beleállok és kijelentem, hozzá akkor azt megcsinálom.
3: Hozzá a szakszofonomat.
1: Te, nincs. Te csináltál ilyen összegzést 50-nél? Volt valami, amit úgy megérezted, hogy haver 50 lettél, így belenézted a tükör, és azt mondtad,
2: ugye,
1: hogy
2: Janival voltam 50, és vele ellentétben én nekem nem voltak ilyen óriási terveim, én rohadtul élveztem a Covidot. Én a minden gazdasági bebuktával ellentétben, tehát nyilván a kórhelyel óriási szarba kerültünk, de hogy én azt annyira szerettem, hogy otthon vagyunk, hogy nem kell sehova rohangálni, a gyerekekkel vagy. Én nekem az például nagyon, én azt mondtam, nekem most jött el az 55-nél, amikor azt mondtam, hogy na basszus, ez
3: az
2: már...
3: Ez volt, emlékszem, hogy milyen depressziós volt felé napokig.
2: Én 3 napig azon csak így vekengtem, hogy 55. Úristen.
1: És tehát nem jobban megérinted az 55, mint az 50. Az,
2: simán. Én az 50-en az így. Az nem is érdekelt. 50 vagyok, jó, 50. Én a 40-et is pont letoltam, a 30-at is. Megyünk tovább, tök jó. Én azt még mondom, az, hogy ott otthon voltunk, én nagyon szerettem. Nekem az 55 volt az, ami azt mondtam, hogy hoppá.
1: Na, elkezdem papírra írni akkor.
2: Jó.
1: Jó?
2: Jó, de figyelj, össze is szedhetjük.
3: De van
2: mondom,
3: ilyen
1: gasztroenterológus. Igen, alul fölül tükrözés. Laci, most pont ezen van túl, tudna mesélni.
3: Én tudok egy dolgot, amire
1: vágtál.
3: Szedjük
1: le a polipot a vastagbelemről, hogy ne legyen később vastag. Első pont. Igen, tessék,
3: mondj
1: egyet.
3: Én tudok egyet, amire vágytál, és még nem kaptad meg.
1: Olyat ír, Léci, hogy ne legyek másnap publikben. Jó, köszönöm szépen. Balázs titkos vágya, hogy felfedtesszerem, és Léci, mondd el neki, mit akarsz mondani, mert nem akarok újságból lenni.
3: Van valami, amire vágytál, de még nincs meg neked, és most Feribe hozza ezt a stúdióba.
1: Ti most hoztok nekem valamit?
3: Megindítjuk a szüli hetedet.
1: Ne csináljátok, hát még meghatódom a végén.
3: Ne hatódjál meg, mert az már öreges lenne.
1: A fogamba?
3: Nem, ez kapor volt, amit tettél.
1: Ja, nem, viszont fikás az orrod.
3: Viszont, de akkor csukd be, ne nézzed.
1: Most, na várjál, de én ajándékot kapok.
3: Ajándékot kapsz, most jaj, elő kell szednünk, mert eldugtuk a teraszon. Úgyhogy most valami olyasmit kapsz, amire nagy szükséged lesz, de még nem tudod, hogy szükséged van.
1: Jó, becsukom a szemem.
3: És hogy vágtál rá.
1: Nem csalok.
3: Egy kicsit, ne csaljál.
1: Addig bedugom az ujjam fenekem. Jó, tiszta vagyok.
3: Vagy addig fogdoshatod a rollinkat, amiben vannak a 200-asok.
1: Jó, szóljatok, ha kinyithatom. Gyere, addig egy kicsit gyászolhatok addig, mert én, ha izgulok, mindig gyászolok. Ja, nem? Jó.
3: Nem mehet, tessék, nyithatod.
1: Nem hiszem el. Hát ezt nem hiszem el, hogy ezzel engem is megbüntet. Ezt nem hiszem el.
3: De senki
1: ez
3: nem
1: ugyanaz is átfestve.
3: Senki nem mehet el.
1: Ezt nem hiszem el.
3: Mindenkinek fájnia kell.
1: Ezt nem hiszem el.
3: Tele van a tankja. Tele van a tankja, úgyhogy pont jó lesz neked a szigetre.
1: Ezt nem hiszem el.
2: Szerintem meg vett egy gyárat.
1: Hallod? Kaptam egy lilára lefestett, ugyanolyan...
3: Ez a gyári színe.
2: Sose volt ilyen szín.
1: Egy lilára festett, teljesen ugyanolyan jáva motor, mint a Feri. Nem hiszem, neked gyárad van?
2: Vagy fölvásárolta az összes működő modell.
3: Nem léptem ki a csoportból. Nem léptem ki a csoportból, és akkor megláttad ezt a lila színt, akkor rögtön DJ óta jutottad eszembe.
1: De nem látod azt a kanosszajárás, hogy a Feri tartotta, kerülgette, majd levisszük. Aranyos vagy, de még egy nem tudom hova tenni, és erre egy hónap múlva megbüntetsz egy ilyen engem. Hát te tényleg a sátán vagy.
2: Hát milyen fölhívott, hogy óriási ötlete van. Na, mondjad kicsit, mit csinálj?
1: Egy lila jáva motor.
2: Szereztem még egyet. Te oti színekben van. Oti színek, mert ez oti szín.
1: Úristen, zseniális.
3: De miért most ezzel nem látom magad a Sziget nagy színpadon karikázni?
1: Úgyhogy Sziget nagy színpadon is látom magam, de tudod mi van? Az van, hogy a kedvenc bisztróm az Földváron van. Oda nem mehetek már kocsival, mert ugye alkoholos italokat fogyasztok, és most gondolkoztam azon, hogy viszont lusta vagyok már kitekerni, veszek egy rollert. És ő vele fogok menni.
2: De nagy a Balaton.
3: És erre rá lehet pókozni hátulra a dinnyét, csak mondom neked.
1: Úristen, igazi balatoni arsz leszek, egy lila jávával fogok csapatni.
3: És lehet rá a ülni, ami plusz egy embert el tudsz vinni vele. 55-tel megy, és 86-os.
1: Hát sose ment a Feri sem, mikor lementünk Velencére 55-tel. Hát 40-nél már megkattant a izé.
2: Igen, de micsoda, 70-nel is mentünk lefelé.
1: Egyébként igen, lejtőn.
2: A lejtőn, oké.
1: Nagyon szép, köszönöm szépen. Igazán megható, egy lila jáva motor. Neked valami gyárad van?
3: Nem mondom, hogy beléptem be a jáva csoportba, és elfelejtettem kilépni. És mindig jönnek, és akkor így, ahol egy van, ott kettő is. Plusz ugye lesz majd jövőre, amikor mentek le megint a Velence Budapest távon, és azt nem lehet, hogy te mindig egy jó motorral mész. nehéz.
1: Ez igaz. Nem? De az Feri vonulása kell, hogy legyen. Az Feri vonulása kell, hogy legyen. De egyébként igen, akkor majd ezt akkor leasingbe odaadjuk, odaadjuk valakinek.
3: Így van, vagy egy váltómotor. De amúgy szerintem elfogadható.
1: De nem mondd, hogy ez gyári szín, ez a lila.
3: Ez a gyári szín, megesküdött rá a srác.
1: Ilyen lila.
3: Megcsináltatták, hogy tehát kikevertették ugyanezt a szint, és ez a gyári szín, ami a 86-ba kijött.
1: Igen. Nem csináljuk meg a Balázs Góztú földvártúrát. Egyrészt, mert a Ferinek van Feri Góztú Velence, kettő, hogy négy óra.
3: Velencére már közel van a földvár.
1: Négy óra, mire leérünk. Ráadásul megfogadtuk, hogy Ferinek az egy szezonnyitó motorozása lesz minden évben, amíg rádiózunk, hogy lemegyünk Velencére. Nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm.
3: Nagyon szépen, csak azt mondani, imádom az olyan ajándékot, ami ugyanannyi örömet okoz, mint amennyekkor a teher.
1: Igen, már és... hogy vigyem le, hogy szállítsam le. Honnan tudok keveréket beleszerezni? Az nincs a kutakon már keverék.
2: Hát azt neked kell bekeverni.
1: Nekem?
2: Igen, ma veszel egy 5 literes kannát, rázogatod, érted?
1: És bekevered a
3: garázsot tart, ez tök jó. Hát ott lesz a garázs, azt nem kell járnod benzinkútra.
1: De fogom szeretni, és csapatok át földvára. Csoki az üveg Tigrisbe.
3: Ez minden itt. És gondolj be, hogy szigetem, mindenki ott fogod a porban poroszkálni, te meg egyszer csak...
1: Nem. És egy lila jába motorra megérkezek a nagy színpadra.
3: Én azt imádom, hogy ilyen lángcsóvá csapjanak ki belőle, és legyen az egészet, figyelj, én még addig fel tudom neked az egészet ragasztani, tudod, ilyen kristályokkal, hogy így csillogóbb legyen.
1: Igen, azt mondja, nem tudjuk behozni ide, nem tudjuk megmutatni kamerán, de majd rakunk ki róla a sztorit, sajnos az a baj, nem tudjuk megmutatni.
3: De ezzel
1: hát köszönöm. Igen, na, ez az az ajándék, mert legalább annyi örömöd van, mint gondot, hogy most mit csináljál vele, de ennek Balatonon kell lenni. Ez teljesen egyértelmű.
3: A születésnap étvégén például ezzel már tudsz majd kvaterkázni.
1: Abszolút. Nagyon jó, köszönöm.
2: Hát nagyon szívesen, szívünk legnőbb szeretetével adjuk neked ezt a születésnapodra.
1: Láttam, te mit szívtál vele.
2: Úgy nekem is átfutott az agyam, hogy megpróbálom megállítani a cunamit, de mondom, nem, hát akkor ha szívás van, legyen szívás.
1: Frankon azt hittem, hogy átfestettétek a tiédet, és ott te passzolod tovább nekem.
3: Az óriás lenne.
1: Azt hittem, ránéztem, nem hiszem, hogy átfestettétek lilára, és azt kapom.
3: Remélem, a hallgatóknak átjön ez a hálátlanság.
1: Örülök
3: azért, mert gondoskodó vagyok, ahelyett, hogy örülnének, azt rögtön csak a terheket nézik.
1: Elmondom neked, ezt ma vagy holnap leszállítatom, már valószínűleg szombat vagy vasárnap már jön a sztori telefonon, hogy megyek át Földvárra presszomba.
3: Szerintem ennél semmi soha nem volt szebb. Tehát
1: szolgatosan gízda lesz, hogy veretek át.
2: Azért főhívom a figyelmet a krómozott felnikre. Azért, na... Igen. Szóval az nem semmi. És van még egy fontos dolog, ugye, hogy hát azt megbeszéltük.
3: Ceglédről
2: hogy...
3: jött, és Dominik készítette, csak ennyi
1: nagyon mondani. Igen, Ceglédnek Dominik, köszönjük szépen, ma már visszakapod.
2: Vissza tudod vásárolni.
1: Igen, igen, ha eljössz, és visszaviszed oda, na hozták, komoly pénzeket fizetek neked. Nem, ezt ma le kell szállítani Balcsira.
2: Ja, na és ugye, hát ennek van egy olyan háttere is, hogy mi ezt felesbe vásároltuk.
3: Bizony.
2: Ezt a járművet, úgyhogy... Ezt szeretném adni az egyik részét a reggeli pénznek.
3: Köszönöm, ezt még nem lesz elég sajnos.
1: Visszaadod a kilót rolni?
2: Persze, a rolni. Figyelj, rolni is kilót, és akkor még majd tartozom.
3: De nehogy elmond neki, hogy mennyi.
2: Nem árulom el, azért azt mondtam, hogy nem árulom el.
1: Nyugodtan megbeszéltétek az árát itt előttem, nem sértődök meg. De ezt
3: komolyan mondom, hallod? Figyelj, most már látom, milyen apa lehetsz amúgy, amikor még odálltok a gyerek elé. Jó, van béka, mert ez 20-as tudar még állni, jó, mert ez milyen viselkedés?
2: Nincs ez pénz, de nem tudom.
3: De ezt is nem mondod, hogy van nálad 3 millió forint KP-ba. Hát akkor az meg se viselt téged, hát ebben a másik zsebedben.
1: Gyerekek, nyugodtan boltoljátok le az ajándékomat, egyáltalán nem sértődök meg.
3: Mondjátok. Ezt nem hiszem el. Ez most komolyan mondod, öregem.
1: Nagyon jó. Na jó van, akkor már ketten vagyunk jáva tulajdonosok. Ez van, gyerekek. Na jó van.
3: Figyelj, ellopni nem fogják.
1: Az biztos.
3: Az
1: biztos.
3: Bárhol hagyod ott földváron, tudni fogják, hogy a tiéd. Soha nem fogja senki betolni a kertjébe, és azonnal, ha előkerül valahol, tudni fogják, hogy ezt tőled dobták el.
1: Igen. Igen. Az első tankolás után pár méteren fog besülni, mert elfelejti a 2T olajat. Az mi az a 2T
2: olaj?
1: Hát azzal
2: kevered ugye a benzint.
1: Ja.
3: De igen? Az, hogy egyet bekeversz egyszer egy 5 literest, vagy egy 10-eset, és egy életig elég.
1: Jó, azért ebben még van mit tanulnom, benzinkeverésben, megmondom őszintén, amikor apámnak trabantja volt 82-ben, ott azért nem én kevertem.
2: Ott nem kellett, ott volt még a benzinkúton a keverékcső, ami ugye be volt, így van, be volt keverve, tehát nem nagyon kellett ezzel foglalkozni.
3: Viszont a Feriével ellentétben nincs szaga. Tehát nincs ilyen üzemanyag szaga, és az úgy jelent szerintem.
2: Nem folyik.
1: Én szeretem azt a két ütemű szagot, mert egy kicsit vissza-vissza.
3: Az majd lesz, hogyha elindítod, de most egyelőre nincs. Tehát ugye Ferinek akkor is volt, akkor csak simán állt. Úgyhogy ez egy jó jel szerintem.
1: Igen. Azt mondják, hogy ezen a motoron se lehet inni, ez igaz? Ez nem bicikli? Tekerem. Nem indítom
3: ez
1: be.
3: Ez gyakorlatilag egy bicikli.
1: Hadd nem lehet. Tekerem. Jó, akkor majd kávézom, egyszer átgurulok vele, és kávézom.
2: Na,
1: jó.
2: Érted?
1: Akkor majd kávézom. Na, jövő mindjárt. 2 perc, pontosan 7:30, itt vagyunk mindjárt, érem után.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Hello, hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
2: Népszerű kérdés, segítek! Töltsd le a megújult Orlen appot! A Verva 100 Premium benzin 35 forint alól csogliterenként augusztus 31-ig. A többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forintos kedvezmény. Remélem tudtam segíteni.
1: Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja csak 799 forint, a magyar görög dinnye kilója pedig csak 199 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
5: Utazási csomagjából ne felejts el!
6: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
7: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
9: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
10: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
11: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak.
12: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
13: A 2026-os nyár támogatója a Trend Optika csoport. A multifokális szemüveglencsék szakértője. Keresse a Trend Optikákat.
14: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
15: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
16: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
15: Neked Sedacur Forte kell.
16: Sedacur Forte?
15: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
17: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
18: Újra épülnek a smaragd lakások. Ha biztos befektetést keres, a Körút Társasházban most 5% kedvezményt adunk minden ingatlanunkra, így olyan, mintha áfa nélkül vásárolna. Új építésű, energiatakarékos belvárosi lakások otthonnak vagy befektetésnek is kiválóak. Mi garantáltan visszabéreljük, és minden ügyintéz és vállalunk. Az eladó lakásokat keresse weboldalunkon. www.smaragdapartman.com. Smaragd Investment Kft. Kecskemét, Homokbánya, Homokkő utca 1.
19: Tökéletes otthon Lajos Mizse szívében. Energiatakarékos földszinti kertkapcsolatos saját igényekre szabható új otthona várja a Juhar lakóparkban. Saját kert és belvárosi kényelem, magas műszaki tartalommal, zárt udvarral, garázsokkal, befektetésnek vagy saját részre a Gomép vadonatúj lakópartjában a Juharban. Részletek a juhar.gomep.hu weboldalon. Gomép, a sokoldalú építő.
20: Megsérült a fényezés az autódon? Javítsd ki saját magad! Autó és motorkerékpár festékek, színkeverés, spraytöltés és gyakorlati tanácsadás a Paint Brothersnél. Gyere be hozzánk! Paint Brothers autófényezési szaküzlet. Kecskemét, Szent Miklós utca 22.
21: Családi nyár a Cserkeszőlőfürdő és Gyógyászati Központban. Egész nyáron minden 7 év alatti gyermeknek 100 forint a belépőjegy. Csobbanjanak nálunk!
22: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem, Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
12: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.
1: Minden hétköznap 10-től 14 óráig Faragó Miklós hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 Gongon. A Rádió 1 Gongon.
2: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió 1 Gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben. Üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, és jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 076 414 010.
1: Rádió 1 Gong. Gong. A munka közben is. Csak igazi mai sláger megy.
3: Reklámot hallottak.
1: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
23: Változik a kecskeméti buszok menetrendje, ismét megrendezik Bugacon a kurultájt, egyre többen fordulnak a gazdasági versenyhivatalhoz. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Jelentős változás a kecskeméti busz közlekedésben. Július 26-án több módosítás is életbe lép. A változások között új megállóhelyek, megálló átnevezések vannak, több járatvonalán pedig járat megszüntetéseket, új indulásokat és időpont módosításokat is találunk. A Vályogvető utcán például új megállóhely lesz, a 110-es és a 119-es járatok közlekednek majd erre. Az Agyag utcán található korábbi Vályogvető utca elnevezésű megállóhelyet pedig átnevezik. A részletek elérhetők a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. Honlapján. Ismét megrendezik Bugacon a kurultájt, a magyar törzsi gyűlést. A háromnapos rendezvényre több mint 20 nemzet képviselői, valamint több mint 2000 lovas és gyalogos hagyományőrző érkezik. A programok között szerepelnek harci bemutatók, lovasversenyek, íjászat, népzenei programok és kézműves foglalkozások, valamint gyermekprogramok és ismeretterjesztő előadások is. Attila Sátra címmel kiállítás is nyílik, ahol a hunok, türkök és magyarok örökségét mutatják be. A helyszínen emellett hagyományos jurtatábor is épül. A kurultájt augusztus 14-e és 16-a között rendezik meg, a programok ingyenesek. Egyre többen fordulnak a gazdasági versenyhivatalhoz. Az elmúlt három év alatt másfélszeresére nőtt

0: gyakorlatra vonatkozóan.
1: A GVH szakértői minden jelzést egyedileg vizsgálnak, és ha indokolt, intézkednek. A napsütést időnként ma is zavarhatják megnövekvő gomoly felhők, lokálisan kisebb záporok kialakulhatnak, számottevő csapadék azonban térségünkben nem valószínű. Mérsékelt marad a légmozgás, és a legmelegebb órákban 32-33 fok körül alakulnak a csúcsok itt Kecskeméten. Holnap tovább fokozódik a kánikula, a legmelegebb órákban 35-36 fokot is mutathatnak a hőmérők. Többnyire derült, tiszta időre készülhetünk majd, kevés felhő lesz az égen, a szél is mérsékelt marad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Balázsék a Rádió Egyen.
1: 3-4-8 lesz, pontosan 5 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és egy jó időjárásunkkal.
2: Napos lesz, délután meg rohadt meleg.
1: Köszönjük szépen.
2: Nem lesz napos,
3: az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
4: Bár ez nem akarok izélni, de kirakta ezt a képet az Instagramra, és folyamatosan írogatnak a nők, hogy mi pali vagy.
1: Hát a
4: motort nézzük, jó? A motort kell nézni, a nem
1: képen,
4: a Balázs.
1: A képen meglátszik, és ez miért hasznos a lábnap. Illetve, hogy a kép aláírás, miért ne skippeld a lábnapot?
4: De miért is ember a lábad? Ez rendes lábli.
5: Nem bírta betekerni a babettát.
1: Egy kicsízom elférni rajta. Úgy
4: most
1: látom, szeptembertől rá kell feküdnöm arra is, hogy ne csak a felső testet edzük, így van. Na, itt vagyunk, gyerekek, igen, hát napsütés, ja, napsütés, igen.
4: Amúgy lehet, hogy én hoztam a vádlit ebbe a csapatba.
1: Igen.
4: Nekem viszont csak vádlim van, de az egy ilyen irdatlan. Az elbírok mindenkit. Jó lesz.
1: Nyugat-Magyarországon szakadó eső, de megérkezik délutánra a napsütés, és nem sokára mi is. Mi is kapunk belőle. Nem erős egyelőre ez a július, azt kell, hogy mondjuk. Na, nem tudom, hogy hallottátok-e a történéseket. Eltörlik az amerikaiak az időátállítások, szólok.

0: Srácok!
1: De jó, hogy ők legalább megtehetik.
0: Csak egy fél mondat, hogy nincs több idő átállításuk, mert hogy óra átállításuk. Nem tudom, hogy álltak át ott, mert ott sok időzóna van meg minden, de nem állnak többet át a téli-nyári időszámításra. Ők is leszámoltak vele.
1: Ők igazából. Is, miért ők, még ki?
0: Hát mert még néhányan, mi nem tudunk.
1: Igen? Csak mi az EU-ban csesződünk ezen?
0: Mi csak itt az EU-ban. Mi EU-ban csesződünk, így van.
1: És mit választottak, azt nem tudod? Nyarat vagy a te?
0: Ezt meg nem mondom. De nem állítják vissza, tehát hogy nem lesz. Az egész államokból meg tudták csinálni, ne legyen visszaállítás. Azért...
1: Ügyesek
0: ők. Na, hallottátok, hogy Fletó pedig könyvet írt, gyerekek? Könyvet írt, és egy nagyon fontos igazságot fedett föl arról, hogy mitől működik egy párkapcsolat.
2: Hát, ha valakitől elfogadok párkapcsolat, tanácsot, az Fletó. Tehát, hogy szeretném, hogy mindenben adjon tanácsot, és kérdezzük ki a véleményét.
0: Párkapcsolatról osztotta meg a gondolatait. Közösségi oldalán mi a hosszú párkapcsolat titka?
1: Hát, de most...
2: Jaj, de, ő, ez, de hogy, ez vicc, hogy... ugye háztartás vicc lesz, vagy ilyen...
0: Ez egy nagyon rossz hát, vicc, de kíváncsi ők majd a hallgatók mit írnak. Tessék?
1: Hogy nem, ott vége van.
0: Vége van, de azért ők sok időt leéltek aha. együtt. Nem tudom, hogy pontosan mennyit éltek. Hogy hívták a párját? A Bongyort.
2: Hát tőlem kérdezett, amikor Feri az új párja.
0: Segíts már, mi volt.
1: Na, tessék, ennyire.
2: DK, tehát?
1: Na?
2: Dobrev Klára.
0: Klára néni. Hát így múlik el a világ dicsősége. Szóval, hogy azt mondta, hogy három szó kell ahhoz, hogy jól működjön egy hosszú távú párkapcsolat. És arra vagyunk kíváncsiak, hogy hallgatóink szerint mondom. Mi ez a három szó, amit ha te leírsz, vagy elmondasz, akkor a te párkapcsolatod jól működik. Nyilván ő ironizál ezzel, de várunk majd hallgatói megfejtéseket, hogy szerintetek három szóból hogy rakod össze, hogy három szó az, amitől jól működik. Egy hosszú távú házasság, egy hosszú távú párkapcsolat.
1: Pain, sex, sure.
2: Nem. Átment az utalás.
0: Igen. Használd a kártyám. Igen. Ő azt mondja, hogy ha hosszú távú párkapcsolatot szeretnél, egyébként sejtelmesen utalt az ő új párkapcsolatára is, akkor azt a három szót kell mondani, hogy jól van, drágám.
1: Jézus.
2: Az a baj, hogy ezt már az országnak is mondta, és ott
1: igen, az mégsem volt jó.
2: Kicsit dühös lett az ország.
0: Jól van, drágám.
2: Jól van, drágám?
0: Igen, hosszú párkapcsolatnak van egy fontos mondata. Ha ezt valaki ismeri és kellő módon használja, akkor garantált a siker, és itt felfedte, hogy ez a három szó. És azt mondja, hogy így működik jól egy párkapcsolat, hogyha happy wife, happy life van, tehát hogyha te a boldoggá teszed a nőt, akivel vagy, akkor neked is boldog lesz az életed. És ezért ez a három mondat, hogy jól van, drágám.
2: Befogod a pofán.
0: Befogod a pofán.
1: Jó, folytatást nem tudjuk.
0: Na, igen. Vedd meg nyugodtan. Ugye jönnek a...
2: Jó? Tehetünk kizegy, ez a mondat ki,
0: befogod a pofán. Igen. Közös hitel összetart, írja valaki. Na, ezt kérdezzük akkor tőletek, drága hallgatók, hogy szerintetek a ti életetetekben mi a három mondat, vagy mi az a három szó, ami megoldaná, ami segíti, amit képzeletben sokszor elmondtok a ti férjeteknek, feleségeteknek, vagy akár hangosan is elmondjátok, és ettől működik szerintetek a kapcsolat. Szenzációs megfejtések jönnek egyébként. Adunk egy kis időt, hogy befussanak az üzenetek, de már most látom, hogy nagyon jó témában nyúltunk, mert hogy fölrobbant a Viber falunk, a finom lett a húslevesedet, nagyon szeretem.
2: A tunkolytebölény eddig 70-szerűen kezdett meg.
0: Tunkolytebölény, az is nyom, vagy nyom be többi, bocsánat. Na igen, szóval gyerekek is hallgattak. Igen. Szóval, amit akarunk.
2: Költöz vissza anyádhoz.
0: Költöz vissza anyádhoz, valamit nem tudok beolvasni, hogy mi legyen. De például valaki azt mondja, te hülyék vagy. Egyébként csak szólok, hogy az anáplag az 2. Szóval, amit te szeretnél. Ez is hasonló. Nem a jól van, drágám, vagy az, amit te szeretnél. Igazad van, bocsi, adjuk, vagy nem adjuk. Igazad van, bocsi. Működhetettől egy hosszú távú párkapcsolat.
1: Hát...
0: Bocsánatot kér, elismeri, hogy igaza van. És...
1: Jó, csak alárendelt viszonyba kerülsz nagyon rövid idő alatt. Mikor mindig te mondod ezt, hogy igazad igazad van, bocsi.
0: Igen,
1: igazad
0: igen,
1: van,
0: igen.
1: Bocsi.
0: Cipőt is vehetsz, tessék.
1: Ez egy jó mondat.
0: Jó felé. Mondat? Szeretjük, hogy cipőt is vehetsz?
1: Én ezredekig el tudok ezzel a mondattal élni békával.
0: Hogyha cipőt is veszed, akkor...
1: Cipőt is vehetsz.
0: Akkor jóban. Jobb, mint anyádé, valaki ezt írta. Itt azért van némi terheltség a párkapcsolatban. Ugye?
2: Igen, igen, kicsit.
0: Itt a főzéssel kapcsolatos lehet ez, hogy ez mire vonatkozik, hogy jobb mint anyád?
1: Reméljük, hogy
2: tudom,
1: arra.
2: Igen, igen. Nekem mindenkettő elfogadható, de fura kicsit.
0: Igen. Azt mondja, hogy valakinek ugyan több szőből áll, de igazad van, ne haragudj, bocsánat. Ettől működik egy hosszú távú párkapcsolat. Ez már több szó azért, de nagyon ellentétes szemléletű, például maradj már csendben. Igen. Ma te főzöl. Na?
1: Hát ez biztos, hogy nem segít.
0: Ez nem segíti?
1: Ez kivéve, nem ha egyébként mindig a pasi. De várj, ezt most pasi szemszögből nézzük, vagy nő szemszög?
0: Ez nő szemszög, férfi szemszög, ez mindenki jöhet. Tehát amitől neked azt gondolod, hogy a túlélésedet szolgálja, és azt gondolod, hogy jobban működik a párkapcsolatod.
2: Figyelj, olyan üzenet cunami érkezik, hogy nem tudom elolvasni őket. Tehát rengeteg, ebből elég sok a glu-glu, de
0: van, amit nem tudunk beolvasni, igen. Tehát, hogy valamit nem tudunk beolvasni. Azért próbálok így finoman szemezgetni abból.
1: Biztos, hogy nem.
0: Biztos, hogy nem.
1: Ez nem segít.
0: Ez nem segít, igen. Igen.
2: A nem vagy kövér is tetszik amúgy. Nem vagy kövér. Azt hiszem, ez is egy univerzális igazság. Ebből is lehet póló.
0: Igen. A három szó a köszönöm, a szeretlek és a bocsánat. Ezt adjuk, ez a hivatalos megoldás, klasszikus. Ez kedves. Ugye, ha ezt elmondod, köszönöm, szeretlek, bocsánat, akkor az adhat hosszú távú párkapcsolatot.
2: Én akkor már vinném orvoshoz amúgy, ha ilyen kijön a száján. Mit mondtál?
0: Mit mondtál? Szeretlek, bocsánat. Köszönöm.
2: Mentő, legyen vége. Mi történik?
0: Igen, igen. A kicsit szarszag van, az nem tudom, hogy mit. Az megmondom őszintén, nem tudom, hogy segíti elő a hosszú távú párkapcsolatot, de értem, hogy vissza kell jelezni a másiknak. Igen. Tehát, hogy fontos a visszajelzés. Kapjon a másik visszajelzést, nem?
2: De.
0: Hogy változtasson, ha nincs visszajelzés? Ugye? Olvashatok, ti is nyugodtan, ha láttok meg. Nagyon sok van, amit nem tudok beolvasni. Azt mondja, mihez van kedved? Szeretjük ezt a mondatot. Nekem tetszik.
1: Mihez van kedved?
0: Jó mondat.
2: Én őszintén azt gondolom, tőle még soha nem kérdezték meg. De most... hogy mihez van kedved? miért lett az oka ennek?
0: Igen.
2: Miért az oka ennek?
0: Őszintén megmondom, azért utálom ezt a mondatot. Vagy. Mihez van kedved? Ez egy jó mondat.
2: Mihez van kedved? Ne, jó, Balázs, mihez van kedved?
0: Ú, de jól esik ez.
1: Na?
2: Feri? Mihez van kedved?
1: Hát, ha én azt elárul. Ja.
0: Jó mondat.
2: Jó mondat.
0: Szerint én ezt adom, ez egy tök
2: jó,
0: kedves mondat.
2: Jó, hogy ez nagyon jó.
0: Fölkelsz, és azt mondod neki, hogy nagyon. Itt van egy másik, ez talán kevésbé kedves, mond tovább, érdekel.
1: Ez egyébként ez nem rossz.
0: Mondat. Ez egy genyó mondat.
1: De, mert érdeklődést mutatsz. Hát hányszor ültünk úgy.
0: Igen, nagyon durva irónia van.
1: Hányszor, dehogy is.
0: Mond tovább, érdekel?
1: Igen, mond tovább, érdekel.
0: Igen, mond tovább, mond mi?
1: Tovább, érdekel.
0: Tehát ő ezt komolyan mondja, igen, hogy biztassa a párját, hogy mesélje.
1: Hát hányszor volt olyan, hogy ülsz a kanapén, nyomkodod a telefon mellette, duruzsolnak, és csak ilyen, aha, igen, tényleg, na, hát ez pont az ellenkezője.
0: Van a minden rendben lesz, és a Zsolti pedig azt mondja, hogy 10 évet letagadhatsz, az egy nagyon fontos mondat az ő párkapcsolatában. 10 évet letagadhatsz.
2: Te pedig 10 évet leülhetsz.
0: 10 évet leülhetsz, vagy 10 évet letagadhatsz, igen. Nyugi, holnap megcsinálom.
1: Hát ez se segít.
2: Nekem tetszik, a főztél, vagy hánytál?
0: Igen.
2: Ez jó, ez jó.
0: Oké, akkor én olvasom a kedveseket. Jó leszek, mert én este várlak haza, nagyon kedves.
2: Te hegedű tokarcú!
0: Igen. Hármas hozhatnánk a barátnőddel.
1: De ez tényleg kedves.
0: Nem tudom, mennyire segíti elő.
1: Nem is kicsi.
0: Hová menjünk kiruccani? Tessék, jó mondat?
1: Jó.
0: Jó persze, mondat.
1: Persze. Kíváncsi, hogy a véleményére figyelsz rá,
0: igen.
1: Akarsz neki kedveskedni.
0: Nagyon kedves és nagyon szép a Veled minden jobb című mondat.
2: A barátnőd ezt megengedte.
0: De nem kedves a Veled minden jobb? Az egy cuki mondat,
1: igen,
0: nem?
1: Igen.
0: Ugye?
1: Csak ugye kihez képest.
0: Hát ez igen, de hogy vele még a problémákat is könnyebb, vagy hogy ő van, és akkor innentől kezdve egy kicsit úgy minden könnyebb.
2: Jó, anyát se szeret.
0: Igen. Aztán nézzük a Viber üzeneteket, vagy rengeteg jön. Ez nem fertőző. Oké? Okay.
1: Igen, ez menekülő mondat.
0: Ez nagyon menekülő. Ja Isten, drága egy kincs vagy. Kicsit több, de szép mondat. Nem?
1: Igen.
0: Szép mondat. Csinos vagy, ne fogy többet.
2: Nem.
0: Önbizalom hiányal küzd, fogyókúrázik, nem szereti magát.
2: Rossz, ez ne fogy többet, ez azt jelenti, hogy eddig fogynod kellett, hát ugye eddig nem voltál csinos, stop, ugye ezt már nem mondod. A másik az, hogy
0: de mi van akkor, a csaj fogyókúrázik nagyon sokat, utálja magát, mindig nézegeti magát, még nem elég, és azt mondja neki, hogy figyelj, most már hagyd abban, ne fogy többet, csinos vagy, jó ez így, szeretlek.
2: De akkor se így fogalmaznám meg, tehát lehet, ez jó, az üzenet az nem biztos, hogy rossz, csak a megfogalmazás, inkább azt mondani, nem tudom, jó a buti, nem tudom, hogy valami, nem tudom, szerintem, tehát valami, ami csak a jóra koncentrál.
0: Te fingottál.
1: Ez kérdés, vagy mondás?
0: Ja, most műsoron kívül. Ez nem a témához kapcsolódik, csak szeretnék egy személyeset kérdezni.
2: Ez a reggeli különben.
0: Ez a babettázás egy kicsit.
2: Ez a kapor, ez nem tudom, hogy oké.
0: Itt van a távkapcsoló. Hosszú távú siker.
1: Ez is jó. Igen.
0: Hosszú távú siker.
1: Vagy az a kérdés, hogy hozzak be sört.
0: Az is jó. Igen. Mit szeretnél enni? Szerintem ez egy nagyon fontos mondat. Ez egy nagyon fontos mondat. A táplálás, az etetés, a sokaknak egy szeretett nyelv, hogy megcsinálom, neked megfőzöm, amit kívánsz, mit szeretnél enni.
2: Mondja a konzervevő, érted, aki a főtételek mellett is konzerveket eszik.
1: Hát ezt nem tudhatod, hogy egyébként érted, ő délutánunként miket varázsol az asztalra.
0: Hát nem vagyok egy nagy főző.
1: Ez igaz.
0: Na, de az anyukák szeretett nyelve, a nagymamák szeretett nyelve, a főzés. Az egy ilyen gyere, ülj le, egyél, megetetlek. Nem, vagy az utalás. Az egy szeretett nyelv, igen. Azt mondja,
1: egy hol... ilyen jó a segged, annak tudtok örülni?
2: Én nagyon. Laci szoktam mondani, amikor esetleg úgy találja. És akkor ezt nagyon értékelem.
1: Jó lesik.
2: Nekem két férfi van az életemben, a férjem és Laci. És mi így vagyunk hárman. Mi így vagyunk hárman boldogok.
1: Péter most nyert egyet.
2: Péter elfogadta a sorsát. Péter, go with the flow.
0: Nem vagy dagad, de léci, szállj le az arcomról.
2: Ezt már hallottam.
1: Szép mondat. De sajnos egyrészt hosszú.
2: Ahogy a szállj az arcomról.
0: Ennek az a legnagyobb baj, hogy több szó. Aláírnánk, de nagyon sok szó van benne.
2: Szállj le arcomról.
0: Szállj le arcomról.
2: De amúgy ez hogy hangzik, hogyha ülnek az arcod? Úgy mondj, légy
1: szépen. Nem vagy dagad, szállj le az arcomról.
2: Mit mondta, tessék?
1: Azt mondta, szállj le az arcomról.
2: Gyorsabban? Még? Amíg hallom, addig jól vagy.
0: Nem jelentett semmit. Tessék. Ajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajj kapcsolatot.
2: És mi ennek az ellentéte? Mi az, amit azonnal felbosszantod magad? És három szó.
0: Igen, szuper shop kártyája van. Én egyébként már itt tankolok. Nincs applikációm, nem kérek számlát, nem kérek kávét, nem kérek hotdogot, készpénzzel fizetek. Igen. Szebb vagy a hugodnál, nem annyira szerencsés mondat. Együtt érzek veled, tessék.
1: Az jó. Az egy, szép, az egy kedves támogató.
0: Az egy támogató volt.
2: Főleg szex után.
1: Együtt érzek veled, elmentem a kocsmába.
2: Nekem nem volt orgazmusom, együtt igen. érzek veled.
0: Eladom a motorom.
2: Eladó a motorom?
0: Eladom, hogy eladja. Hogy félti, feszkó van belőle, sokat motorozik, félti, és azt mondja, hogy eladom a motorom, nekik ez hozta meg a hosszú távút, hogy beáldozott gondolom valamit azért, hogy béke legyen.
2: Mondjuk nem akart meghalni, vagy ilyesmi.
0: Az is lehet, igen, nem akart meghalni, vagy féltette, vagy feszkó volt belőle, és azt mondta, hogy hosszú távú kapcsolat, neki ez volt ez a mondat, hogy nem eladom a motorom.
2: Jó, itt egy aha. másik, 20 év futamidő.
1: Az
0: igen, igen, igen.
1: Az
0: nagyon szeretem a mondatot, hogy összefogom a hajamat. Leesett mindenkinek. Igen, szép, igen, mondat. Jó, szép mondat.
1: Szerintem ez egy kedves törődő.
0: Szerintem ez egy törődő mondat.
2: De hogyan mondod?
0: Összefogom a hajamat. Várj egy picit, összefogom a hajamat. Nem mozdulj, összefogom a hajam. Ez szerintem ez egy szép mondat.
2: Összefogom a hajamat!
0: Na, így inkább. Hát ezt inkább így ne csináld.
2: Mondom, hogy bármi működik. Ja, hát, mindenre jó.
0: Akkor mindenre inkább együnk valamit, és nézzük a meccset.
2: És mondjam, hogy...
1: Jó, nem tinderezek már. Az is összetartja.
0: Az is jó. A nem tinderezek már, az is jó, igen.
2: Te kifli fejű. Úgy látom, a fejek azok nagyon bennek.
0: Jó. Valakinél az működött, hogy hagytál nekem meleg vizet? Hát...
1: Ez kicsit szoci.
2: Igen,
1: ez
0: kicsit igen, szoci. Igen, de mélysége van a mondatnak, mert ha nem hagy neked meleg vizet és kifürdi...
1: Akkor már nem
0: szeret. Az jelent valamit. Vagy úgy száll ki a kádból, hogy figyelj, fürödtem, de gondoltam rád közben, hagytam neked meleg vizet. Ez egy fontos mondat szerintem, hogy hagytam
2: és
0: neked...
2: Tudsz mondani, hogy vége van kicsi?
0: Vége van kicsi, ma se fürdök, nem érdekes, igen. Hagytál nekem meleg vizet, igen. Tessék a távkapcsoló, vagy például nyugodtan pihenj még. Na? A nyugodtan pihenj még,
2: az jó, a az nyugodtan szerintem az egy kedves. Még, az a van hozzá, a mihez van kedves, a nyugodtan pihenj még, ezek olyan dolgok, amitől már most egy kicsit izgalomba jöttem.
0: Igen.
2: Ezek jó dolgok, ezek kedves kapcsolati dolgok.
0: Igen. Bármikor átjöhet az anyád.
2: Fél óra húsz.
1: De ez fenyegető, hogy ne kezdjünk el szexelni, mert bármikor átjöhet az anyád? Vagy ez egy ilyen megengedő mondat a férfi?
0: Nem,
1: hogy a
0: szerintem részre, ez az elfogadom.
1: Bármikor átjöhet az anyád.
0: Igen.
1: És a legrosszabb, azért szeretlek ám.
0: Ugye?
2: Jaj, de utálom ezt.
0: Azért szeretlek ám. Azért, igen. Nem feltétlen oldja meg. Igen. Legyen, ahogy akarod. Az is egy fontos mondat. Legyen, ahogy akarod. Aha. Igen, és itt van, amit olvastál, a nem tinderezek már. Uh-huh. Hát...
2: Zsolt szerint a használtam WC-kefét, és egy jó mondat.
0: Igen. Majd én megyek, tessék, kinek miről árulkodik ez a mondat. Majd én megyek. Párkapcsolatban.
2: Ez jó.
0: Ez nem rossz.
2: Ennyi, csak majd én pihenek.
0: Majd én megyek. Lehet, hogy nem tudom, kiteregetni, vagy becsöngettek, vagy el kell valamit intézni, pihenj, csináld, amit kell, én megoldom, majd én megyek.
1: Vagy ez válasz az a mondatra, hogy én elköltözöm. Nem, ja, majd én megyek.
0: Igen, már értelmezés van egy mondatnak. Igen. Majd én megyek. Elköltözöm, majd én megyek. Igen. Aztán azt nézem, hogy jó, ezt nem tudom beolvasni. Majd én vezetek, tessék.
1: Fáradt a másik.
2: Majd én
1: igen, csak ebbe az is benne van, hogy domináns akarsz lenni, igen. Uralod a másikat, hogy ne te vezessél, mert szarul vezet, majd én vezetek.
2: Majd én iszok.
0: Igen.
1: Az jó, az na, szép tessék. Mondat.
0: Fél óra 15 ezer. Megment, lehet ettől hosszú távú egy kapcsolat, hogy fél óra 15 ezer?
2: Az óránként 30, az jó, nekem az tetszik.
0: Igen, az a feleség az mondja, az lehet, hogy egy kifizetendő. Igen. Na jó, gyerekek, nagyon sok jött, köszönjük szépen.
2: Se rossz.
0: Igen, próbáltunk válogatni a komoly, az érzelmes, és hát az egyértelmű utalások és mondatok közepette. Igen, ha csak a Fidesz, nem tudom... Mennyire oldja meg a hosszú távú párkapcsolatot, de valaki
2: árad
0: elküldte.
2: A tisza.
0: Igen,
2: csak a Fidesz. Tisza,
0: csak a Fidesz.
2: Mi volt a DK-nak a kampánymondata?
0: Hál' Isten, semmi.
2: Mi hazánk? Sose felejtjük.
0: Na, jövünk a hírek után mindjárt.

0: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine Sunshine.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Debrecenbe kéne menni.
3: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
3: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszíne.

Rádió Esztégen, Alemez Játszóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regal.

0: egész nap a Rádió Egyet, figyeld a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent.
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger, megy!
0: És nyerd meg a páros napi jegyet.
2: Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
4: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
5: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
4: De hát honnan tudtad?
5: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
6: Itt az árzuhanás. A Premier Outletben több mint 150 divatmárka vár, most akár 70%-os kedvezménnyel.
7: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
8: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlas utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
10: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben.
11: A Praktikerben.
10: Júliustól.
11: Júliustól.
10: Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
12: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
13: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. Te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
0: Reklámot hallottak.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
14: A 2026-os nyár támogatója a Trend Optika csoport. A multifokális szemüveglenség szakértője. Keresse a Trend Optikákat.
15: Ismerd meg az új BYD Dolphin GDMI-t a JP Autónál. Elektromos, amikor szeretnéd, benzines, amikor szükséged van rá. Már 8.890.000 forinttól lehet a tiéd. Próbáld ki te is Kecskeméten a JP Autónál, a Malom Központ P1-es szintjén. További információk a byd.jpauto.hu oldalon.
16: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
17: Július 30, augusztus 1. Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások.
18: Július 30, augusztus 1. Benkő Zoltán Park.
17: Második kecskeméti Summerfest. Jegyek oneticket.hu.
19: Itt a teraszfedés ideje. A polikarbonátot pedig vegye meg Kecskeméten a fehér polikarbonáttól, raktári készletről, akár ma.
6: www.fehérpolikarbonát.hu.
16: Szűkös a hely az irodában, nincs hova tenni a nyári árukészletet, vagy a kamionodnak keresel fix helyet, amit te a strandon hűsölsz. Nálunk van szabad kapacitás. Kiadó irodák 17 négyzetmétertől, valamint hatalmas raktárak 30-tól 1000 négyzetméterig. Brutál jó, nettó 1500 forintos négyzetméter ártól. Plusz bérelhető szabad területek és kamionparkoló is vár rád. Ne izadj a helyhiány miatt. Címünk Kecskemét, Halasi út 29. Csak le rá. 0630 944 15 09.
12: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz.
14: minden, ami munkavédelem Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkész.hu.
11: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
20: Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük.
11: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
21: Gyönyörű átvétel, már a Fudoránál a labda. Elképesztő a tempó. Ráfordulnak a kapura. Már is a 16-oson belül. Pontos a beadás és egy... Újabb rendelés teljesítve. Válogassa Foodora világbajnok ajánlatai közül. Foodora, az otthonról szurkolás hivatalos támogatója.
14: Kavics felverődés, szélvédő csere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autouvegkft.hu.
22: Két kupon három napon át az Alföld áruház osztályain. 7000 forint kosár értéktől 15% engedményt, 10000 forinttól pedig 20% kedvezményt adunk, ha bemutatja a kupont, vagy feliratkozik hírlevelünkre. Ezeken kívül még 20-30-40%-os nyári vásárral is várjuk szombat 16 óráig az Alföld áruházban.
0: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong. Reklámot hallottak.
18: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
23: Itt az ideje a parlagfű elleni védekezésnek, aratási hangulat a hírös kosáron, nincs szünet a sürgősségi vérszállításban. Demeter Dia vagyok. Itt az ideje a parlagfű elleni védekezésnek, hívja fel a figyelmet a Bács-Kiskun vármegyei kormányhivatal. Azt írják, a földhasználó vagy tulajdonos köteles a gyomnövény virágzását megakadályozni, és azt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig, vagyis körülbelül október végéig folyamatosan fenntartani. Ezt az illetékes hatóság folyamatosan ellenőrzi. Amennyiben valaki nem tesz eleget kötelezettségének, akár bírságot is kaphat, melynek összege 5000 forinttól 5 millió forintig terjedhet. Ha valaki parlagfűvel szennyezett területeket észlel, bejelentést tehet a kormányhivatalnál, vagy a Nébih rendszerén keresztül. Aratási hangulatban zajlott a júliusi hírös kosár. A KEOL beszámolójából kiderül, helyi termelők portékáival és többféle programmal várták az érdeklődőket a Kecskeméti piac Budai utcai csarnokának szabadtéri részén. A fő tematika ezúttal az aratási időszak volt. Megismerhették a családok az aratás és a kenyérkészítés hagyományait, a gyerekeknek külön programokat is szerveztek. A hírös kosár következő alkalmát augusztus 16-án tartják. A nyári hőségben sem áll le a sürgősségi vérszállítás. A Vérlovagok, Magyarország egyetlen önkéntes vérszállító közösségének tagjai, a nap 24 órájában készenlétben állnak, és ha kell, azonnal indulnak. A Kánikula extra kihívásairól Pribil Sándort, a szervezet alapítóját kérdeztük.
24: Nem egyszerű a melegben az életünk, tartjuk a frontot, hiszen ezért vagyunk. Most már jelenleg 4 autóval és 3 motorral szállítunk vért. Múlt héten például átlagosan 780 kilométert mentek. Mindenkit buzdítunk arra, hogy a nyári szünetben, a szabadság alatt se felejtse el, hogy nincs fontosabb annál, hogy elmenjünk vért adni, mert akkor ugye nem tudunk mit szállítani. Nem csak az orvosi felkészültség legyen meg, hanem a hozzáadott eszköz is.
23: Sikerrel zárult a jubileumi 20. ERB konferencia Baján. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem víztudományi kara adott otthont az eseménynek. A konferenciára 24 országból érkeztek kutatók, hogy bemutassák legújabb eredményeiket a kísérleti kisvízgyűjtőkön végzett kutatások területén, közölte honlapján az intézmény. A napsütést időnként ma is zavarhatják megnövekvő gomoly felhők, lokálisan kisebb záporok kialakulhatnak, számottevő csapadék azonban térségünkben nem valószínű. Mérsékelt marad a légmozgás, és a legmelegebb órákban 32-33 fok körül alakulnak a csúcsok itt Kecskeméten. Holnap tovább fokozódik a kánikula, a legmelegebb órákban 35-36 fokot is mutathatnak a hőmérők. Többnyire derült, tiszta időre készülhetünk majd, kevés felhő lesz az égen, a szél is mérsékelt marad.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
25: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.

0: Cím egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sülike, Viki, Laci, Rázsko, Eszti, Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék!
1: 8 óra után vagyunk, pontosan 13 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, drága hallgatók.
2: Hello, bello.
1: Én annyira bírom ezt az argentin edzőt. Ez egy annyira jó arc, ez a csáv. Ezt kérdezik, hogy ha gólt rúg a csapat, akkor az vagy nem csinál semmit. Én ezt figyeltem 22-ben is ezt az embert, és az csinálja, hogy semmi nem látszik rajta. Aztán hirtelen elsírja magát, aztán hirtelen nagyon örül, de az egészet, amit nem hinné el, és tegnap megint eljátszotta ezt. A legszebb az volt, amikor 22-ben világbajnok lett Argentina, és 11-esek kellett a franciák ellen, és belőtte az utolsó argentin, és a csávó csak így ül, föláll, néz körbe, nem örül, nem, és a végén odarohannak, de semmi nem látszik az arcán, de közben látod az izgalmat, meg látod, hogy belül tombol, de valahogy úgy reagálja le, hogy lefagy. Nem direkt csinálja, nem a hűvös kimértet játsza, hanem ilyen egyszerűen sokkolódik. És a második argentin gólnál is hozta azt az arcát, amit nagyon kedvelek. Én bírom ezt a pacákot, nem is velem. Meg nem követem az interjúit, de hihetetlenül szenzációs, ahogy őrül. Nem örül sehogy. És kicsit így mormol valamit maga el, és olyan, mint nem hinné el, ami történik. Ez Lionel Scaloni, vagy hogy hívják, nem tudom, hogy hívják az edzőt. Nagyon jó arc, majd nézzétek meg. Nagyon szimpi a csávó. Hihetetlen. Hogy tud ő örülni. Lehet, nem örülni, de mégis örülni. Nagyon.
3: Most mented magad a babetta miatt, hogy nem látszódott rajtad eléggé?
1: Nem. Ez ma holnap lekerül Balatonra. Az nálam a nagy élete lesz ennek. Tehát az visz, már megvan, aki leviszi, úgyhogy holnap után, már szombaton szerintem a kis presszomba egy kávéra reggel.
4: Jaj, elmondom, mi lesz a sorsa a babettának, jó? Elmondom, 48-72 óra, és az lesz, hogy elmegy vele oda, és ott elfelejt, hogy van. És ott felejti, igen, ott ki fogják állítani, mint a babetta, amin ugye a sebességbás közlekedik, és aztán szerintem nyár vége fel, a szezon előtt megkérik majd, hogy vigye haza. Ez az én tippem. Igen,
1: elmegyek vele, jó berúgok, akkor már nem ülök föl rá, mert nem lehet
4: így felelősségteljes vagy.
1: Felelősségteljes vagyok, hazasétálok, és aztán szólnak, hogy ott a babetta.
4: Vagy augusztus 29-én.
1: Én csak mondom, kinek át itt a babettája hónapokat? Én kettő napon belül a helyszínre
3: szállítom. Tél volt. Halló, hát mit csináljak vele? Én viszont lábon vittem.
1: Ez igaz. És azt jövőre vissza kell hoznod, hogy újra levitt.
3: Így van.
1: Azt minden évben meg
4: úgy csinálnám, hogy Földváron elmennék Ferencére, hogy felvegyem Ferit.
3: Ott megaludnék. Aha. Egyet.
4: Igen. És aztán pedig így eljönnétek együtt ide. És aztán vissza.
1: Igen. Pápán esik, köszönjük szépen. Nyugat-Magyarországon esik, nem csak Pápán, és jön erre az esőfelhő, de már délutára ott is napsütés lesz. Átvonul valami kis zivatar felettünk, úgyhogy ezzel nem kell foglalkozni. Picit esik, és bárki nyaral vagy Szabin van, nem tartós romlás van itten, csak annyival, hogy jön egy esőfelhő. Nézzük, peterítette a Balaton, Fehérvár, Velencei tó is kap belőle, és aztán jövögetez baj Pest felé. De nem vészes a történet. Lehet a sok botoxtól már nem tud mosolyogni. Igen, az benne van, hogy már az edző annyi botoxot kapott, hogy nem tud mosolyogni. Ez egy faszi, ez egy az argentin csapatnak az edzője. Mérhetetlenül szimpatikus ember. Látszik rajta, hogy egy jó csávó tud, így ránézel, és így szimpi az ember.
4: Ez a Lionel Scaloni?
1: A Scaloni, igen, de nem örül. Mert nem tud, de hogy közben látom rajta, hogy tombol. Nagyon jó az. Nagyon szeretem az ő gólörömét. Nézzek a 22-ben, amikor megnyerte Argentina világbajnokságot, akkor mit csinál? Félelmetes a csávó. Aztán két perc, hogy elsírja magát. Tehát, hogy tök helyes. Szújó Zolit nem fogjátok hívni jöveti magyar nadíjjal kapcsolatban. Gyerekek, de felhívjuk. Hát csak Zoli tud nekünk a Forma 1-ről.
4: Vagy Gyurcsány.
1: Igen,
3: de ő nem ér rá.
4: Igen. Nem adunk amúgy egy párkapcsolati rovatot, vagy egy Forma 1-es rovatot Gyurcsánynak?
1: Mennyire lenne életveszélyes egy már nem politizáló politikus beengedni? Ezen sokat gondolkozom, hogy ő most már inkább egy közszereplő, nem egy politikus, de...
3: Vissza tud még fordulni.
1: Sok bűne van. Nekem az a bajom. Szóval, hogy feloldozni nem akarom, mert hogy ezt a nem kedvelem.
4: Igazából amúgy a hiba az volt, hogy odaengedték a politikához, mert szerintem neki lehet volna szórakoztató karrierje például, nem? Tehát, hogy azért tudott volna szórakoztatni tét nélkül.
3: Így is csinálta, csak néha keserű
4: csak
3: volt.
4: Csak drága volt rá a jegy. Drága volt a jegy, az volt a baj, hogy igen.
1: Na gyerekek, apró csalások, fricskák, szabálykijátszások, erről beszélgetünk itt a következő fél órában.
4: Sárkány utca 14-es rovatunk jön?
1: A Sárkány utca 14-es rovatunk jön, mert hogy azért még van hova fejlődni, ha esetleg néha beállsz egy családos helyre, hova nem állhatnál, közelebb állsz a bejárathoz, ne adj Isten, mozgássérült helyre állsz, esetleg záróvonalon. Mit csinálnak az oroszok, gyerekek? Mennyire szimpi, nem szimpi, tudunk-e rajta egy kicsit röhögni, vagy ez már túl durva. Ugye az van, hogy benzinhiány van Oroszországban. Tehát ez a hormuzi szoros, meg nem tudom, azért ez leginkább Ázsiát érinti, és hát az oroszok is azért szenvednek sokféleképpen. Orosz olajfinomítókat is bombáznak, szóval sok probléma van, és hát nem tudnak benzin dízellé formálni, ezért rengeteg dízellé finomítani, ezért rengeteg városban üzemanyag hiány alakult ki. És órás sorban állás van a lakosságnál, ami azt jelenti, hogy bizonyos orosz városokban beállsz a sorba délután 4-kor, és este 9-10-11-re kapsz benyát vagy dízelt. 5-6-8 órás sorbálásokat csinálnak az oroszok. Jött egy nő, és felfedte, hogy ő hogyan próbál meg, eldicsekedett, hogy ő hogyan próbál meg egy külön sorba beállni, és ehhez mit kell csinálni. Na tessék, véleményes a dolog, de ne ítélkezzetek elsőre. Nem mondjatok egyből zsigerből, fú, hogy dögöljön
3: hogy
1: meg,
3: hogy mekkora szemét.
4: Na jó, hanem akkor mondjad.
1: Naponta vagy két naponta 6-8 órás sorban állásba képzétek bele magatokat, vagy kvázi ez a kis turpisság.
3: Aha, de a kis turpissága befúl.
1: Nem vagy rossz nyomon.
4: Terhes has?
3: Kakilni kell.
1: Rossz nyomon. Jó, de most és ez hogy jön ide? Menj ki, gyere vissza, és folytassuk a megszólás. Mert értem, hogy
4: magadról beszélsz.
1: Értem, hogy te már abban a korban vagy, ahol önkételül nem mondod, kakilni kell. Ott van egy csomó tenalédi, mert ezt is kaptuk a erdőből. Köst föl, menj, gyere vissza.
4: Azt akartam kérdezni, én felejtettem, mint a tenalédiket, vagy kaptunk valahonnan?
3: Kaptunk,
4: nem. Ez a felnőtt férfi bugyik ráadásul.
1: Igen, ezen én is gondolkoztam, hogy 10 éve még bombonokat, csokoládékat, kakóporokat és mindenféle finom ajándékot. Telefonszámokat és női bugyikat kaptunk ajándékba. Most kaptunk egy csomag tenalédit, mert beküldt.
4: Férfi, ez tena úr. Inkább, vagy vele, tena lord.
2: Okkal kaptátok.
1: Nincs tudod, mentség, ha oka is van, borzasztóan szomorú vagyok, hogy ilyet kapunk.
2: De Anna nem. Próbáld ki, hogy
1: csokoládét kaptunk, bocsánat, topik, zárójelbe tesszük a témát, akkor beszéljünk egy filmet, csokoládékat, kávét, szponzorokat, megéltük, hogy bemegyünk az irodába, és 20 darab férfi tenalédi csomag van, mert ennyire nem öregedett meg ez a műsor, vagy igen?
2: Fölülsz a jávádra, de
1: hogy... Érted? Lady Pence-et kaptunk egy csomag. Ki jön ki?
4: Ez a kandúr.
1: De kinek volt ez? Említettük ezt a műsorban?
2: Tettük azt, hogy a koncerten, ha bekerülsz az első sorba, onnan nehéz kimenni, és nem akarsz onnan már ugye
4: nagyon
2: elmenni.
4: Nagyon szép, fiús, kék színe van, tessék Balázs.
1: És mit csináljak?
4: Hát
1: vegyek föl egy bugyit.
3: Felekát. Már.
1: Hát majd az Oti bulin, ez lesz rajtam. Az Oti bulin, ez lesz rajtam.
4: Szombaton tudod a születésnapod, azt mondom, ezt vett fel alá. Akár mivel is lesz.
2: Csak ebbe legyél. Ne vegyél rá,
3: gondjál. És érzel, egy 20 éves csávónak a izéje van rajta ebben a... Nézd meg,
1: igen.
3: Egy jó minőségű.
1: Na mindegy, drága hallgatók, hát így múlik el a világ dicsősége. Így múlunk el, mi szépen lassan veletek együtt.
2: De jó, most várjátok,
1: nézzük meg, hogy felszívja, de akkor legyen ez a következő fél óra, hogy öntünk rá vizet, hadd mondjam el a topikot.
4: De ne összi vizet, hanem pisilje bele.
1: Jó, oké, akkor hadd menjek ki, majd WC-n fölveszem.
4: De nem, vedd fel, és
1: itt. Jó, nem baj, nem itt veszem föl.
4: De, az is baj.
1: Kimehetek legalább mozdom, ha már szülinapos vagyok. Na de. Érted, kérdezi valaki, igen, hogy akkor mit kapnak a bocskorék, ugye? Hát ez egy jó kérdés, hogyha már mi ezt kapjuk, gyerekek.
4: Hamvasztási kuponokat.
1: Hamvasztás, temetés, szórás, parcellázás.
4: Igen, parcellákat kapnak. Igen, igen. Amúgy szerintem ők már beszélgetek arra kit, hova, csak mondom neked.
1: Igen. Szóval... Küldjük le nekik, nem? Hát azért, én szerintem ott azért az átlag
4: életkor. Úgy szerintem milyen háború robbannak ki, ezt ott hagynám.
1: Ennél nagyobb már nem tud.
4: De ezt csak ott lennék most.
1: Igen.
4: Csak menj be, kopogja, most adás van, ugye?
3: Hogy értelő, rossz helyre hozták.
1: Rossz helyre hozták.
4: Nálunk.
1: Igen, küldtek nektek. Na de hogy mit csinált ez az orosz nő, zárójel bezárva? Mit csinált?
4: Hát valószínűleg, hogy gyereket szerzett ahhoz, hogy...
1: Nagyon jó nyomon vagy, szerzett egy gyereket.
3: De csavargatta a fülét, hogy sírjon.
1: Csavargatta a fülét. Nem kellett ez, mert hogy kölcsön kérte a barátnőjétől a 8 órás sorban állás után. Ő azt mondta, hogy 10-szer 8 órát állt sorba üzemanyagért. Nem akar többet. És rájött arra, hogy egy külön sávban, külön engedéllyel tankolhatnak bizonyos emberek. Például, akinek van fogyatékos gyereke.
3: Na ne.
1: Elkérte a barátnőjétől a gyereket. Nem csinált semmi rosszat. Oda ment, és azt mondta, hogy ad oda a gyerekedet. És mondta a nő, hogy persze, 10 éves, hogy megodatta neki a gyereket. Beállt vele a külön benzinkútra, és 12 perc alatt megtankolt.
3: Most azt nem mondta, hogy neked belefér, hogy
1: nem, fogyatékos gyerekkel. Nem, én akarok kijönni ebből szarul, csak kérdezem, hogy
3: elsőre
1: zsigemből azt mondjuk, hogy igen, fú, ez borzasztó.
3: Vagy megcsillan kicsit... a szemünk, és azt mondjuk, hogy ne álljunk 8 órát sorba.
1: Vagy harmadszor árok 8 órát sorba.
4: Én el tudom neked mondani, mit csinálnék.
1: És elkérte, és megtankolt 5 percet, és elmondta, hogy igen. Tehát emberek állnak órákat sorba, ő nem akar, és elkérte a gyereket. A barátnője odaadta a gyereket, hazavitte, semmi baj nem lett a gyereknek. 8 perc alatt megtankolt, senki nem sérült. Kérem a véleményeket. Őszintén a pokolra jutás, hát, hogy is mondja, ódiumával.
4: Az a helyzet, ez egy olyan dolog, amit valószínűleg én is megcsinálnék.
1: Az a durva, hogy...
4: Hát, hogy, na, hogy, ez, hogy ez, igen, hát, tehát hogy az a, hogy... hogy és nem látok benne semmi rosszat, mert egyrészt ez program.
1: Kinek? Már kinek?
4: Hát a gyereknek is, meg neked is, nem? Hogy mentek együtt, mentek, csináltok dolgokat. Ez azt jelenti, ez feltételezi azt a fajta kapcsolatot, egyrészt, hogy elengedik veled, másrészt, hogy szívesen eljön veled, hogy ti jóban vagytok, tehát ez egy barátság. Aha. Most a barátságok ez mindig arra épülnek, hogy az ember ad is és kap is, mert kölcsönösségen alapszik, ugye?
3: Tehát és te szerintem... úgy ítéled meg, hogy a jó tétteményedért, hogy te elmész ezzel a gyerekek irándulni,
1: tankolni.
3: Tankolni, de aztán veszel neki egy fagyit, hát mégiscsak.
4: Hát utána majd driftelünk a parkolóban. És akkor...
3: Oké, tehát, hogy te ezért neked jár az, hogy átverd azokat az embereket, akik egyébként sorba válnak.
4: Nem nekem jár, hanem nekünk. A csapatomnak. Az akik a durva.
3: A gyereknek és neked.
1: Nem olvastam a cikket, és gondoltam, behozom, de hasonlóképpen gondolom.
4: Hát itt mi vagyunk, én és a csapatom.
3: Semmi. Égni a pokol tüzére.
1: Semmi rossz nincs
4: Feri,
1: benne.
4: A pokol tüzére, én mind oda jutok a pokol tüzére, te már ott fogsz dohányozni, olyan régóta.
1: Igen, hogy 5 percet kell sorbálnod, 10 percet kell sorbálnod. Ezek 8 órákat állnak üzemanyagért, gyerekek. És van egy külön az oroszoknál, egy külön sáv, ahol bizonyos engedélyű emberek, nem tudom, katonák, terhesnők, mit tudom én, fogyatik el, ők tankolhatnak, ez kb. 10 perc. És a nő rájött, és zseni módon rájött arra, hogy van egy barátnőjének egy gyereke, és onnantól kezdve ott tankol. Ki sérül ebben a sztoriban?
4: Az oroszok.
1: Igen. Kinek rossz ez a sztori?
3: Annak a sok ezer embernek, a sok tízezer embernek, aki órákat áll.
1: Ja, és a fogyatékos gyerek oldaláról fogod meg.
4: A kérdést, miben különbözik ez a helyzet attól, mint hogyha megkéred a haverodat, akinek elektromos autója van, hogy menjünk az ő kocsijába, mert ő ingyen parkol.
1: Tessék!
4: Miben különbözik ettől?
3: Hogy azzal nem versz át másokat.
4: Miért nem?
3: De kit vertem át?
4: Azt mert
3: a rohadt sok embert, aki áll 10 órát, 50 literre, 30 literre.
1: De most azt engedte,
3: hogy
1: a fogyatékos gyerek...
3: Hát miért engedjen
1: el? Nem, a fogyatékos gyerek morális szempontjából kell megvizsgálni. Nem az, hogy ő kijátsza azt, hanem, hogy ére egy fogyatékos gyereket odavinni. Itt ez a morális kérdés, nem az, hogy te most leelőzöd a sort. Hát álljanak ott, ki nem szarja le őket.
3: A fogyatékos gyereknek jó is. Hát foglalkozol vele, elmész. Nem álltam át, én nem támogatom ezt továbbra se, csak nem onnan kell, nem jó erő nézed.
1: Hát, ugye itt a morális kérdés, hogy vihetek egy nem nekem, nem az enyém fogyatékos gyereket, felhasználhatom-e egy sorba, megölelem, jaj, de aranyos, hogy megtankolom, és visszaadom a gyereket.
4: De nem, én azt gondolom, hogy ha ezt meg tudod tenni, tehát hogy a gyereket nem viseli meg, és nincs ebből az egészből egy érzelmi deficit, akkor ez egy barátság.
3: Tulajdonképpen ez egy jó dolog, értem.
4: De ez egy jó dolog, plusz sokat elmond azokról, akiknek nincs ilyen barátjuk, hogy miért nem diverzen barátkoznak. És hol van az ő életükből ez a fajta felelősségvállalás?
1: Azt mondják, hogy valaki örökbe fogadná és bérbe adná tankoláshoz.
4: Ez már a multi szemlélet.
1: Istenem, segíts meg, ezt írtad, szemét érzi, hogy pokora fog kerülni. Tehát kézről kézre jár a gyermek. Ő igen, tehát hogy ő visszavitte, és 2 naponta hozza el a gyereket, tankol meg, és aztán viszi vissza. Win-win!
3: Ugye, amúgy, mindenki örül.
1: Ez olyan, mint a diplomata igazolvány. Nem vagy diplomata, de kicsit használsz egy papírt, ami nem a tiéd. Hát hányan járnak most így?
4: De szerintem én ezt nem értem, hogy ez miért probléma. Tehát ez lehet így is megközelíteni, hogy az ember nagyon sarkosan, de hogy szerintem meg az van, hogy ez egy program. De mindig ezt
1: ez egy teljesen jó program.
4: Ez egy jó program.
1: A nő nyer, mert gyorsan tankol, a gyerek elmegy tankolni, az anyuka fellélegzik egy kicsit, mert lehet, hogy van egy fél óra.
3: Szabad ideje.
4: Az oroszok meg sorba állnak.
1: Az oroszok meg ott állnak. De így mennék el a sor mellett.
3: És most már biztos, hogy átállok.
1: Látod?
4: Sehol is, ahol is hely.
3: Ezer embert is megkönnyíted, aki sorba áll, mert nem tartott föl a sor.
1: Ennyi. Egyre rövidebb tankolsz, nem állsz 8 órát sörbe.
4: Hát figyelj, én a saját gyerekemmel is ilyen programokat szoktam csinálni. Tehát, hogy elmegyünk, és vagy tankolunk, vagy autót mosunk. Szóval, hogy ez egy legit gyerekprogram.
3: Gyerekkor.
4: imádják a gyerekek az automosásnál. Most mondj valamit, aminek egy automosásnál nagyobb adrenalin értéke van egy gyerek számára. Semmi.
1: Abszolút, abszolút. Igen, elsőre elolvasod azt mondod, megkérdőjelezhető. Aztán eljössz, hogy 8-ra állnék, hogy 8 órát sorban, lehet, hogy én is bevetnék valami trükköt. Milyen érdekes egyébként, hogy az egyik legnagyobb ilyen nyersanyag készlete van az országnak, nem? És hogy közben olyan problémáik vannak, már 8-10 órát állnak emberek üzemanyagért. Azért kétszer ki kéne állni egy ilyen sort, lehet, hogy mi is
4: neked
1: más,
4: nem
1: kéne, hogy
4: van babettád, ez egy életi
1: nekem megvan. Van egy keverékem, így van, igen.
4: Viszont az érdekel engem, hogy miért állnak sorba, tehát a 10 órát áll sorba, mihez kell az üzemanyag annyit, tehát amit 10 órát sorba állt, azt megjárt
1: meg gondolom, aztán olyan távolságok vannak, tudod, hogy muszáj neki megtankolni, üzemanyagot szerezni, iskola, vásárlásot, nem az, hogy leugrom Oroszországba, tehát lehet, hogy a következő nem tudom, benzinkút, vagy iskola, vagy óvoda, az mit tudom, 80 kilométer. Tehát azért előbb...
3: Jó, meg nem mondd már, amikor nálunk is emelik érted a benzinárát 20 forinttal, megőrül az ország, és elmegy tankolni, az is, aki két havonta egy tank benzint, hogy hívják, használni.
1: Megye, igen, mert megijed.
3: Mert úr is, igen, 20 igen, forinttal, igen. Na hát itt is ugyanaz van.
1: Igen, ez ugyanaz írja valaki hasonló, mint amikor kutyát kértél kölcsön, és lementél cigizni COVID idején. Ugye, mert kölcsön kutyával sétáltak az emberek a COVID idején. Kértél egy kutyát, elmentél, tudták kicsit mozogni, mert a kutya sétáltatok,
4: hogy ezt megcsináltátok, ne haragudjatok meg. Elég lett már egy pórás szerezni, és mondani, hogy elhagytad.
3: Buksi,
4: nem, soha senki nem kérdőjelezni, akkor nem a kutyádat keresem.
1: Hol a kutya most rohangál? Tehát én még nem láttam. Kutya COVID idején mindig elrohangál.
4: Nem láttátok ezt a kutyát? Őt keresem mindenhol, és egy kép Rex felügyelőről.
1: Ahogy ragasztott képen a busz megállóra. Nagyon jelentik a kis buksi.
4: Hát de nem is értem. Miért kell ekkora utakat megtenni, amikor ott van a szem előtt?
1: Na jó, akkor azért örülök, hogy itt igazából én ott leszek a pokolban, 4000 Balázsot leforgatva minden nap, de mellettem balra jobbra álltok ti is az orosz üzemanyagos hírért cserébe. Tehát, hogy nem egyedül leszek ott. Nem egyedül leszek ott.
4: Abban a bugyorban, ahova te kerülsz, ott egyedül leszel.
1: Kicsit följebb
3: annyira mély nincs.
4: Folyamatosan japán műsorok fognak menni a háttérben, és különböző hőelő megállókból fognak részleteket lejátszani. Feri egy másik bugyorban lesz, és én is egy.
1: És hol lesz Balázs, aki azt írja, én még egy tolókocsis öregasszonyt is kivennék az öregek otthonából, csak hogy gyorsabban tankolhassak.
3: Na,
4: tessék. De amúgy szerintem ez is tök jó lenne, hogy az idősekkel többet foglalkoznának, mondom nektek egy kis beszélgetés, tankolgatását, nem el vagytok?
1: Mekkora program az ilyen? Na jó, a gyerekek, hát ez történik Oroszországban. 8:30 van, ha van közlekedés, akkor küldjetek el nekünk finomságokat. M5 Kecskemét felé az M0-as után legalább 30 perces torlódás, 5-ös hűt is beállt. Most kaptuk SMS-ben, itt vagyunk, mindjárt a hírek után.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
8: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
7: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
8: Tökéletes!
7: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. Hungesthotels.hu.
9: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
10: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miértrádió.hu.
11: Litara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik! És beszállhatsz önerővel! Havi 29.900 forint törlesztőtől.
12: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
13: Megújult az Orlen applikáció, és ismét elérhető vele a literenkénti 10 forint üzemanyag kedvezmény. Sőt, a Verva 100 prémium benzin most 35 forint per liter kedvezménnyel tankolható augusztus 31-éig. Töltsd le az Orlen appot, és használd ki a kedvezményeket. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
14: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
15: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
16: Mi?
15: Ne! Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n. 17 000 belföldi szállás bomba jó áron.
16: Ugrunk egy bombát?
15: Szállás.hu. Úgy is tett.
17: Reklámot hallottak.
18: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: Reklám.
19: A 2026-os nyár hivatalos támogatója a Trend Optika csoport. Most vegyen multifokális szemüveget, a második pár szemüveglencsét mi fizetjük ön helyett. Lehet fényre sötétedő vagy napszemüveg változat is. Próbálja ki most vízparton, napsütésben, akár az irodában. Trend Optika, a Varilux multifokális szemüveglencsék nagykövete. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
20: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
21: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
22: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
23: Minden második szombaton forintos bőrze a Széchenyi Városi Kispiac csarnokában. Válogasson a családnak kedvezményes áron, vagy adjon új életet használt portékáinak. Vásároljon, vagy árusítson kedvező áron 7 órától 12 óráig. Bővebb információ a Kecskeméti Piac Facebook oldalán.
24: Utazási csomagjából ne felejtse el! Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak.
25: Immunerősítésre is. Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
26: Családi nyár a Cserkeszőlőfürdő és Gyógyászati Központban. Egész nyáron minden 7 év alatti gyermeknek 100 forint a belépőjegy. Csobbanjanak nálunk!
27: Itt a teraszfedés ideje. A polikarbonátot pedig vegye meg Kecskeméten a fehér polikarbonáttól, raktári készletről, akár ma. www.fehérpolikarbonat.hu.
28: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
29: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
28: Neked Sedacur Forte kell.
29: Sedacur Forte?
28: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
30: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
31: Ez de gyönyörű lett! Kapd el te is a pillanatot! Fotózd le Kecskemét legszebb naplementéjét a Malom kilátóból. Nevezd a képpen július 10-e és 31-e között a kecskemétkukac.malom.hu címen, és nyerj! A fődíj egy Csibó Cafisztimo kapszulás kávéfőző. További nyeremények a Tesco-ma, az iCenter és az Expert műszaki áruház jóvoltából.
17: Reklámot hallottak.
18: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
32: Tízezreket vonzott az avartárlat rendőrkézen az izsáki fiatal. Figyeljünk a kis kedvencekre a hőségben. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Tízezreket vonzott az avartárlat.

0: nagyvetésű kiállítások kategóriájában. Ismét rendőrkézre került a 15 éves izsáki fiú. A Bács-Kiskun vármegyei rendőrség közölte, a nyomozás szerint a fiatalkorú több lopást követett el, emellett zsarolással és kábítószer birtoklással is gyanúsítják. Egy nyitva hagyott autót is elvitt. Amikor a rendőrség ellenőrizni akarta, menekülni próbált, de neki ütközött egy betonelemnek, így gyalog futott tovább, azonban rövid időn belül elfogták. A fiú a gyanú szerint ezt követően újabb bűncselekményeket követett el, ezért ismét őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A rendőrség azt is vizsgálja, voltak-e társai, illetve köthetők-e hozzá további bűncselekmények. A kánikulában pillanatok alatt forró csapdává válhat a zárt lakás házi kedvencek számára. Ők a hőségben sokkal gyorsabban kaphatnak végzetes hőgutát. A bentartott állatok védelméről és a legfontosabb óvintézkedésekről Seres Zoltánt, az Orpheus Állatvédő Egyesület elnökét kérdeztük.
1: Nagyon sok helyen, ha nincs megfelelő redőny, relúgszal vagy éppen függöny, üvegházhatásnak vannak kitéve. Díszmadarakat, hüllőket, halakat, mindenféle állatot próbáljunk meg a tűző napsugárzástól távolabb vinni, próbáljunk meg árnyékon is sötétíteni a lakásokba, és akár 40-50-60 fokra ugyanúgy fölhevülhet a hőmérséklet, mint az autóban. Tehát azt látjuk egyébként, hogy állatember így a napon zavart állapotú, előfordulhat, hogy napszórásán fönn próbáljuk meg a külső-belső hűtés mellett orvosi segítséget kérni.
0: A napsütést időnként ma is zavarhatják megnövekvő gomoly felhők, lokálisan kisebb záporok kialakulhatnak, számottevő csapadék azonban térségünkben nem valószínű. Mérsékelt marad a légmozgás, és a legmelegebb órákban 32-33 fok körül alakulnak a csúcsok itt Kecskeméten. Holnap tovább fokozódik a kánikula, a legmelegebb órákban 35-36 fokot is mutathatnak a hőmérők. Többnyire derült, tiszta időre készülhetünk majd, kevés felhő lesz az égen, a szél is mérsékelt marad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: legyen!
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Mi van a világbajnokságok sztárállataival, akik jósolnak? Minden évben volt valami, nem?
2: Vagy igen, volt a Póla, Polip.
3: Úgy hallottam, hogy Pankó morzsában végezték.

0: Hiányolom ezeket a nagy világ vállára vett állatokat, akik tényleg a világ nézte őket, és akkor hú, de megjósolják, hogy mi lesz a világbajnokság. Vagy az van, hogy most már AI átvette ezt is, és AI-okkal jósolnak, ahelyett, hogy jó kis állatokkal jósolnának? Ugye volt régen láma, elefánt, polip volt, világhíres volt, hogy miért nem hallunk a 2026-os VB-ről valami cuki állatot, ami mindig oda úszik, oda megy, azt
1: vár. Hát az zebrákat kérdezzük meg erről.
0: Hát azok megfagytak.
2: Igen,
0: azok károm, abból megfagyott 60 pusztán. Tehát, hogy mi történik ezekkel?
2: Mert ugye nekünk volt a kis hörcsögünk.
0: Volt a kis hörcsögünk, ő is megmurdált. Mert ugye az van, hogy itt a végjátékhoz érkezve azt olvasom, hogy 9 vezető mesterséges intelligencia modellel is megjósoltatták a végső győztest. De jobban szerettem, amikor volt ennek valamiféle ilyen emberi és állati vonatkozása, hogy egy állat jósolt nekünk. Emlékeztek? És akkor tényleg mindenki figyelte, hogy mit mond a polip. És eldönthetett fogadásokat, meg dollármilliókat. Mert most megjósoltatták a mesterséges intelligenciával, a Grokkal, a DeepSeek-kel, a ChatGPT-vel, a Copilot-tal, a Meta-val, tehát hogy mindenkinek az AI-jával megjósoltatták, egyébként érdekes eredmények jöttek ki, de nincs már ilyen, hogy egy állat jósol.
1: Jó, akkor milyen állatra lenne szükségünk ezek után?
0: Valami kedvesre, valami aranyosra. Vagy bombatra, egy majomra, egy elefántra, egy tengeri vidra, teljesen
1: jó, akkor hívjuk fel a gajdost,
0: igen,
1: hogy és mondjuk meg neki, hogy akkor most már ezt neki kell szereznie.
0: Szegény, hát most azért van elég.
2: Hogy örülne.
1: Tegye bele a vizet a Velencei tóba, azt adjon valami vidrát.
0: Igen.
2: Vidránk azért van, tegnap is láttam.
1: És mit csinálnak?
2: Hát szerintem költözik, hiszen most nincs víz.
1: Nyestként éli életét.
0: Igen. Egyébként az AI-ok azért, hogy mennyire nem jól működnek, 8 mesterséges intelligencia, ezt még nem tudjuk. Tehát 6 a franciákat hozta ki bajnoknak, és azt hiszem talán 4 nagyon híres mesterséges intelligencia pedig az argentinok végső sikerére szavazott. Tehát a franciák akkor már kiestek, tehát a Grok, meg a DeepSeek, meg a Lachet, meg a mi az a Gemini, ezek már mind elvéreztek. Tehát ezek már egész egyszerűen nem tudják, de még a Claude, a ChatGPT, a Copilot, a Meta, az még egyébként az argentinokra tippel, tehát ott még meg vagyunk. Mit mond a racka? Megkérdeztétek a rackát?
2: Nem, sajnos.
0: Nem kérdezzük meg a rackát?
2: Szerintem neki most adjuk be, mert ugye ezt még régebben
0: igen,
2: kérdezték.
0: Ez még egy kicsit lassabb.
2: Tehát régebben kérdezték, azért voltak benne a franciák, és akkor most, hogy már tudjuk, hogy spanyol-argentin döntő van, na most.
0: Most adjuk be a rackának, hogy ő itt mondana. Aha. Az a baj, hogy a rackának még nincs ilyen alkalmazása, ahol tudod ezt így le tudod szedni, és akkor beírsz neki.
1: De tehát nem fel tőlük a, nem tudom, a rendszergazdát, hogy akkor dobja bele a rackába?
0: Beszéltünk már velük, képzeld, de nagyon üzleti, meg nagyon, hát hogy is mondjam, csak spéci a racka ChatGPT-nek megfelelő magyar mesterséges intelligencia. Tehát bonyolult is, amit csinál, bonyolultul van programozva, meg még ez nem ennyire egyszerű, csak hogy beütött, hogy kinyeri a VB-t, és akkor megmondja. De hát rolfocisokat megkérdezhetjük, ha akarjátok.
2: Még egy
0: profi csapat elmondja nekünk, hogy mi a helyzet.
1: Hát mindig ott van nekünk Denis, bár akkor megkérdezhetjük bármiről.
0: Hát, blattolt egy kicsit a múltkor.
1: Igen,
0: egy kicsit blattolt, igen. Egy kicsit.
2: Is, de...
0: Elsőre még
2: de akkor még hittünk neki.
0: Igen, másodikra vár egy
1: kicsit. Múltkor találtam kertben egy lótetűt, azt esetleg behozhattam volna.
2: Tök jó. És akkor mit, melyik tér felett választja?
1: Mit rág el? Melyik kinek a gyökerét?
0: Jó, de azért mi megtesszük a tétjeinket, vagy valami lesz, mi csinálunk valamit.
1: Persze. Nem fogtok most fogadni, és én mondom
0: most,
1: meg a tétet.
0: Most mi vagyunk a Ferivel?
1: Igen.
0: Mi vagyunk a Ferivel.
1: Én
2: előbb tudnám a tétet.
1: Hogy érted ezt?
2: Hogy mi a tét?
1: Hát pénz, azt mondtátok, hogy csak devizát mondhatod.
2: Csak lóvé.
0: Ja, hogy ne, legyen magyar forint. Legyen magyar forint? Jó, az persze. Abszolút, nincs azzal baj. Legyen egy jó kis magyar forint, és akkor eldöntjük, hogy ki nyeri. Jó? Én nekem úgy néz ki, hogy megoldódott az internet. Internet para, úgyhogy lesz.
1: Tessék? A kacsák már most adják a jelet?
0: Megoldották le. Kérlek szépen, földi sugárzású adót fogunk szerezni. Ilyen egyszerűen oldjuk meg egyelőre az internetet.
1: Majd egy este kerágják.
0: Igen. Lerakod egy dobozból, meg egy kábel, kivezeted, és megvan. És földi sugárzás, egy antennával nézed az M1-et. Na. Akkor az...
2: Az M1-et ne nézd, mert ott nincs meccs, de...
0: M4-et. Na jó van, gyerekek, oké. Akkor ezt megteszünk a tétjeinket, de most...
1: De ma, vagy holnap. Az lesz, hogy holnap reggel ebben egyeztünk meg, hogy holnap tesszük meg a téteket, mert addig még próbáljuk financiálisan kitalálni, mi fér bele nektek.
2: Mi fog változni holnapig?
0: Én annyit kérek, hogy én az argentinokat a Noel miatt hagyj vigyem el.
1: De mi ez? Nincs
0: de
1: ilyen.
0: Te
1: nincs
0: ki
1: ilyen. Ilyen. Nincs
0: ja,
1: ilyen.
0: Ez a szabályvállalom. De én titkom bárkit kapok, én az argentinoknak fogok drukkolni.
1: Jó, úgy fogjuk eldönteni, hogy ki lesz a tippel.
2: Aha.
1: Jó, hogy feldobunk egy érmét.
2: Van
1: jó.
2: Nekem egész sok érmém van.
1: Na dob, egy 200-est. Van egy 200-es?
2: Van néhány.
1: Na egy-egyet, és dobjuk akkor fel.
0: Eszer kapott, vagy Feri kapott 8000 forintot 200-as rollniban.
1: Egy rollni, 200-as, az 8000 forint, csak mondom nektek.
2: 8000?
1: Az egy 8000 forintos rollni, amit megérítettél.
0: Tehát hogy lehet megadni egy tartozást, ha nem 200-asokba rollniban? Tehát, hogy ez
2: igazi,
0: az igazi úr vagy. Hogy
2: sajnos nincs apró.
1: Csak itt egy 200-as, már csak azért stílusosan.
0: Én már csak az edző miatt is az argentinoknak drukkolok, de hiszem, amit vinnem kell, írás.
2: Várjál, előbb ugye megmondod, hogy melyik csapat melyik oldal, nem?
1: Jó, akkor az írás lesz az argentinok, a fej pedig a...
2: Spanyol.
0: Tehát tulajdonképpen ez egy olyan fogadás, hogy semmiben nem döntünk.
2: Semmiben.
0: Se az összegben, se a választott csapatban se dönthetünk. Nem szólhatunk bele semmibe.
1: Az igazság órája. De megpróbálom feldobni úgy az érmét, ahogy...
2: Várjál. Mert akkor mi fog eldőlni?
1: Tehát, hogyha írás, akkor Balázs szavazhat az argentinokra. Vagy tehát akkor ő fogad rájuk.
2: A fej, akkor ja. Ővé a spanyolok.
1: Igen.
0: Aha. Már mindenképpen én választok?
2: Nem választunk. Ja. Semmit nem választunk. Hát se csapatot semmiben nem választunk,
0: és összeget se. És összeget. Tehát fogadunk úgy, hogy te mondasz meg mindent ebből a fogadásból. Én ez van. Egy korrekt. Ez egy korrekt
2: szerintem
0: fogadás.
2: Szerintem jó.
1: De miért akarjátok-e nélkül? Nekem az is jó.
2: Ne, ez így sokkal izgalmasabb.
0: Én elhozom így is az argentinokat érmével. Mi az argentin?
1: Argentinok, az a fej.
0: A fej az argentin.
2: Az előbb még az írás fordítva volt, de nekem mindegy.
1: Jó, Zsolt, legyen argentinok, fej, vagy írás legyen? Fej. Argentinok a fej.
2: Fej. Tehát ha ez fej lesz, akkor Balázsé az argentinok. Ha írás, akkor ővé a spanyol.
1: Így van.
0: Jó.
1: Ez így igazságos. Miután törbe csaltatok, és meg unokázus csalóztatok engem.
2: De senki nem csinált ilyet, de mindegy.
0: Gyere, Messi!
2: Na,
1: Messi, mint a szopránoszban szokták a felnőtt férfiak.
2: Jó, lassított felvételen fog forogni a 200
0: Ezt a sütet.
2: Jó.
0: Laci, gyere be, dobj egy fölé pénzt. Nem tudja elkapni. Földobj, és nem tudja elkapni.
1: Meg kell másznak a
2: gyerünk, jó ide, jó! Mehet.
0: Nem tudja elkapni.
2: Gyere, anya!
0: Betérdelt a pult alá. Nem tudsz elkapni egy érmét, amit feldobsz. Szoktatok koordinációs feladatokat csinálni az egyszerűen? Dobnak teniszlabdát, oda nyúlsz. Medicinlabdát elkapod, visszadobod.
1: Én vagyok a medicinlabda, és fejet látok. Fejet.
2: Akkor tiéd a spanyol.
0: Elvittem a spanyolokat?
2: Aha.
0: Tehát bukok pénzt a spanyolokkal, nem tudok az argentinoknak. Jó, és mi a guba?
1: 15 millió forint.
2: Én azt nem tudnám tartani.
1: Jó, hát akkor...
0: Semmi, ennyim a spanyolok.
3: Én a fejre azt mondta, hogy Argentina.
1: Vissza
3: tudom játszani.
1: Jó.
3: Nem,
1: igen.
3: Fej, Argentina.
1: Jó fej az
0: Argentina. Megnyertem Argentinát.
1: Jó, oké, okay. yes, sir. Igen, és akkor a tét, Anna, segíts nekem megítélni, mennyire fájdalmas legyen ez?
3: Nagyon.
2: Hát már nagyon. Most fájdalmas, hát a spanyolokkal vagyok.
0: Az ne, az figyelj.
1: Ugye az egy vándor 100 000 forint, akkor legyen 100 000 forint, nem?
3: Igen, az szerintem az mi? Az
1: kaptál 100 000 forintot, de van mivel játszani, mondjuk úgy.
2: Jó.
1: 100 000 forint.
0: Játékpénz.
2: Ami jött, az megy.
1: Száz igazi hungária forint.
0: Szerintem valaki zsüllel kell csókolozni 5 percig. Egyébként azt adom. Azért az lehet, hogy az egy nagy büntetés lesz, igen. Jó.
1: Pedig nagyon gyengé.
2: Jó, tehát akkor ti ír argentin, enyém spanyol, és egy 100-as van rajta.
0: Én már teljesen elvesztettem a fonalat, amit mondtok. Viszem a spanyolokat, ha kell, és vállalom az összeget.
3: Ne bonts ki az érméket, Feri.
2: Jó lesz ez még valamire.
1: Jó.
0: Egyébként azt adom. 4 óra kívánság műsorvezetés, tessék. Én tartok egy ilyet.
1: Jó.
0: Lebeszéljük a programmal, hogy nem pénzben fogadunk, hanem aki veszít,
2: az
0: annak itt
2: is
0: kell maradni.
2: 10-től 2-ig.
0: Itt kell maradni, és 10-től 2-ig telefonokat vesz föl, és kívánságműsort vezet.
1: Magyarország leghosszabb kívánságműsora.
0: 6-tól 8-ig?
4: Este 6-tól 8-ig van kívánságműsor.
2: Nem, baj, majd most
0: jó,
2: előre
0: hozunk. Akkor nem, 6 is műsor sávjába 2 órát le kell vezetni, 10-től
1: délig. Nem, a betelefonálós kívánságműsor kell, nem az Atisé, amikor így sok reklám van meg
2: ilyenek, hanem... Csináljunk egy 10-től 2-ig tartó kívánságműsor, gyereke.
1: Ugye 6-tól 8, mindenki ezt mondja a stábban. 6-tól 8, nem?
0: De várja, jobbat mondott a Feri. 10-től 8-ig, 10-től 2-ig itt maradunk, és kérünk egy kívánságműsoros.
2: Hogy legyen egy kívánságműsor.
0: Te legyen kíváns, itt kell maradnod valamelyik
2: és
0: nap.
2: És 4 órán keresztül kívánságot teljesíteni. Hidd el, hogy jobb.
0: Soha nem trukkoltam még ennyire az argentinoknak. Soha nem jó. Akartam még, hogy ennyire, de itt kell maradni 10-kor, és meg kell csinálni egy 4 órás kívánságműsor.
2: Jó, vége a Balázséknak, akkor most jön.
0: Balázs marad, kérjetek számot 0-2-3-111. Sziasztok, Balázs vagyok, ez a Rádió 1. Mit szeretnél hallani? Szia, Joci! Jaj, de jó lesz, Jocikám, már adjuk is neked.
1: Hogy... Jó, még hát, egy kiegészítés szeretnéd tenni. Igen? Az öltözködéssel kapcsolatban.
0: Nem állok
2: jó,
0: bele.
2: Jó, persze, tenn a Ladybe mi. Vagy tenn a bolyba.
1: Ez a tenn a Lord, amúgy is tenn a Man.
0: És föl kell venni egy tenn
1: a
0: Ladyt.
1: Aki négy órán keresztül még utána, ezért szükség lesz rá.
0: Tartod, haver?
1: Tenn a Man.
0: Ugye, hogy a tenn a Lady véleménye. Szerintem a tenn a Lady véleménye.
2: Azt emeljünk ki belőle. Hát a kíváncsiak biztos.
1: Nagyon rugalmas és szellőző vagyok, csak mondom, most fogom itt a kezemben.
0: Jó, én tartom, hogy itt maradok négy órát. Én tartom. Ha én bukok, akkor valamelyik nap, csak hagyj előjük mi a napot, lebeszéljük a programot, hogy engedjék meg. Kivételesen 10-től 2-ig kívánságműsor, és levezetjük kettőig.
1: Bár csak nekem fizetniük, látod, ez van.
0: Jó?
1: Ez van.
0: Jó. Nem, a pénzt mellítetjük, de hogy legyen valami szívás értéke is.
3: Remélem lesz valami különleges játék, és akkor csörög a telefon folyamatosan. Jó, sajnos azt is le kell
0: de nagyon magányos lesz. És várjál, és élőben kell adni kamerával. Tehát, hogy itt veszed a telefonokat, élőben vagy. Megy az adás, veszed a telefonokat.
3: És közben pisilsz a pelenkába.
1: Atis jön be helyetted reggel.
0: Közben pisilsz a pelenkába. Micsoda?
1: És Atis jön be helyetted aznap.
0: Ne, olyan rosszat ne akarjunk mondani. Jó? Tessék?
1: Jó.
0: Ki van mondva?
2: Oké.
0: Ki van mondva?
2: Jó, tiéd. Az argentin, enyém a spanyol, 4 óra kívánságműsor plusz 100
0: kes. A kívánságműsort le kell egyeztetnünk a programmal, hogy engedjék meg, de szerintem jó arcok lesznek, megengedik. És...
3: Miért érzem azt, hogy már azon tered a fél, hogy sajnos nem engedték
0: sajnos
3: meg?
0: Sajnos a programosztály, azt mondja, nem lehet
4: élve kívánságműsor.
1: De bejelentett a Sunshine Rádió, aki viszont megengedte ezt neked, úgyhogy megoldjuk.
0: Viszont itt kell maradni, tehát meg kell csinálni, meddig? Tehát szeptember 10-ig ezt le kell tudni.
2: Jó. Oké. Okay.
0: Tehát nincs
1: jó,
0: tologatás.
1: Jó, és a nyertes pedig kap egy nőklapja címlapot.
0: Ne, és a nyertesnek viszont meg kell vállalni.
1: Jó, a macskák magazinnak a címlapja.
0: Jó, de várj, akkor viszont kapjam, amit a nyertes is, nem rossz. A nyertes őszre bevállal...
2: Hát kap 100 000-et.
0: De nem, bevállal egy meglepetés címlapfotózást.
1: De akkor senki sem nyertes.
0: De nem úgy, hát az is szívás. Hát ugye
2: mindenki szív.
0: Igen, mindenki szív. Mindenki szív. Ha nyersz, akkor viszont...
1: Vastag bértükrözés.
0: Meg kell fölképződni a meglepetések, körülnek mi, sziasztok.
2: Beköngyörögni
0: magad egy címlapra, hogy sziasztok.
1: Jézusen, a meglepetés vagyok, hogy lehetnék címlapon. Léci.
0: Elvesztettem egy fogadást, vagy megnyertem egy fogadást, jó? Szívjon csak a vesztes. Azért túl leválljuk magunkat, jó? Szívjon csak a vesztes.
1: Jó.
0: Kívánságműsor 10-től 2-ig itt kell maradni. Plusz kiló játékpénz. Argentina versus Spanyolország. Ez a tét.
3: Jaj,
0: de magányos leszel te itt a stúdióban, Feri.
1: Nagyon várom ezt. Kíváncsi, hogy mennyi lesz a mulatós és különböző motoros lágerek.
2: Nem lehet.
0: Nem, hát nem lehet. Valószínűleg rádióegyes zenék lesznek, de 4 óráig a hallgatókat válaszolni. Szia, Tibi.
3: Sok játék.
0: Igen, szia, Tibi, parancsolj. Szeretném kérni Dua Lipától a Let's Go Around című számot. Azért az nagy büntetés. Tehát, hogy jó.
1: Na?
0: És 500 fekvőtámasz teljesítése 2 óra.
2: Na, jó, azt szívesen.
0: Igen, hírtél és élő telefonos beszélgetés, az még durvább lenne. De én ezt adom, ezt én adom. Áll a dolog?
1: Ben, persze, áll.
0: Akkor megvagyunk.
1: Én adom. Én itt vagyok és támogatom ezt az egészet, de tudom, hogy úgy sem fog megtörténni.
0: De, nem hátrálunk ki.
1: Rendben.
0: Rátad itt is fog, tétek zajlanak nyáron. Nyáron ennek meg kell történni, szeptember 10-ig, nincs kiátrálás. Tehát itt nincs az, akkor majd meg nem tudom.
1: Menjek Ápihoz, kérdezem, akkor megengedik-e?
0: Egy irodával menj tovább, de igen.
1: A konyha.
0: Szembelévő.
1: Kézzük kávét. Hozzak valamit.
0: Hadd autóan csinálj meg egy kávét. Szembelévő irodába menjél.
1: Én ott betekintést tennep, ugye felhoztuk a Babettát, és láttam, hogy még soha eddig. Képzeljétek el, hogy a zenei, nem tudom, igazgató?
0: Igen.
2: Itt volt.
0: A sárga
1: kabát. Figyelj, bent volt, bennült az üvegirodában, és óriási bólogatások közepette hallgatta azt a Dua Lipa számot, amit gondolom most utána a napi 27 000-szer fog meghallgatni, és látszott, hogy nagyon éli. Tehát,
0: ő a sárga kabátos a disznóvágásról.
1: Kirekem Instára, szerintem megérdemli, hogy lássák az emberek, hogy hozza a döntéseit?
0: Hogy jön, hogy mi zajlik a műhelyben? Mi zajlik a munkában, igen. Oké, gyerekek, viszont nekünk még van egy kampuszjátékunk is közben, ha valaki érez magában erőt, vagy menne, vagy nem tudja megvenni jegyet, vagy örülne neki, akkor egy szlogenért cserébe mi adunk egy napi jegyet, ráadásul egy páros napi jegyet, úgyhogy erre tudtok telefonon jelentkezni, ha Annát bombázzátok, jó? Ez jövő július 22-26-a között kerül megrendezés, hogy Debreceni Fesztivál, nagyon most szeretik, nagyon népszerű,
1: sajnos megint.
0: És ide tudtok jegyet nyerni. Jött még valami fogadás? Na tessék, na hát.
1: A nyertes elmegy egy egész estés beszélgetésre a Friderikusznak a podcastjébe.
2: Miért büntetés a nyeréssel.
1: Nem, én imádom a Federico podcast, azok nagyon jó podcastek, de látod azt, ahogy megnyílik a föld Balázs és Sándor alatt, ahogy ott ülnek egymással szemben. Sándor, Balázs?
0: Nem, én már azt a telefont látom, hogy főm, hogy figyelj, nyertem, hogy összetem egy fogadást, elkérnöm hozzád egy podcast beszélgetésre.
1: Balázs, ez elfogadhatatlan. Nem tartom önt méltónak.
0: Igen.
1: A podcastünk színvonalához.
2: Megemlítettem is sorában? Legalább volt valami színvonal.
1: Hallgatja ezt még valaki?
0: Önök még rádióznak? Kérlek el ezt még valakit, amit önök csinálnak? Igen? Tudja, hogy már 10 év és teljesen érdektelen volt, amit csinált?
1: Ön tulajdonképpen teljesen tehetségtelen, Balázs.
0: Igen. Tudja, miről próbálom meggyőzni Kolosi Péter? Rúgja már ki magát. Hát látom, hogy teljesen tehetségtelen. Nem akar valami normális műsort csinálni?
1: Itt az ideje, Balázs, hogy jobb belátásra térjem.
0: Lassan 50 éves. Mutassa az intelligenciáját. Tehát
2: nem sok van, Balázs, úgyhogy nincs mit megmutatni, megértem.
1: A 3 milliós feliratkozom közül mindannyian úgy gondoljuk, hogy ő teljesen haszontalan a társadalom számára. Ezt megbeszéltük egy belső levelezésben, önnek is részesen lehetne, hogyha feliratkoznak.
0: Igen, ez történt valójában. Na gyerekek, arccal a kampuszjáték felé. Valakit még hagyd tegyünk boldoggá. Jó, menjetek kampuszozni, fesztiválozatok, úgyhogy jelentkezzetek. Jó, mi pedig itt vagyunk, mindjárt érek után.
5: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
6: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine Sunshine. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon ti

0: vasárnap este 8-tól a Disco Chic, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai.
1: Figyeld a műsorvezetőt a jövő héten!

0: 22. Jön a Vadiúi Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubba strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na figyelj! Az előző készlet? Elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
3: És a döntő pillanat.
4: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI Ecomaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
5: Vásárolj a Zalando leárazásán és spórolj akár 70%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
6: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
5: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 70%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
7: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
9: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 250 g-os többféle Mercedes-szert, plastik vagy más párban rögzített Supershop kártyával csak 1999 forint. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
10: Most féláron van az utazás, amiről mindig álmodtunk.
11: Majd átgondoljuk, hogy belefér-e a keretbe.
10: Ezt azonnal le kell foglalni.
11: De honnan szerezzünk most azonnal pénzt?
10: A Thrive Banktól. Az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
12: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldi mutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
13: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlas utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
14: A 2026-os nyár támogatója a Trend Optika csoport, a multifokális szemüveglencsék szakértője. Keresse a Trend Optikákat!
15: 9 ember, 1 autó, 0 kompromisszum. Ez a Ford Tourneo Custom a Hoványtól. Akár 9 ülés, tágas utastér, hatalmas csomagtér, prémium kényelem és modern vezetés támogató rendszerek minden utazáshoz. Legyen szó nyaralásról, sporteseményről vagy üzleti útról, a Tourneo Custom készen áll. Most készletről elérhető a Ford Hoványnál Kecskeméten, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedőjénél.
16: Július 30, augusztus 1, Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kovalszki meg a Vega és még sokan mások. Július 30, augusztus 1, Benkő Zoltán Park. Második kecskeméti Summerfest. Jegyek oneticket.hu.
17: Roncsautó átvétel, Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24, gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
18: Nyári akció a Marthűi Shoemakers Outletben.
19: Július 13-ától 25-ig az üzletben megjelölt minden új kollekciós első osztályú lábelére további 10% kedvezményt adunk.
18: Lépjen be hozzánk és találja meg új kedvenc cipőjét.
19: Shoemakers Outlet, cipőben otthon.
18: Martfő Gesztenye sor 1 a cipőgyár területén.
19: Nyitva hétfőtől szombatig, reggel 9-től este 6-ig.
20: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu. szereltessen vonóhorgot autójára. Vonóhorog típusonként 5 féle választékban. Felszerelés telephelyünkön. CarMax Kft. Kecskemét Dunaföldvári út, a 4-es kilométer kőnél az Osannal szemben. Telefon 30 91 59 316. www.carmax.hu.
2: Gyönyörű átvétel, már a Fudoránál a labda. Elképesztő a tempó. Ráfordulnak a kapura. Már is a 16-oson belül. Pontos a beadás, és egy... újabb rendelés teljesítve. Válogassa Fudora világbajnok ajánlatai közül. Fudora, az otthonról szurkolás hivatalos támogatója.
21: Szűkös a hely az irodában. Nincs hova tenni a nyári árukészletet, vagy a kamionodnak szeretnéd fix helyet, amíg te a strandon hűsölsz. Nálunk van szabad kapacitás. Kiadó irodák 17 négyzetmétertől, valamint hatalmas raktárak 30-tól 1000 négyzetméterig, brutál jó nettó 1500 forintos négyzetméter ártól. Plusz bérelhető szabad területek és kamionparkoló is vár rá. Ne izzadj a helyhiány miatt. Címünk Kecskemét, Halasi út 29. Csapj le rá 0639 441 509.
22: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
23: Változik a kecskeméti buszok menetrendje, ismét megrendezik Bugacon a kurultájt, egyre többen fordulnak a gazdasági versenyhivatalhoz. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Jelentős változás a kecskeméti busz közlekedésben. Július 26-án több módosítás is életbe lép. A változások között új megállóhelyek, megálló átnevezések vannak, több járatvonalán pedig járat megszüntetéseket, új indulásokat és időpont módosításokat is találunk. A Vályogvető utcán például új megállóhely lesz, a 110-es és a 119-es járatok közlekednek majd erre. Az Agyag utcán található korábbi Vályogvető utca elnevezésű megállóhelyet pedig átnevezik. A részletek elérhetők a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. Honlapján. Ismét megrendezik Bugacon a kurultájt, a magyar törzsi gyűlést. A háromnapos rendezvényre több mint 20 nemzet képviselői, valamint több mint 2000 lovas és gyalogos hagyományőrző érkezik. A programok között szerepelnek harci bemutatók, lovasversenyek, íjászat, népzenei programok és kézműves foglalkozások, valamint gyermekprogramok és ismeretterjesztő előadások is. Attila Sátra címmel kiállítás is nyílik, ahol a hunok, türkök és magyarok örökségét mutatják be. A helyszínen emellett hagyományos jurtatábor is épül. A kurultájt augusztus 14-e és 16-a között rendezik meg, a programok ingyenesek. Egyre többen fordulnak a gazdasági versenyhivatalhoz. Az elmúlt 3 év alatt másfélszeresére nőtt a fogyasztói jelzések száma. Tavaly már több mint 3000 bejelentés érkezett versenykorlátozó vagy megtévesztő gyakorlatokról, mondta rádiónknak Horváth Bálint kommunikációs vezető.
24: 2025-ben a panaszok legnagyobb része a kereskedelmi szektort érintette, közel 25%-uk az online kereskedelmi szektorra, míg mindegy 14%-uk a kiskereskedelemre, elsősorban az élelmiszer kis kereskedelemre irányult. Szintén nagy számú panasz érkezett a gazdasági versenyhivatalhoz, a banki és egyéb pénzügyi szolgáltatásokra, a légi személyszállításra és utazás közvetítésre, valamint a telekommunikációs cégek különböző gyakorlataira vonatkozóan.
23: A GVH szakértői minden jelzést egyedileg vizsgálnak, és ha indokolt, intézkednek. A napsütést időnként ma is zavarhatják megnövekvő gomoly felhők, lokálisan kisebb záporok kialakulhatnak, számottevő csapadék azonban térségünkben nem valószínű. Mérsékelt marad a légmozgás, és a legmelegebb órákban 32-33 fok körül alakulnak a csúcsok itt Kecskeméten. Holnap tovább fokozódik a kánikula, a legmelegebb órákban 35-36 fokot is mutathatnak a hőmérők. Többnyire derült, tiszta időre készülhetünk majd, kevés felhő lesz az égen, a szél is mérsékelt marad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
25: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.

0: 9 óra után 13 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, drága hallgatók, és már is folytatjuk. Még van kampuszjegyünk, van forma egy jegyünk. Jaj, nagyon szellemeseket írtatok. Igen, van bőr a képünkön, ugye az egymondatos vagy háromszavas kapcsolatot, hogy tartasz életben, az arra nagyon sok jó megfejtés, úgyhogy valószínűleg a naphallgatóját is majd onnan választjuk. Ők mehetnek forma egyre, ugye a pénteki futamra. Ez talán jövő héten lesz, úgyhogy jövő héten majd beszélünk a Szújóval is, egy ilyen kis Forma 1-es összegzése az Zolit följük. Ugye itt most, hogy mindenki futballázban ég, meg nagy fogadások, mi is. Most már ott tartunk, hogy kívánságműsort vezet az, akinek a csapata vasárnap elbukja a VB döntőt, tehát szép lesz. Ez mindig az adrenalinnal teli műsorban ez ötletnek tűnik, hogy kijövünk, és 10 óra 10 perckor ez már miért mentünk ebbe bele, nem hiszem el. De ugye, nem baj, aki veszít kívánságműsorban 4 órát műsort
1: vezet. Az nyugtasson meg, hogy van, aki örül a hírnek, írt már természetesen a sales igazgatónk, csillogó szemekkel eladjuk.
0: ugye a vesztesnek azt találtuk, hogy itt kell maradni is 10-től 2-ig. Hát nem is kívánságműsor, de dalokat konferálni, felvenni a hallgatókat, vagy megkérjük, hogy legyen kívánságműsor, egyszer engedjék meg nekünk, és 10-től 2-ig ad játszonő hallgatói kérdésekre olyan dalokat, amit a hallgatók szeretnének. Ez a büntés, ez szeptember 10-ig le kell tudni. Egyszer egy adás után itt kell maradni. Nagymaros település végén Trafipax, az éjszak felől érkezőket mérik, Feri küldte nekünk, ezt nem is értem, éjszaka vagy éjszak felől érkezőket?
2: Az éjszaka mérőket.
0: Az éjszaka felől érkezőket mérik, ez nem tudom pontosan mit jelent. Ha van friss, akkor küldjetek 0623-111-111 SMS számunk. Azt mondja, múlt héten este pont erről a párkapcsolati dinamikáról volt szó az Intim Tóra című zsidó műsorban. Kari küldte nekünk. Köszönjük szépen. Ugye ott mi, nem tudom, hogy ott mi volt, mi ugye itt azzal foglalkoztunk, hogy a Gyurcsány kitalálta, hogy három szavas mondattal rendbe lehet tenni egy hosszú távú kapcsolatot, illetve ez a titka. És ugye ő azt mondta, hogy a jól van, drágám. Mi pedig a hallgatók által megpróbáltuk megfejteni, hogy mi lehet ez a három mondat? Nagyon-nagyon vicceseket. Nagyon-nagyon vicceseket írtak. A fogadás 90 percre szól, mert ha döntetlen, akkor Eszter ugorja be, kívánság műsorban.
1: De jó.
2: Amúgy azt nagyon megsínyleni az ország.
1: Itt aztán lezőcsapkodás, mi?
2: Nem azt a csapkodás, elővenném azokat a titkos számokat, amiket úgy szeretek.
0: Igen. Na gyerekek, akkor még egy betekintés, csak hogy ugye mindig panaszkodunk, hogy miért nincs sok közvécé, meg miért nem ingyenesek ezek a vécék, hogy mi történik közben Egerben. Mi szeretünk ilyen lokális hírekkel foglalkozni, csak így kikitekenteni a kis országunkba, hogy mi történik. Próbáljuk megfejteni az esetet, hogy mégis mi történhetett, ugyanis adott egy egri közvécé. Ezek ráadásul ingyenesek, ami egy nagy dolog, eleve, hogy van vécé, meg hogy tudod használni. És hát valaki bement ebbe a vécébe, ahol történt valami. Amit nem tudunk, hogy pontosan mi.
2: Fizetős volt, ami történt? Vagy
0: valószínűleg nem. Ingyen történt, aminek történnie kellett. De hogy utána valamilyen baj történt, és a dugulást, vagy a problémát ő egy 2,5-3 méteres faággal próbálta meg elhárítani, és fogta a faágat, és beleállította a WC-be.
2: És ott hagyta.
0: És ott hagyta, úgy, hogy nincsen semmi nyom, tulajdonképpen a WC egyben van, nem verte szét, nem vandálkodott, hanem bedugta a 3 méteres fát a WC-be.
1: Na de mi az a fekete anyag az aljába?
0: Az egy jó kérdés. Az valami
1: zacskó?
0: Vagy a...
1: Fekete zacskó?
2: Nem, úgy tűnik, mint egy fekete kukászsák lenne, de lehet, hogy nem az.
1: Olyan, mintha aszfalttal vagy ízével kátránnyal beöntötték volna fényes a budit, és beleállították volna ezt a 2 vagy 3 darab faágat. Egy rövidebb, egy hosszú, meg egy közepes van benne. Érthetetlen, tehát...
0: Na. Igen. Azt mondják, ez a WC a Népkertben van, az Egri Strand közelében. Kaptuk már is SMS-ben, tehát tudnak az egriek erről a történetről. Igen. De hogy így, tehát mi kell
1: miért?
0: Ahhoz?
1: Azt mi kérdezett, kell ahhoz, hogy miért? Azért, mert nincs agya. Azért, mert az ilyen hülyét oda kéne állítani, és be kéne kenni szarral, hogy az egész nap a városba álljon.
0: Kiállítani, mint régen?
1: Igen.
0: A tolvajokat?
1: Igen.
0: Bűnösöket?
1: Igen. Hogy ezért nem haladunk sehova, érted? Hogy csinálnak valamit, van végre egy használható budi a városban.
0: Egyébként jó.
1: Nem kell bekéreckedned, odamész, és elvégzed a dolgodat, hogy
2: jó, először is miért belemegyünk, hogyan kérezkedsz be másnak a WC-re? Tessék, Feri.
1: Hát hozzád megyek, és
2: nem
1: azt mondom, hogy szerelő
2: nem,
1: vagyok,
2: Egerbe tudod. Vagy, Egerbe vagy, ott és ugye egy rájöttél, hogy a buxus van beletunkolva a vécébe, amiben te menni akartál.
1: Igen, hát akkor, akkor elmész valami étterembe, elmész a moziba, a nem tudom hova, és akkor azt mondod, hogy legyen.
2: Egy jegyet kérek a 7.30-asra, és merre van a mosdó?
1: És ne haragudjanak, mert nagyon kéne. Érted?
2: De figyelj, alapból én nem vagyok biztos benne, hogy tudjuk, hogy mi történt.
0: Igen, ezért ez egy jó kérdés a hallgatóra, ezért ne vessük el a történet első pontját, hogy mi van, ha ez egy emberből jött ki. Tehát azért egyértelműen csak az van itt, hogy vandalizmus, valaki kiment be hozzá egy falat, teljesen elvetjük azt, hogy valaki ráült a budira, majd maga alá nézett, és ott volt egy 3 méteres fadarab. Szóval ezt
2: a
0: elvetjük.
2: A csapból is a rostfogyasztás folyik.
0: Igen, nem lehet, hogy ő ezt komolyan vette.
2: És akkor most ő leküzdött ezt magába, leszállt erről a karóról, és aztán utána még meghúzgáljuk az interneten?
0: Igen, tehát bántjuk, azért még nem tudjuk, hogy mi történt. Ráült a budira, egész egyszerűen ez megtörtént, kihajtott.
2: Mi, hogyha nem is ember volt, amúgy ne haragudj meg, ez egy szakszerű gátépítés.
1: Egy hód volt. Az volt már opció, hogy tulajdonképpen ez a fa kinőtt a budiból.
0: Na most ezt mondom, hogy a másik az mi van, ha ez a fa ez alulról megérkezett, és az egri csatornahálózat annyira élő flórája és faunája van, hogy alulról kinőtt, csak senki nem használta a közvécét, mire benyitottak egy fa kinőtt a fajancból. Ezt se vessük el egy nagyon durva helikobakter fertőzés után.
2: És hogy milyen haiku lehetne ez? A fa kinőtt a fajancból.
0: Igen, mert egyébként jól néz ki, tehát hogy ez itt jön fölfelé, tökre azt látod, ki, hogy akár annak is tűnhet, hogy...
1: Műalkotás?
0: Hogy ez egy ilyen valami kicsit fura, ilyen eklektikus műalkotás. Hogy ő ezt gondol, a művész ezt gondolja a jelenkorunk világáról.
2: Milyen nehézségeid vannak alhasilag, hogyha erre adod a fejedet? Igen. Mi, hogyha nem is a WC-ből akartam kipiszkálnám saját magából? Igen.
0: Sok magvas diéta eredménye lehet?
2: Ez biztos, hogy az. Ez plusz az időszakos böjt.
0: Igen, az időszakos böjt, a túlzott rossz fogyasztás egyébként ezt megnyerhet. Igen.
2: De amúgy ez tudja, nem az van, hogy így hallotta egy hóda, hogy folyik folyamatosan a víz, nem volt azt rendesen megcsinálva. Oda ment ezt, hogy na ezt nem. Erre tettem fel az életemet, és oda vitte, beletunkolt, aztán távozott.
0: És azt mondta, hogy akkor ne szenektek. Egyébként milyen jó, hogy az egrieknek vannak ilyen közvécéig, meg hogy ezek ingyenesek. Ezek tök jó, hogy azért így állítgatják, gondozzák őket. Igen.
1: Mert már most odaírták, ugye, hogy akkor a B-verzió az, hogy lezárjuk, odaírtatjuk a WC-s nénit, és fizetős lesz, és akkor 200 vagy 400 forintén
2: mész meg. Ez megint egy túlkapás szerintem, mert most azért, mert van egyetlen egy elmebeteg, aki csinál egy ilyet, azért meg kell büntetni az összes többi nem elmebeteget. Tehát, hogy...
1: De azért, mert nem ez az első, ott mellékeltek képet, egyszer már összefújták.
0: Egyébként ez szerintem egy ilyen generációs vagy egy össztársadalmi probléma, amit ír is egyébben igaza van. Ez a közös tulajdonra való nem vigyázás, ez valahogy azért így a vérünkben van.
2: Lónak túrós a háta, igen, ahogy megmondták régen.
0: De tényleg így van, hogy ez még valahogy nekünk nem ment. Tehát amíg elmész egy osztrák közvécébe Bécsbe, azért azt látod, hogy igen, egyben van. Ott is ingyenes, de valahogy ott az a szemlélet, hogy elmész tényleg Dániába, elmész Kopenhágába. Tehát elmész ezekre a helyekre, nagyon sok ilyet lát, csak úgy gondolkodnak, hogy én most erre vigyázom, gyere te is vigyázz rá, óvjuk együtt. Tök más a gondolkodás. Ez valahol nagyon alulról kellene elindítani, hogy 20 év múlva majd az a generáció, akinek már van egy közvécé, azt mondja, hogy nem, én ebben már nem teszek faágat meg semmit, hanem vigyázok rá, tök jó, hogy van. De nem érettű, ez nincsen. Magyar nálunk ez még nem alakult ki, de miért nem? Hát most már azért közben fölnő egy generáció, akit mi próbálunk arra tanítgatni, hogy vigyázzon.
1: Hát te próbálsz, de... meg néhányan próbáljuk, de szerintem...
0: Vagy ezek még mi vagyunk?
1: Ezek még mi vagyunk.
2: Szerintem te voltál konkrétan.
1: Igen, csak nem emlékszel, nem olyan részek voltál
2: meg. Egészen pontosan te voltál. Az a helyzet, hogy szerintem meg értem, amit mondasz, és van ennek jelentősége, meg persze mindent mondjuk a gyerekeknek, tanítsuk meg őket erre, de higgyétek el, hogy ezt nem az a réteg csinálta, aki amúgy utána elsétál és kivesz egy könyvet a könyvtárból.
0: Biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem.
2: És azt sem gondolom, hogy ezek a képek, meg ez a felhívás, ez a poszt eljut ezeket az emberekhez, akik ilyet csinálnak, mert ezek ilyen beteg emberek.
1: De valószínűleg ő nézi a Facebookot egyébként, és el is jut, és azt fogja mondani, hogy de hát akkor a buli volt, na nézd meg
2: róla. Hát tegeljünk be rajta.
1: Igen,
2: akkor
1: rólunk írnak.
0: De valahogy ez az állapot van az állomásokon, ez van az a megállókban, mindenem. Tehát hogy valahol maga ez a közös tulajdonra nem vigyázás, ez nem csak a WC-ben ütközik ki, ez mindenhol itt, vagy hol van a bibi, vagy hol van a...
2: Ó, de mi, hogyha ez csak egy széntablette, csak még nem oldódott fel.
1: Elég nagy.
0: Igen. Egyébként szerintem ez visszaveszi a városvezetés és üzemeltetés, ezért pénzt kér, azért ott a világon semmi baj nincs. Nem. Tehát az, hogy fizetek egy szolgáltatást, de az rendben van tartva, hát most mi a jobb? Így van, de ingyen van, és ilyen állapotban van, vagy csak fizetök 500 forintot, de akkor van ott személyzet, rendben van tartva. Igen, én kifizetem inkább, mert sajnos nem tartunk még ott, hogy a közös jóra, vagy a közös tulajdonra vigyázunk. Ha nem érettünk meg rá, akkor fizessük ki. Ez hát nem tudsz mit csinálni.
1: Érted, ez megint a visszalépés, hogy egyébként van valami, amit jól megcsináltak, ingyenesen a közjavára bocsátották, és 6-10-100 ezer hülye miatt ezt vissza kell lépni. Igen, és nem a 200 forintot sajnálom, sőt, tök örömmel, mert én annak is örülök, ha van fizetős WC valahol, mert Pesten egy csomó be van zárva. A belvárosban nem
0: olyan
1: tudsz
0: állapotok
1: úgy bemenni.
0: Vannak, igen.
1: Igen. Lezárták azt, és pontosan ezért zárták le, és lehet jönni a külföldiekkel, ők is csinálnak ilyet, de nézd meg, itt van az egri példa, ami hát nem tudom, hogy külföldi vagy magyar, tök mindegy, hogy semmi ilyesmiben nem lehet előrelépni. Ahogy a szemetet szétdobáljuk, ahogy a cigarettacsikket elpöcködik az emberek, ez gyerekek, ez mind ugyanaz. És akkor kimész, amit mondtál, Ausztriába, hogy tisztaság van, hogy rend van, persze ott is van, ahol nincs, de mégis léptékekkel előrébb vannak, mint a, mert ez közös felelősség, ebbe agyba kéne fölnéni az összes ilyen feladathoz, mint ahhoz, hogy amikor azt mondják, tegnap beszéltünk róla, hogy a munkahelyen ugye mit vettek el tőled, azért vették el a budipapírt, haver, mert valaki ellopja a kávékapszulát, és azért veszik el, mert valaki zsákszámra hordja haza, mert azt gondoljuk, hogy az mindenkié, akkor az enyém annyira, hogy a családom is azt hisz.
0: Azt elvetjük, hogy eltűnt a WC kefe, és nem akartak a kisajni a WC-t? Ezt teljesen elvetjük, ezt a verziót?
1: Hát oda egy fa elég lett volna, ez három.
0: Ez a verzió, ez nincs, hogy azt mondta, hogy már pedig telemész. Már pedig én nem hagyom itt. Fogott egy fát, és elkezdte tunkolni. Aztán utána szépen otthagyta. Tényleg szomorú, mert hogy közben meg egyébként tökre tudnánk előrelépni, de így nehéz.
2: Viszont megoldott egy csomó problémát, mert ergonomiai szempontból meg az van, hogy egy ilyen fában nagyon könnyű kapaszkodni. Tehát,
0: holnaptól ez egy mozgássérült WC, igen, ahol fán tudod felhúzni magad.
2: Így van.
0: Na mindegy, inkább fizessünk érte, gyerekek, de tényleg jó a Polgi, vagy nem tudom, ki írta ki ezt a posztot, tök igaza van, hogy egyszerűen valahogy még nem értünk el ide. Na jó van, hívjuk a kampuszos játékunkat, mondd Anna.
3: Nem volt ugye fölvetésetek, hogy 10-11-en.
0: Nem, most rád
3: ezért bíztuk. Tettem én egy ilyen kis kísérletet rá, hogy ugye 40 betűből áll a szűkített magyar ABC, nagyon-nagyon sok betűvel írtam föl hallgatókat, a Danitól elkezdve a Szabinán át, a minden nem sorolom, Norbin át, a Sanyikán, a Csongor. Mondjatok egy számot, direkt nem sorrendbe írtam az ABC-t. Tehát az A az 8-as, a C az 12-es, az E az a 40-es, tehát 40 betű. Mondjatok egy, ugye 5 kéne a XY.
0: De lehet, hogy én ezt most nem is értem.
1: Csak mondj egy számot.
3: Egytől 40-ig mondj egy számot.
0: A 4-es.
1: 9-es.
3: A 4-es, én az S betűhöz rendeltem, tehát egy S betűs embert fogok hívni.
1: Most az S-esek.
0: Én azt gondolom, nem lehet azt mondani, hogy beleszürkültél ebbe a 15 évbe, tehát hogy ez a vád nem érhet téged, hogy nem találsz ki mindig valami kis újdonságot, nem hagyod ezt elszürkülni, nem hagyod rutinszerűvé válni a munkát. Jó, megcsavartad ezt a játékot, valaki megy a kampuszra, ez a lényeg.
3: Ennyi. Kész. Ennyi. Ez.
0: Már hívjuk is. Ez mint Péter. Szia, Péter. Hát csak vegye föl, érted? Hiába eszes. Szabina! Hello, Szabina!
4: Sziasztok!
1: Hello!
0: Szia, Szabina! Mi a vezetsz, hogy mit csinálsz?
4: Sziasztok! Hát most éppen félreálltam. Mert nem gondolom. Mert nem igazán az F betűnél vagyok.
0: Na de ez nem F, hanem S. S.
1: S. S, mint Szabina.
0: Szabina, igen.
4: S. Azt én
0: ezt értettem,
4: bocsánat.
0: Hogy leveszed a kihangosítót, átveszed simára.
2: És ilyenkor szedet lehet tenni.
4: Bocsánat, remélem, hogy...
0: Szabina, sokkal
4: remélem, hogy lehet hallani, mert pont most jöttem át a határon.
0: Na, remélem, zöld határ, mert kifizett. Három albán van nálad még a csomagtartom, hogy mi a helyzet. Szabina, jó, jobb a vonal, sokkal jobb. Na, mit szólsz? Mondj egy szlogen nekünk, és akkor lehet, hogy ott leszel a kampuszon, ha de el ne roncsd.
1: Jó, ez az!
0: Hát
1: úgy, de menő volt.
0: Igen, szerintem jó volt.
5: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi egy a Campus Fesztiválra.
0: Migráns vagy, Szabina, migráns vagy. Semmit nem hallottunk a szlogenből, de mi annyira jó fejek vagyunk, hogy elhisszük neked, hogy te ezt elmondtad.
4: Oké.
0: Jó?
4: Mondjam újra.
0: Ne, egyszer
2: most
0: elég.
2: Most már így jó lesz.
0: Abszolút jó. Kivel mész kampuszra, Szabina? Kit viszel?
4: A párommal.
0: Na, tök jó voltatok már, vagy az első?
4: Nem, még soha, Debrecenben sem.
0: Na, nagyon jó.
4: Jó lesz.
0: Jól van, érezzétek jól magatokat, mondunk mindent, akkor, hogy melyik nap tudtok menni, vagy ti választjátok, ezt nem tudom, hogy van, de biztos, hogy jövő héten ott lesztek a kampuszon, jó?
4: Jó, rendben, köszi szépen.
0: Jól van.
1: Sziasztok.
0: Ciao. Maradjunk az eredetinél, Anna.
3: Figyelj, tudod, jó, jó a tizedik. Nagyobb volt azt a füstje, mondom, mint a halvja.
0: Azt mondom, nem volt rossz ötlet, de térjük vissza 64 országos világbajnoksághoz.
3: Tehetek én erről?
0: Jó, szerintem.
3: Tehetek én erről?
1: De jó volt, hogy is
0: volt. Nem volt, nem volt. Jól megkavartad, de...
1: Irgalmatlan melót tettél bele, tehát az látszott.
0: Elszakköröztél fél óráig, térjük vissza holnap az eredetén. Mit szólsz hozzá?
3: Szerintem jó.
2: Amúgy megvadultál ChatGPT-től, szerintem ez van, hogy elletek. Igen, az van, ez van.
0: Anna nem hagyja elszürkülni a hétköznapokat. Tekeri, csavari, csűrje. Fölállított egy ABC sorrendet, egy éze, abakuszt hozott, érted?
2: Figyelj, Anna, ha már itt vagy, hogy mikor lesz amúgy a kihirdetése, kit vettek fel hova?
3: Az csütörtök, az jövő hét csütörtök.
2: Jövő hét csütörtök.
3: Igen.
2: Big day.
3: Jaj,
2: reggel, este? Este van,
3: este,
2: ugye?
3: Este jönnek az SMS-ek.
2: Úristen, na jó, hát akkor elkezdhetünk lassan szurkolni majd a fiataloknak.
3: Én már beizítottam, gin tonic behűtve. Ha nem sikerül, azért iszunk, ha sikerül, meg azért.
0: Én így vagyok minden nap a presszomban.
2: Így van.
0: Ha van okom, azért, ha nincs okom, azért elindulok, leülök, úgy beverem a Bloody Mary-t, meg az irkávét, mint a húzat. Utána meggyőzöm meg magam, semmi okot nem találom. Ma azért iszom, mert nem találtam olyan okot, amire igyek. Már ott is vagyok. Hopp, már ott a Bloody Mary.
3: Mondtam Karinának, semmi probléma.
0: Csütörtökön hirdetik. Igen, jövő héten az egyetemi felvételi
2: pontszámokat. Ha minden jól megy, akkor már tudtok aznap kívánság műsort csinálni. Úgyhogy akkor már majd kérhetik a számokat a fiatal.
0: Hát akkor csütörtök este kérhetik, akkor pénteken kell itt maradni. Friss egyetemisták, jövő csüt pénteken biztosan maradok.
1: Pénteket ott, hogy nem jó a péntek. Nem. Ezt beszéltük a délután.
2: Csütörtök este nekem jónak hangzik. Úgy hallom, szabadok vagytok.
0: Bárki vesz itt a fogadáson, szeptember 10-ig kell teljesíteni a 4 órás műsorvezetés 10-től 2-ig.
2: Így is van.
0: Na jó van, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival, és hívjuk még a naphallgatója gyerekek, mert még mindig van Forma 1 jegyünk, úgyhogy ezt is odaadjuk valakinek. Jó, jövünk rögtön a hírek után.
6: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérnek!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Fürdőzz a hád a nyári kedvezményében, ami csak rád vár. Július 17-től a hónap végéig 50% kedvezményt adunk minden női ruházati termékre a darabáros háda üzleteinkben. Használd ki ezt a lehetőséget és szerezd be a nyár legstílusosabb darabjait, ráadásul most féláron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
9: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben. A Praktikerben. Júliustól. Júliustól. Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban és online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
10: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál. Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonattartalmú Urzinol tabletta. Ne várj, használd az Urzinolt! Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől a 200 g-os Alesztó Cashew Dió 33% kedvezménnyel csak 799 forint. A 100 g-os Pikok Morvasonka 35% kedvezménnyel pedig csak 369 forint. Lidl. Igazán megéri.
12: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
13: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
12: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
13: Szállás.hu.
12: Úgyis tett.
5: Reklámot hallottak.
14: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Itt az ideje a parlagfű elleni védekezésnek, aratási hangulat a hírös kosáron, nincs szünet a sürgősségi vérszállításban. Demeter Dia vagyok. Itt az ideje a parlagfű elleni védekezésnek, hívja fel a figyelmet a Bács-Kiskun vármegyei kormányhivatal. Azt írják, a földhasználó vagy tulajdonos köteles a gyomnövény virágzását megakadályozni, és azt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig, vagyis körülbelül október végéig folyamatosan fenntartani. Ezt az illetékes hatóság folyamatosan ellenőrzi. Amennyiben valaki nem tesz eleget kötelezettségének, akár bírságot is kaphat, melynek összege 5000 forinttól 5 millió forintig terjedhet. Ha valaki parlagfűvel szennyezett területeket észlel, bejelentést tehet a kormányhivatalnál, vagy a Nébih rendszerén keresztül. Aratási hangulatban zajlott a júliusi hírös kosár. A Keol beszámolójából kiderül, helyi termelők portékáival és többféle programmal várták az érdeklődőket a Kecskeméti piac Budai utcai csarnokának szabadtéri részén. A fő tematika ezúttal az aratási időszak volt. Megismerhették a családok az aratás és a kenyérkészítés hagyományait, a gyerekeknek külön programokat is szerveztek. A híros kosár következő alkalmát augusztus 16-án tartják. A nyári hőségben sem áll le a sürgős

0: szükség legyen, meg hanem a hozzáadott eszköz is.
1: Sikerrel zárult a jubileumi 20. ERB konferencia Baján. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem víztudományi kara adott otthont az eseménynek. A konferenciára 24 országból érkeztek kutatók, hogy bemutassák legújabb eredményeiket a kísérleti kisvízgyűjtőkön végzett kutatások területén, közölte honlapján az intézmény. A napsütést időnként ma is zavarhatják megnövekvő gomoly felhők, lokálisan kisebb záporok kialakulhatnak, számottevő csapadék azonban térségünkben nem valószínű. Mérsékelt marad a légmozgás, és a legmelegebb órákban 32-33 fok körül alakulnak a csúcsok itt Kecskeméten. Holnap tovább fokozódik a kánikula, a legmelegebb órákban 35-36 fokot is mutathatnak a hőmérők. Többnyire derült, tiszta időre készülhetünk majd, kevés felhő lesz az égen, a szél is mérsékelt marad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Lucifer-ivel csak igazi mai sláger megy.
1: Mondjuk én azt a dumát is szerettem, hogy ez az egri harcos egy igazi karót nyelt ember lehetett. Ez is egy jó dum egyébként az egri közvécé fával történő megrongálására. Itt vagyunk, illetve vagyok, de nem baj, ma csináljátok, csak nyugodtan, mert csak egy best of konfan. Hát mi?
2: Soha nem vagyunk magadra, Balázs.
1: Köszönöm szépen, hogy velem vagytok a bajban.
2: Ezért szerint cigizik, de én igen.
1: A ajándékot kaptam korra reggel, hát milyen rendesek vagytok, hát még látóhatáron belül sincs az én születésnapom, de már megérkezett ez a kis ajándék a maga 60 kilójával.
2: És 40 évével.
1: És 40 évével, úgyhogy átadtátok az ajándékot, ez holnap-holnap után már... Balcsillant, de hello, gyere, semmit, dolgozunk. És Fletó után megfejtettük, hogy mi az a három szó, amit ha kimondanak hallgatóink, akkor szerintük attól jobban működik a házasságuk és a hosszú távú párkapcsolatuk. Nagyon jó megfejtéseket kaptunk, mélyeket, szépeket, vidámakat, szomorúakat, hogy mit kell mondanod a párodnak három szóban, amitől szerinted egy hosszú távú kapcsolat működik. Ezeket most már hallgatjuk újra.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
2: Van valami, amire vágytál, de még nincs meg neked, és most Feri behozza ezt a stúdióba.
1: Ti most hoztok nekem valamit?
2: Uh-huh. Megindítjuk a szüli hetedet.
1: Ne csináljátok, hát még meghatódom a végén.
2: Ne hatódjál meg, mert nincs az már öreges lenne.
1: Fogamba.
2: Nem, ez kapor volt, amit tettél.
1: Ja, igen, nem, viszont fikás az orrod.
2: Viszont, de akkor csukd be a szemed, ne nézzed.
1: Jó, becsukom a szemem.
2: És hogy vágtál rá.
1: Nem csalok.
2: Na mehet, tessék, nyithatod.
1: Nem hiszem el. Hát ezt nem hiszem el, hogy ezzel engem is megbüntet.
2: Senki
1: nem zavarhat.
2: Senki nem mehet el.
1: Ezt nem hiszem el.
2: Mindenkinek fájnia kell.
1: Ezt nem hiszem el.
2: Tele van a tankja. Tele van a tankja, úgyhogy pont jó lesz neked a szigetre.
1: Ezt nem hiszem el.
3: Szerintem meg vett egy gyárat.
1: Hallod? Kaptam egy lilára lefestett, ugyanolyan...
2: Ez a gyári színe.
3: Sose volt ilyen szín.
1: Egy lilára festett, teljesen ugyanolyan jáva motort, mint a Feri. Ezt nem hiszem, neked gyárad van?
3: Vagy fölvásárolta az összes működő modell
2: Magyarországon. Nem léptem ki a csoportból. És akkor meglátta ezt a lila színt, akkor rögtön DJ óta jutott az eszembe.
1: De nem látod azt a kanosszajárás, hogy a Feri tartotta, kerülgette, majd levisszük. Aranyos vagy, de még egyről nem tudom hova tenni, és erre egy hónap múlva megbüntetsz egy ilyen engem. Hát te tényleg a sátán vagy.
3: Miért fölhívott, hogy óriási ötlete van? Na, mondjad kicsit, mit csinálj?
1: Egy lila jáva motor.
3: Szereztem még egyet. Te oti színekben van. Oti színek, mert ez oti szín.
1: Úristen, zseniális.
2: De miért most ezzel nem látod magad a Sziget nagy színpadon karikázni?
1: Úgyhogy színpad is látom magam, de tudod mi van? Az van, hogy a kedvenc bisztróm az Földváron van. Oda nem mehetek már kocsival, mert ugye alkoholos italokat fogyasztok, és most gondolkoztam azon, hogy viszont lusta vagyok már kitekerni, veszek egy rollert. És vele fogok menni.
3: De nagy a Balaton.
2: És erre rá lehet pókozni hátulra a dinnyét, csak mondom neked.
1: Úristen, igazi balatoni arc leszek, egy lila jávával fogok csapatni.
2: És lehet rá a ül is, tehát plusz egy embert el tudsz vinni vele. 55-tel megy, és 86-os.
1: Hát sose ment a Feri, amikor lementünk Velencére 55-tel. Hát 40-nél már megkattant a izé.
3: Igen, micsoda, de a 70-nel is mentünk lefelé.
1: Egyébként igen, lejtőn.
3: A lejtőn, oké.
1: Nagyon szép, köszönöm szépen. Igazán megható, egy lila jáva motor. Neked valami gyárad van?
2: Nem mondom, hogy beléptem be a jáva csoportba, és elfelejtettem kilépni. És mindig jönnek, és akkor így, ahol egy van, ott kettő. Plusz ugye lesz majd jövőre, amikor mentek le megint a Velence Budapest távol, és azt nem lehet, hogy te mindig egy jó motorra mész.

0: Ez igaz. Nem? De az Feri vonulása kell, hogy legyen. Az Feri vonulása kell, hogy legyen, de egyébként igen, akkor majd ezt akkor leasingbe odaadjuk, odaadjuk valakinek.
1: Így van, vagy egy váltómotor, de amúgy szerintem elfogad.
0: De nem mondd, hogy ez gyári szín, ez a lila.
1: Ez a gyári szín, megesküdött rá a srác.
0: Ilyen lila.
1: Megcsináltatták, hogy tehát kikevertették ugyanezt a színt, és ez a gyári szín, ami 86-ban kijött.
0: Igen, nem csináljuk meg a Balázs Goes to Földvár túrát. Egyrészt, mert a Ferinek van Feri Goes to Velence 2, hogy 4 óra.
1: De Velencéről közel van a Földvár.
0: 4 óra, mire leérünk. Ráadásul megfogadtuk, hogy Ferinek az egy szezonnyitó motorozása lesz minden évben, amíg rádiózunk, hogy lemegyünk Velencére. Nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm.
1: Nagyon szívesen, csak azt mondani, hogy imádom az olyan ajándékot, ami ugyanannyi örömet okoz, mint amennyekkor a teher.
0: Hogy vigyem be, hogy szállítsam le. Honnan tudok keveréket beleszerezni? Az nincs a kutakon már keverék.
2: Hát azt neked kell bekeverni.
0: Nekem mi?
2: Igen, igen. Ma veszel egy 5 literes kannát, rázogatod, érted?
0: És bekevered
1: a garázsatot tartani, ez tök jó. Hát ott lesz a garázsban, azt nem kell járnod benzinkútra.
0: De fogom szeretni, és csapatok át Földvárra. Csoki az üvegtigrisbe. Ta minden itt.
1: És gondolj be, hogy Szigeten mindenki ott fogod a porban poroszkálni, te meg egyszer csak... Ceglédről jött, és Dominik készítette, csak ennyi szeretném mondani.
0: Igen, Ceglédnek, Dominik, köszönjük szépen, ma már visszakapod.
2: Vissza tudod vásárolni.
0: Igen, ha eljössz, és visszaviszed oda, na hozták, komoly pénzeket fizetek neked. Nem, ezt ma le kell szállítani Balcsira. Ja. Így működik jól egy párkapcsolat, hogyha happy wife, happy life van, tehát hogyha te a boldoggá teszed a nőt, akivel vagy, akkor neked is boldog lesz az életed. És ezért ez a három mondat, hogy jól van, drágám.
3: Befogod a pofán.
0: Befogod a pofán.
2: Jó, folytatás, nem tudjuk.
0: Na, igen. Vedd meg nyugodtan, ugye jönnek
1: a... Jó? Ez a mondat kérdezze. Befogod a pofán.
0: Igen, közös hitel összetart, írja valaki. Na, ezt kérdezzük akkor tőletek, drága hallgatók, hogy szerintetek mi az a három szó, ami megoldaná, ami segíti, amit képzeletben sokszor elmondtok a ti férjeteknek, feleségeteknek, vagy akár hangosan is elmondjátok, és ettől működik szerintetek a kapcsolat. Szenzációs megfejtések jönnek egyébként.
1: Költöz vissza anyádhoz,
0: valamit nem tudok beolvasni. De például valaki azt mondja, amit te szeretnél. Ez is hasonló. Nem a jól van, drágám, vagy az, amit te szeretnél. Cipőt is vehetsz, tessék.
2: Ez egy jó mondat.
0: Jó mondat? Szeretjük, hogy cipőt is vehetsz?
2: Én ezredekig el tudok ezzel a mondattal élni békával.
0: Valakinek ugyan több szőből áll, de igazad van, ne haragudj, bocsánat. Ettől működik egy hosszú távú párkapcsolat. Ez már több szó azért, de nagyon ellentétes szemléletű, például maradj már csendben. Kicsit szarszag van, az nem tudom, hogy mit. Az megmondom őszintén, nem tudom, hogy segíti elő a hosszú távú párkapcsolatot, de értem, hogy vissza kell jelezni a másiknak. Igen. Tehát, hogy fontos a visszajelzés. Mihez van kedved? Szeretjük ezt a mondatot. Nekem tetszik.
1: Mihez van kedved?
0: De jól esik ez.
2: Na?
1: Feri? Mihez van kedved?
2: Hát, ha én azt elárul. Ja.
0: Jó mondat.
1: Jó mondat.
0: Szerintem szerint
1: jó?
0: Én ezt adom, ez egy tök jó, kedves
1: ez
0: mondat.
1: Nagyon. Nekem tetszik, a főztél vagy hánytál?
0: Mit szeretnél enni? Szerintem ez egy nagyon fontos mondat. Mm. Ez egy nagyon fontos mondat. A táplálás, az etetés, a sokaknak egy szeretetnyelv, hogy megcsinálom, neked megfőzöm, amit kívánsz, mit szeretnél
1: mondja
0: enni.
1: Mondja a konzervevő, érted, aki a főtételek mellett is konzerveket eszik.
2: Hát ezt nem tudhatod, hogy egyébként érted, ő délutánonként miket varázsol az asztalra.
0: Hát nem vagyok egy nagy főző.
2: Ez igaz.
0: Na, de az anyukák szeretetnyelve, a nagymamák szeretetnyelve, a főzés. Az egy ilyen gyere, ülj le, egyél, megetetlek. Nem, vagy az utalás. Az egy szeretett nyelv, igen. Azt mondja,
2: egy hol... ilyen jó a segged, annak tudtok örülni?
1: Én nagyon. Laci szoktam mondani, amikor esetleg úgy találja. És akkor ezt nagyon értékelem.
2: Jó lesik.
1: Nekem két férfi van az életemben, a férjem és Laci. És mi így vagyunk hárman. Mi így vagyunk hárman boldogok.
2: Péter most nyert egyet.
1: Péter elfogadta a sorsát. Péter, go with the flow.
0: Eladom a motorom. Hogy félti, feszkó van belőle, sokat motorozik, félti, és azt mondja, hogy eladom a motorom, nekik ez hozta meg a hosszú távút, hogy beáldozott, gondolom, valamit azért, hogy béke legyen.
1: Mondjuk nem akart meghalni, vagy ilyesmi.
0: Az is lehet, igen, nem akart meghalni, vagy féltette, vagy feszkó volt belőle, és azt mondta, hogy hosszú távú kapcsolat, neki ez volt ez a mondat, hogy nem eladom a motorom.
1: Jó, itt egy aha. Másik, 20 év futamidő.
2: Az
0: igen, igen, igen.
2: Az összetart.
0: Nagyon szeretem a mondatot, hogy összefogom a hajamat. Leesett mindenkinek. Igen. Szép mondat. Jó, szép mondat.
2: Szerintem ez egy kedves törődő.
0: Szerintem ez egy törődő mondat.
1: De hogyan mondod?
0: Összefogom a hajam. Várj egy picit, összefogom a hajam. Szerintem ez egy szép mondat.
1: Összefogom a hajam!
0: Na így inkább. Hát ezt inkább mindent csinál.
1: Mondom, hogy bárhogy működik. Ja, hát, mindenre jó.
0: Akkor mindenre inkább együnk valamit, és nézzük a meccset.
1: És mondjam, hogy...
2: Jó, nem tinderezek már. Az is összetartja.
0: Az is jó. Tessék a távkapcsoló, vagy például nyugodtan pihenj még. Na, a nyugodtan pihenj még,
1: az jó, az a nyugodtan pihenj az egy még, az a van hozzá, a mihez van kedves, a nyugodtan pihenj még, ezek olyan dolgok, amitől már most egy kicsit izgalomba jöttem.
0: Igen.
1: Ezek jó dolgok, ezek kedves kapcsolati dolgok.
4: Balázsék a Rádió Egyen!
0: Na, még gyorsan egy naphallgatóját hívunk, így 3-4-10 után 3 perccel, ő meg még kap Forma 1 jegyeket is, és aztán szépen áll. Vonulunk, hogy holnap még jöjjünk a hétvége előtt.
1: Yes, sir.
0: Ez olyan kedves. Azt hittem, valami durvábbat választasz.
5: Hello.
0: Balázsék, jó reggelt!
5: Jó reggelt!
0: Hello! Hát nem... Nem számítottál ránk így 10 óra előtt, 10 perccel?
5: Nem, egyáltalán nem. Mert bele vagyok fordulva a melónba.
0: Mit dolgozol, mit csinálsz?
5: CNC megmunkálás.
0: CNC megmunkálás. Aha.
5: Így van.
0: Szereted a Forma 1-et?
5: Hát, ami azt illeti, igen.
0: Azért, mert hogy megmutatjuk, hogy mit van. Figyelj, ezt nyerted, anélkül, hogy nem mondtad.
6: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros pénteki belépő a 41. Magyar Nagydíjra a főtaxi felajánlásából.
0: Na?
5: Ne! Ez komoly? Ne.
0: Ez halál komoly. Ketten el tudtok menni, vagy lehet, hogy nem páros. Szerintem páros. A pénteki szabad edzés, autó megnézés, nem tudom, mi van benne a pénteki napban, de hogy tudtok menni.
5: Elképesztő. Nagyon jó, zseniális, nagyon szépen köszönöm. Úgy folytattátok a napot, el sem tudom mondani.
0: De jó, nagyon jó, örülünk akkor neki.
1: Hát esetleg beleesztergálnád a Balázs nevét valamibe az.
0: Igen, hadd örüljön a munkádat.
5: Figyelj, nyestet akarok esztergálni egyébként, ezt akartam neked jelezni. Én is bent vagyok a nyest imádók csoportjába. Elképesztő, nagyon imádom.
1: Figyeljem, hogyha csinálnál egy filmnyestet, az lehet, hogy eltántorítaná minden nyestet utána.
5: Raktam ki egy képet a Skynest öntudatra ébredt.
1: Azt te csináltad, azt látta az ő király.
0: Az én voltam. Jó, de jó, a Skynet utána a Skynest.
1: Az ő is megérdemelted volna, úgyhogy...
5: Ja, akkor majd dobja már egy lájkot, hogy az kicsit legyen már virálisabb, tudod.
1: Biztos, hogy benne nincs már rajta az a lájk?
5: A tied?
1: Igen, igen.
5: Nem tudom, álnévem vagy?
1: A civil profilommal vagyok rajta. Az pedig úgy van, hogy Sebestyén Balázs.
0: Igen, vagy oficiál az eredeti. Igen. Elképesztő ez a nyestes csoport, mit megy egyébként.
5: Zseniális, csipem nagyon. Igen.
0: Jól van, oké, akkor érezd magad jól jövő héten a Forma 1-en, és akkor dob egy SMS, hogy milyen volt, jó?
5: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, vigyázzatok magatokra, legyetek jók, legyen szép napotok.
0: Ciao,
2: neked is.
5: Hello.
2: Végre örül valaki.
0: Örül, jó helyre megy akkor a jövő hét pénteki Forma
1: 1-es.
0: Így van.
2: Így a végére. Jövünk-e holnap? Sokan kérdezik.
0: Szerintem igen.
1: Péntek az én napom. A rádió.
0: Nyomjunk egy hetet végig, gyerekek. Aztán, hogy jövő héten kitaláljuk, mi lesz.
2: Miért? Múlt héten volt valami? Vagy... jó.
0: Lenyomjuk, hamar meg vagyunk.
1: Akkor a pofám volt. Majd nem bevittem szervizbe az autót pénteken. Azt tegnap kell telefonálni. Hát nem lesz délelőtt még se idő.
2: De kicsit később.
0: Én is ezért igazában vagyunk, de azért minden nem megy át. Ja, mögöljük le a holnapot.
2: Egyszer, jövünk.
0: Jövünk, srácok. Fiúk, lányok, puszi mindenkinek, sziasztok, holnaptali. Csáu, csáu.
4: Hölgyeim és uraim, Balázsék holnap reggel visszatérnek. A Rádió Egyen pedig pár perc múlva jönnek az igazi mai slágerek.
6: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine Sunshine.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vokáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
2: És a döntő pillanat.
3: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
4: Gól! Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Tankolj MaxMotion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
6: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
7: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
8: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
9: Hello! Hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
10: Népszerű kérdés! Segítek! Töltsd le a megújult Orlenappot! A Verva 100 Premium benzin 35 forint olcsóbb literenként augusztus 31-éig. A többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forintos kedvezmény. Remélem tudtam segíteni.
9: Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
11: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
0: Reklámot hallottak.
12: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
13: A 2026-os nyár támogatója a Trend Optika csoport. A multifokális szemüveglenség szakértője. Keresse a Trend Optikákat.
14: Ismerd meg az új BYD Dolphin GDMI-t a JP Autónál. Elektromos, amikor szeretnéd, benzines, amikor szükséged van rá. Már 8.890.000 forinttól lehet a tiéd. Próbáld ki te is Kecskeméten a JP Autónál, a Malom Központ P1-es szintjén. További információk a byd.jpauto.hu oldalon.
15: Július 30, augusztus 1, Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások. Július 30, augusztus 1, Benkő Zoltán Park. Második kecskeméti Summerfest. Jegyek oneticket.hu.
16: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
17: Termelési munkatársakat keres a Fornetti. Jelentkezz kecskeméti vagy kiskunfélegyházi üzemünkbe. Most nettó 100 ezer forint belépési bónuszt kapsz. Jelentkezz a Fornetti.hu per karrier oldalon. Legyen a kedvenced a munkád, legyen a munkahelyed a Fornetti.
18: Szűkös a hely az irodában, nincs hova tenni a nyári árukészletet, vagy a kamionodnak keresel fix helyet, amíg te a strandon hűsölsz. Nálunk van szabad kapacitás. Kiadó irodák 17 négyzetmétertől, valamint hatalmas raktárak 30-tól 1000 négyzetméterig. Brutál jó, nettó 1500 forintos négyzetméter ártól. Plusz bérelhető szabad területek és kamionparkoló is vár rád. Ne izzadj a hely hiány miatt. Címünk Kecskemét, Halasi út 29. Csak le rá. 0630 944 15 09.
19: A visszaszámlálás elindult!
8: Július 15-19 Kinley Fehértón Fesztivál az ország első számú előadóival
19: Kunfehértón a Tófürdőn.
8: Jegyek és bérletek a helyszínen. Bővebb info fehértone.hu.
20: Két kupon 3 napon át az Alföld áruház osztályain. 7000 forint kosárértéktől 15% engedményt, 10000 forinttól pedig 20% kedvezményt adunk, ha bemutatja a kupont, vagy feliratkozik hírlevelünkre. Ezeken kívül még 20-30-40%-os nyári vásárral is várjuk szombat 16 óráig az Alföld áruházban.
21: Ismét retro hétköznapok a Tisza Kécske Kerekdombi termálfürdőben. Július 13-ától visszavonásig mindenkinek egységesen 3000 forint a belépőjegy hétköznapokon. További információ a Kerekdombi termálfürdő Facebook oldalán.
22: A 2026-os nyár hivatalos támogatója a Trend Optika csoport. Most vegyen multifokális szemüveget, a második pár szemüveglencsét mi fizetjük ön helyett. Lehet fényre sötétedő vagy napszemüveg változat is. Próbálja ki most vízparton, napsütésben, akár az irodában. Trend Optika, a Varilux multifokális szemüveglencsék nagykövete. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
23: És most Rádió 1 Gong.

0: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu.
1: Ez a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Üdv mindenkinek, a mikrofonnál már Faragó Miklós. Július 16-a csütörtök van, 7 perccel el is múlt 10 óra. Folytatódik a foci piknik nyereményjátékunk itt a rádió egy gongon, úgyhogy ma is jövök a focis kérdésekkel, és mind-mind aktuális a labdarúgó világbajnoksághoz köthető, és valamelyik nagyon egyszerű. Hát ugye most már tudjuk, hogy melyik csapat jutott be a vasárnapi világbajnoki döntőbe. Legalábbis aki értesült, nézte a meccset, vagy már hallotta a sporthírekben, vagy majd hallani fogja a VB hírekben, de a kérdés is ez egyébként ebben az órában, úgyhogy nem árulom el. Aki tudja, jelentkezhet már is a játékra, nyerni szeretnék, üzenetet kell írni a 29 414 020-as SMS Viber számunkra. Ma is sorsolunk a nap végén egy vacsora menü meghívást a Jakó étterembe, holnap már két belépőt a paloznaki jazz piknikre, vasárnap pedig majd a fődíjat.

0: a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Folytatjuk a netpercek rovatunkkal, mesterséges intelligenciával működő olvasási segéd jelent meg a Google Play könyvek szolgáltatásában. A Book Insights nevű funkció úgy támogatja az olvasót, hogy közben nem kell kilépni a könyvből, vagy különkeresőt megnyitni, képes röviden felidézni a korábban olvasott részeket, megmagyarázni egy nehezebb bekezdést, és válaszolni a történettel kapcsolatos kérdésekre. A Catch Me Up lehetőség például akkor hasznos, ha valaki több nap kihagyás után folytat egy hosszabb regényt, a rendszer összefoglalja az addigi eseményeket, de igyekszik nem elárulni a későbbi fordulatokat. A segéd nem csak szép irodalomnál lehet érdekes, egy történelmi vagy ismeretterjesztő könyvnél háttérmagyarázatot adhat, összekapcsolhat fogalmakat és segíthet rendet tenni a sűrűbb fejezetekben. A Book Insights kezdetben válogatott angol nyelvű könyveknél érhető el az androidos alkalmazásban és a webes olvasóban. A funkciót egy villanykörte ikonról vagy szöveg kijelölése után lehet megnyitni. Magyar nyelvű kötetek támogatásáról egyelőre nincs pontos tájékoztatás. A fejlesztés azt mutatja, hogy a digitális könyv lassan nem csak megjeleníti a szöveget, hanem aktív olvasó társá is válik.
1: A Netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet. www.deltanet.hu.
0: Foci piknik nyeremény játékunkra pedig lehet jelentkezni már folyamatosan, jöhet a nyerni szeretnék üzenet.
2: Mostantól ketyegnek a másodpercek. Várjuk a jelentkezést a játékra. Foci piknik a Rádió egy gongon.
0: A focis kérdésünk pedig csupán annyi, így bemelegítésül az első órában ma, hogy melyik csapat jutott be tegnap este a vasárnapi világbajnoki döntőbe. Argentína vagy Brazília? Még akár utána is lehet nézni Kaigo és Eva Max közös dal alatt.

0: lesz.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

0: A műsor támogatója az InterSilver kis- és nagykereskedelmi raktáráruház. InterSilver.hu.
1: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
2: A Mintelek szalmakulti közösségi térben szalmabálákból építettek kultúrházat, ahol a következő hetekben több program is megvalósul. Holnap este kertmozi keretén belül a Hogyan tudnék élni nélküled című filmet vetítik majd 20 óra 30 perctől. Szkíták kora az Alföld szívében címmel a Kecskeméti Katona József Múzeum és a Szolnoki Damjanich János Múzeum közös régészeti kiállítását nyitják meg holnap délután 5 órakor a Cifra palotában. A Kecskeméti Egészségfejlesztési Iroda elindította az aktív nyár programját, amelynek keretében minden szombaton reggel 9 és 10 óra között ingyenes mozgásórákkal várják az érdeklődőket a Kenterben. Most szombaton 9 órától dinamikus gerinc tréning tornát tart Molnár Anna. Jövő héten pedig Tiszaalpáron szombaton lesz a falunap, ahol fellép majd Dancs Anna-Mari és Vastag Tamás is. Kellemes időtöltést kívánunk ezekhez a programokhoz. Foci piknik a Rádió 1 Gong nyeremény játékában pedig vegyetek részt. Most a kérdés, focis kérdés, csak annyi, hogy melyik csapat jutott be tegnap este a vasárnapi világbajnoki döntőbe. Aki tudja a helyes választ, már írhat is nekünk, nyerni szeretnék üzenetet a 2094140-20-ra. A napi nyeremény és a holnapi nyeremény mellett ugye említettem a fődíjat, de már is mondom, hogy ha ki még nem tudná, vasárnap a fődíj egy családi VIP belépő a nagykörösi Richter Safari Parkba, plusz egy éjszakás safari glamping sátoros pihenés. Vasárnap délután sorsuk, tehát ezt a fődíjat. Kelvin Harris, My Way, ezzel megyünk tovább közben itt a Rádió 1 Gongon.
3: Why wait to say, at least I did

Nyeremény sorsolás minden nap. Nagyobb nyeremény sorsolás pénteken. Főnyeremény sorsolás vasárnap. És mindezért csak egy könnyű focis kérdést kell megválaszolnod. Foci, piknik, a rádió egy gongon.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: A rádió egy gongot hallgatjátok. Közlekedők, figyelem, az M5-ös autópályán Ócsa térségén a burkolatjeleket újítják fel, úgyhogy délig a 24-es és 19-es kilométer között dolgoznak, melynek során csak a külső sáv lesz járható. Délután pedig majd Szeged irányába folytatódik a munka, a 25-ös 22-es kilométer között mozgó tereléssel a külső sávot zárják le. De Inás térségében az elválasztó sáv növényeit is gondozzák, az M5-ösön a Szeged irányába tartókat a 31-es 35-ös kilométer között rövid szakaszokban a külső sávba terelik.

0: A közlekedési hírek után pedig nem sokára jön majd a Lost Frequencies és Bastille közöse. Ez lesz a Head Down 2 perc múlva.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Ismerős a hang, amikor a...
3: Na, így jobb. Szóval, ismerős a hang, amikor a nyári hőségben beülsz az autódba, ami olyan, mint a szauna, és ordít a klíma. Válaszd inkább a Malomközpont hűvös parkolóházát. Árnyékos, biztonságos parkolás, pár lépésre az üzletektől, éttermektől. Malomközpont. Kényelmes parkolás a belváros szívében.
4: Újra épülnek a smaragd lakások. Ha biztos befektetést keres, a Körút Társasházban most 5% kedvezményt adunk minden ingatlanunkra, így olyan, mintha áfa nélkül vásárolna. Új építésű, energiatakarékos belvárosi lakások otthonnak vagy befektetésnek is kiválóak. Mi garantáltan visszabéreljük és minden ügyintézést vállalunk. Az eladó lakásokat keresse weboldalunkon. www.smaragdapartman.com. Smaragd Investment Kft. Kecskemét, Homokbánya, Homokkő utca 1.
5: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu per tankolj nálunk.
6: Gyönyörű átvétel, már a Fudoránál a labda. Elképesztő a tempó. Ráfordulnak a kapura. Már is a 16-oson belül. Pontos a beadás és egy újabb rendelés teljesítve. Válogassa Fudora világbajnok ajánlatai közül. Fudora, az otthonról szurkolás hivatalos támogatója.
7: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A VB Hírek támogatója, a Nitek Klímák forgalmazója, a H&H Klíma. www.hhklima.hu.
1: Ahogy ígértem itt a Rádió egy gongon, ma is jövünk a VB hírekkel. Spanyolország ellenfele a vasárnapi VB döntőben Argentína lesz, amely tegnap este hátrányból fordítva 2-1-re legyőzte Angliát az elődöntőben. A meccs legjobbjának Lionel Messit választották meg, aki 2 gólpasszt adott. Messi ezen a VB már 5. alkalommal kapta meg ezen a meccs emberedíjat. A 8-szoros aranylabdás argentin klasszis elképesztő számokat produkál, az előző és a mostani VB-n 14 meccsen összesen 22 találatban volt benne, 15 gólt szerzett és 7 gólpasszt adott. Azzal, hogy kilakult a döntő párosítása, a Spanyolország-Argentina finálé, az egyik kis csapat története még hihetetlenebbé vált. A sok szurkoló szimpátiáját kiváltó zöldfoki szigetek a csoportkörben 0-0-ás döntetlent játszott a spanyolokkal, míg az argentinok ellen csak hosszabbítás után maradt alul. A zöldfoki szigetek így az egyetlen csapat lett a világbajnokságok történetében, amely úgy esett ki, hogy 90 perc alatt egyik döntőstől sem kapott ki. A Rádiói Gongon a VB híreket hallottátok, délután is jelentkezünk majd VB hírekkel 3 és 4 óra között. Most pedig indítom Taylor Swift Opalite című felvételét, aztán mindjárt játszunk is ebben az órában. I had a

0: Itt a Rádió egy gongon folytatódik a foci piknik, nyereményjátékunk a mai napon is. Lesz majd napi sorsolás, holnap már egy fődíj, vasárnap pedig a főnyeremény. De most hívok egy hallgatót, aki jelentkezett játékunkra, hogy nyerni szeretne.
1: Igen, tessék?
0: Üdvözöllek, Faragó Miklós vagyok, Rádió egy gongból, Kecskemétről.
1: Szia, Renáta vagyok, Nagykőrösről.
0: Renáta Nagykőrösön hallgat bennünket. Nézted de tegnap a mérkőzést, a labdarúgó világbajnokság mérkőzését?
1: Igen, néztük a fiammal.
0: Nézted a fiaddal. Igen. Kinek szurkoltatok?
1: Argentin.
0: És akkor melyik csapat jutott be tegnap este a döntőbe?
1: Argentin. Igen, így van, ez volt az Anglia ellen
0: a kérdésünk, úgyhogy már is a neved a kalapba kerül, Renáta. És tudod, miket sorsolunk a mai napon, illetve ugye héten még?
1: Nem, most tényleg nem tudom, mert véletlenül hallottam a rádióba.
0: Véletlenül hallottad a kérdést, tudtad, elküldted a nyerni szeretnék üzenetet, jól tetted, bekerültél le a kalapba, és akkor mondom, hogy ma sorsolunk vacsora menü meghívást, Nagykőrösi utcai Jakó étterem és cukrászdába, egy kétfőre szóló vacsora menü meghívásatét, ez délután 4 és 5 között sorsoljuk, jó?
1: Nagyon örülök neki.
0: Pénteken van egy fődíjunk, majd nem is akármilyen fődíj Balaton környékére szoktatok járni, vagy a Balaton szeretitek?
1: Nem voltunk még, idén tervezzük.
0: Na hát.
1: Kirándulásra.
0: Kirándulás is lehet, de van ott egy nagyon jó kis fesztivál, ami egy kicsit nyugodtabb fesztivál, ez a Paloznaki Jazz Picnic. Hallottál már róla?
1: Igen, hallottam.
0: Hát idén Rick Astley, Earth in the Fire is fellép majd, és erre az eseményre holnap két belépőt sorsolunk ki délután.
1: Az nagyon szuper lenne, hát a fiam az biztos, hogy már 15-et tölti, úgyhogy biztos, hogy nagyon élvezni.
0: És akkor itt van fődíjunk vasárnap, képzeld el, hát szerintem ismered a Nagykőrösi Richter Safari Parkot, ha már Nagykőrösi vagy.
1: Igen, egyszer volt lehetőség.
0: És lehet, hogy már jártatok is.
1: Nagyon jó.
0: Na egyrészt sorsolunk ugye főnyereményként egy családi VIP belépő, de egy egy-egy szakás safari glamping sátoros pihenés is jár majd a fődíjasnak, úgyhogy mindre esélyt kaptál most, Renáta.
1: Jaj, nagyon örülök neki, szuper volna.
0: Ha ti is szeretnétek kalapba kerülni és nyerni, a következő órában várom a nyerni szeretnék mondatokat, és érkezik majd Ed Sheeran, ez lesz az Ázizán.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Foci piknik a Rádió egy gongon. Még mindig foci, de most a nyereményeket egy VB döntő szintjére emeltük.

0: kérdésre. Foci, piknik, a Rádió egy Kongon. A Nagykörösi utcai Jakó étterem és cukrászda, a Balozdaki Jazz Piknik és a Richter Safari Park támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy Gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
4: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
6: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
7: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerül.
6: Az Urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. Te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja csak 799 forint, a magyar görög dinnye kilója pedig csak 199 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Július 30, augusztus 1.
10: Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások.
0: Július 30, augusztus 1, Benkő Zoltán Park.
10: Második kecskeméti Summerfest.
0: Jegyek oneticket.hu.
11: 9 ember, 1 autó, 0 kompromisszum. Ez a Ford Tourneo Custom a Hoványtól. Akár 9 ülés, tágas utastér, hatalmas csomagtér, prémium kényelem és modern vezetés támogató rendszerek minden utazáshoz. Legyen szó nyaralásról, sporteseményről vagy üzleti útról, a Tourneo Custom készen áll. Most készletről elérhető a Ford Hoványnál Kecskeméten, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedőjénél.
12: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
13: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
12: Neked Sedacur Forte kell.
13: Sedacur Forte?
12: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az alvást.
14: Sedacur Forte, nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
15: Szűkös a hely az irodában, nincs hova tenni a nyári árukészletet, vagy a kamionodnak szeretnéd fix helyet, amíg te a strandon hűsölsz. Nálunk van szabad kapacitás. Kiadó irodák 17 négyzetmétertől, valamint hatalmas raktárak 30-tól 1000 négyzetméterig, brutál jó nettó 1500 forintos négyzetméter ártól. Plusz bérelhető szabad területek és kamionparkoló is vár rá. Ne izzadj a helyhiány miatt. Címünk Kecskemét, Halasi út 29. Csapj le rá 0639-441-509.
16: Fedezd fel a Ginkgo kertészetet Nagykőrösön. Több mint 10.000 négyzetméteren várunk óriási növényválasztékkal.
17: Extrém méretű fák, különleges növények, egynyári szépségek. Nálunk mindent megtalálsz. Látogass el hozzánk, merincs ihletet és alakítsd ki álmaid kertjét.
16: Ginkgo kertészet Nagykőrös. Ahol a kerted életre kell.
18: Minden második szombaton forintos bőrze a Széchenyi Városi Kispiac csarnokában. Válogasson a családnak kedvezményes áron, vagy adjon új életet használt portékáinak. Vásároljon, vagy árusítson kedvező áron 7 órától 12 óráig. Bővebb információ a Kecskeméti Piac Facebook oldalán.
19: Algásodik a medencéd, elromlott a vegyszeradagoló, a Halasi úti agrokeráruházban mindent megtalálsz a tiszta és gondtalan medencéhez. Minőségi medencevegyszereket, tisztító robotokat, úszóvilágítást és minden kiegészítőt. Látogass el a Halasi úti agrokeráruházba, vagy rendelj online az agroker.hu oldalon.
20: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
21: Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáról átvesszük.
22: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipoparc Kft.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
23: Tízezreket vonzott az avartárlat rendőrkézen az izsáki fiatal. Figyeljünk a kis kedvencekre a hőségben. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Tízezreket vonzott az avartárlat. A Kecskeméti Katona József Múzeum nagyszabású régészeti kiállítására csak nem 45 ezeren voltak kíváncsiak. Az Egy eltűnt nép nyomában az avarok élete a Duna-Tisza közén című tárlat csak nem 600 napon át volt látható a Cifra palotában. A tárlat az avarok mindennapjait és temetkezési szokásait tárta a látogatók elé, akik különleges leletekkel és történetekkel is megismerkedhettek. A kiállítás alapját azok a nagyszabású feltárások adták, amelyek 2008 és 2025 között zajlottak a Duna-Tisza közén, derül ki a híres.hu beszámolójából. A tárlat idén elnyerte az év kiállítása 2025 fődíját a nagy költségvetésű kiállítások kategóriájában. Ismét rendőrkézre került a 15 éves izsáki fiú. A Bács-Kiskunvár megyei rendőrség közölte, a nyomozás szerint a fiatalkorú több lopást követett el, emellett zsarolással és kábítószer birtoklással is gyanúsítják. Egy nyitva hagyott autót is elvitt. Amikor a rendőrség ellenőrizni akarta, menekülni próbált, de neki ütközött egy betonelemnek, így gyalog futott tovább, azonban rövid időn belül elfogták. A fiú a gyanú szerint ezt követően újabb bűncselekményeket követett el, ezért ismét őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A rendőrség azt is vizsgálja, voltak-e társai, illetve köthetők-e hozzá további bűncselekmények. A kánikulában pillanatok alatt forró csapdává válhat a zárt lakás házi kedvencek számára. Ők a hőségben sokkal gyorsabban kaphatnak végzetes hőgutát. A bentartott állatok védelméről és a legfontosabb óvintézkedésekről Seres Zoltánt, az Orpheus Állatvédő Egyesület elnökét kérdeztük.
24: Nagyon sok helyen, ha nincs megfelelő redőny, relúgsza vagy éppen függöny, üvegházhatásnak vannak kitéve. Díszmadarakat, hüllőket, halakat, mindenféle állatot próbáljunk meg a tűző napsugárzástól távolabb vinni, próbáljunk meg árnyékon is sötétíteni a lakásokba, és akár 40-50-60 fokra ugyanúgy fölhevülhet a hőmérséklet, mint az autóban. Tehát azt látjuk egyébként, hogy állatember így a napon zavart állapotú, előfordulhat, hogy napszúrásán fönn próbáljuk meg a külső-belső hűtés mellett orvosi segítséget kérni.
23: A napsütést időnként ma is zavarhatják megnövekvő gomoly felhők, lokálisan kisebb záporok kialakulhatnak, számottevő csapadék azonban térségünkben nem valószínű. Mérsékelt marad a légmozgás, és a legmelegebb órákban 32-33 fok körül alakulnak a csúcsok itt Kecskeméten. Holnap tovább fokozódik a kánikula, a legmelegebb órákban 35-36 fokot is mutathatnak a hőmérők. Többnyire derült, tiszta időre készülhetünk majd, kevés felhő lesz az égen, a szél is mérsékelt marad.
25: Az időjárás jelentés támogatója a Zöldkéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája,

0: Ez a Rádió egy gonga, hogy csak igazi mai sláger megy.
1: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét, Renault és Dacia márka kereskedés.
0: Folytatódik a foci piknik nyereményjátékunk ebben az órában is, jöhet a nyerni szeretnék üzenet, és már várom is, tudtok a játékra jelentkezni most is. Focis kérdésekkel válaszolni, és kétfogásos vacsora menüt nyerhettek a Jakó étterem jóvoltából. Ez a napi fődíjunk, a paloznaki jazz piknikre holnap két belépőt sorsolunk, vasárnap pedig a fődíjat, a nagykörösi Richter Safari Parkba VIP belépőt, családi belépőt, valamint egy éjszakás safari glamping sátoros pihenést. A kérdés pedig az, hogy melyik csapatot győzte le Argentína tegnap esti elődöntőn, a VB-n. Jöhetnek a nyerni szeretnék üzenetek, és jön Alex Kenji dala is, ez most a nyári sláger, a Bambolé, itt a Rádió Gongon.

0: A műsort a Red Hombau kézházai támogatják. www.redhombau.hu.
1: Aktuális, helyi, közéleti. Ez a téma Faragó Miklóssal a Rádió egy gongon.
2: 2026. július 1-től új főkapitány irányítja a Bács-Kiskunvár megyei rendőrfőkapitányság munkáját. Vendégünk az új vezető Szabó Vendel rendőrdandártábornok. Üdvözlöm, köszöntöm a stúdióban.
3: Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm én is a hallgatókat.
2: És engedje meg, hogy a rádió nevében először is gratuláljak a kinevezéshez.
3: Nagyon szépen köszönöm.
2: Milyen érzésekkel vette át ezt a feladatot? Mik voltak egyáltalán az első két hét feladatai, hiszen ugye már lassan két hét eltelt?
3: Amikor idejöttem, és megkaptam a lehetőséget Mecser Tamás tábornok úrtól, országos rendőrfőkapitány úrtól, az első eligazításon, illetve azt megelőzően az ünnepségen is így fogalmaztam, hogy egy óriási megtiszteltetés, egy kihívás és egy lehetőség. A lehetőségről beszélnék egy kicsit részletesebben. 4 éve mentem el Bács-Kiskun vármegyéből, Fejér vármegyét irányítottam az elmúlt 4 évben, és úgy gondolom, hogy az a 28 év, amit rendőrként én Bács-Kiskun megyében töltöttem felszerelésemet követően, Bács-Kiskun megyeiként, azt gondolom, hogy egy lehetőséget adott nekem az élet arra, hogy Bács-Kiskun megyének, illetve a kollégáknak is talán tudok valamit segíteni azzal, hogy az elmúlt 4 évben egy kicsit más magyarországi területet, más kihívásokat, más lehetőségeket ismertem meg.
2: Örömmel fogadták, gondolom, de nagyon szomorúan búcsúztak Fejérvár megyéből. Láttam, egy videó is készült, úgyhogy szomorúak, hogy ott kellett hagyni a munkát.
3: Fejérvár megyében az eddigi helyettesem kapott megbízást a főkapitányságnak az irányítására. Azt gondolom, hogy egy nagyon jól összeállt csapat. Megszerettem Fejérvár megyét és nyilván a kollégákat is. Ez alatt a 4 év alatt összecsiszolódtunk. Voltak kihívások, voltak sikerek, és hát én sem könnyen jöttem el, megmondom őszintén, tehát az a néhány nap az átadás átvétel az egy elég komoly érzelmi hullámvasút volt. Itt az első 2 hétre én azt tűztem ki magamnak, hogy minden főkapitánysági meg helyi szerv vezetőivel személyesen külön-külön is találkozzam. Lassan a végére érek, talán ennek a hétnek a végén Kunszent Miklósra megyek még, és nyilván igyekeztem közbe a társszervekkel, társhatóságok vezetőivel is felvenni a kapcsolatot. Talán egy kicsit könnyebb így nekem, hogy 28 évet itt töltöttem, és a saját vezetői állomány döntő többsége nem új, én sem vagyok nekik új. Tehát nem is ismerkedés volt ez, hanem a jelenlegi helyzettel igyekeztem megismerkedni, és a jelenlegi időszakban, ami egy elég komoly kihívás az államigazgatásnak és a rendőrségnek is, ezeket a főirányokat, amelyeket kapok is, ezeket osztom le, és ezeket egyeztetem a kollégákkal.
1: Téma. A rádió egy gongon.
4: A

0: Téma. Beszélgetések helyi, országos és világszintű eseményekről. A Rádió egy gongon.
1: A Bács-Kiskunvár megyei rendőrfőkapitányság új vezetője Szabó Vendel, rendőr dandártábornok a vendégünk. Minden vármegyének megvannak a maga sajátosságai. Itt Bács-Kiskunvár megyében melyek jelentik a legnagyobb kihívást a rendőrség számára, milyen nehézségekkel néz szembe a megyei rendőrség. Ha kérhetem, akkor a létszám problémáról is esetleg beszéltünk, hogy van-e egyáltalán itt létszám probléma. Ezekről, hogyha néhány mondatban mesélne nekünk.
2: Minden vármegyének Magyarországon megvan a maga sajátossága. Fejér vármegyében, amikor oda kerültem, nyilván szembesültem vele, hogy nincsen határszakasza, tehát határrendészeti feladatokat nem kell ellátni. Embercsempész feladat meg kihívás nyilván mélységi ellenőrzés volt, de gyakorlatilag elenyésző. Viszont sokkal több rendezvény, legyen ez sport, zenés-táncos rendezvény, nyári turisztikai időszakban nagyon sok külföldi is, illetve Magyarország más területéről érkező, pihenni vágyó ember érkezik a vármegyébe, és ezeknek a rendezvényeknek a biztosítása, a közlekedési helyzetnek a normál állapotban tartása az egy igen jelentős kihívás Fejér vármegyében. Na most Bács-Kiskun vármegyében a határszakasz ad egy olyan plusz kihívást és feladatot, schengeni külső határról beszélünk, ez a majdnem 113 kilométeres határszakasz, bár migrációs nyomás tekintetében messze nem ott vagyunk, mint mondjuk egy évtizede, de azért nem szabad elfelejteni azt a munkát, amit megtanult már az állomány, hiszen nem lehet tudni, hogy következő hónapokban vagy évben milyen kihívásokkal kerül szembe a megye. Az egyébként úgy gondolom Magyarországon szinte minden vármegyében kihívás, hogy a kibertérben elkövetett bűncselekmények száma, súlyossága az növekvő tendenciát mutat szinte mindenhol. Kábítószerhelyzettel ugyanúgy foglalkozni kell egy dunántúli teljesen békésnek és nyugodtnak tűnő, különösen innen Dunatisza közéről nézve településen is, és azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb kihívás, hogy minden segítséget kérőhöz gyorsan és hatékonyan oda tudjuk juttatni a kollégákat, hogy érdemben tudjunk reagálni a lakossági problémára. Nem csak balesetre gondolok, hanem bármiféle bejelentésre.
1: És van elég kollega itt Bács-Kiskunvár megyében?
2: Azt gondolom, hogy a mai magyar rendőrségen és Fejérvár megye és Bács-Kiskunvár megye sokban nem különbözik ettől, tapasztalt kollégákkal rendelkezik. Ennek van előnye, van hátránya. A hátránya az az, hogy hát korosak vagyunk. Az elmúlt 11 néhány évben nagyjából 10 évet öregedett átlag életkor szempontjából Fejér és Bács-Kiskunvár megye is. Tehát most már 43 év környékén van az átlag életkor. Ennek az a veszélye, hogy a következő években lehet, hogy többen fognak joggal, és akár egészségügyi, akár más lehetőséget kihasználva távozni a rendszerből. Tehát az utánpótlásra sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk. Nyilvánvalóan ez egy stratégiai célja a minisztériumnak is. Miniszter úr is fogalmazott ezzel kapcsolatban már meg elvárásokat, lehetőségeket. A legjobb az lenne, hogyha nem toboroznunk kellene, nem válogatni a jelentkezők közül. Ezen dolgozik most a jogalkotó is.

0: Téma. A Rádió Egykon közéleti műsora minden hétköznap délelőtt 11 órától.
1: A Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság új főkapitánya Szabó Vendel rendőrtandártábornok a vendégünk. Melyik azok a területek, amelyekre szeretne kiemelt figyelmet fordítani? Itt külön a közbiztonság helyzetét kiemelném, illetve kérdeznék, hogy hogyan látja például a megyén közbiztonsági helyzetét.
2: Bács-Kiskun megye Magyarország legnagyobb megyéje. Nincsen, azt gondolom, két azonos helyzetben lévő település, és nincsen két azonos helyzetben lévő rendőrkapitányság sem. Vannak olyan települések, ahol a kábítószer helyzettel sokkal kiemeltebben és a lakossággal együttműködve kell foglalkozni. Nagyon jól teszi ezt egyébként a Bács-Kiskun megyei rendőrfőkapitányság. Kollégáimmal, ahogy beszéltem, pontosan látják a problémákat, látják a helyzetet saját településükön is. Minden kapitányságon, kirendeltségen megtapasztaltam, hogy megvan a koncepciójuk. Úgyhogy nekem az a dolgom, hogy ezeket a már kialakított koncepciókat segítsem, menedzseljem, hogy meglegyenek hozzá a feltételek. Legyen ez személyi, legyen ez tárgyi feltétel.
1: Említette igen a kábítószer fogyasztást és akár ezeket az eseteket, de inkább úgy kérdezem, hogy mely bűncselekmény típusok jelentenek ma a legnagyobb kihívást. Közöttük van a kábítószer fogyasztással kapcsolatos bűncselekmények?
2: Ahogy az elején fogalmaztam, én úgy gondolom, hogy a kibertérben elkövetett bűncselekmények, illetve a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények, azok mindenhol kihívást jelentenek különböző mértékben. Ezzel tényleg kiemelten kell foglalkoznunk. Meg a közlekedés biztonsági helyzetben is azt gondolom, hogy nagyjából minden vármegyében az első három baleseti ok az ugyanaz, bár Bács-Kiskunban például nem a relatív sebesség túlépés az elsődleges, hanem az előzés kapcsolatos szabályok megszegése. Tehát közlekedésbiztonsági területen is azt gondolom, hogy a most futó projektjeinket, ezeket ugyanúgy folytatni kell, mind a megelőzés, mind a lakosság tájékoztatása szempontjából. Nagyon fontosnak tartom azt is, hogy sok-sok szám van minden beszámoló esetén, többek között a lakosság előtt is ismertetve, hogy hogy állnak a rendőrségi statisztikák. Azt gondolom, és erre szándék megvan az Országos Rendőrfőkapitányság részéről is, hogy ezt átalakítsuk egy kicsit, és nagyobb hangsúlyt kapjon az, hogy a helyi lakosság mit gondol a saját rendőreinek a munkájáról. 21. században élünk, tehát biztosan megvannak azok a lehetőségek, azok a formátumok, ahol nem csak egy képviselőtestület, hanem a lakosságnak a véleményét is meghallgassuk. Beszéltünk sokszor a lakosság szubjektív biztonságérzetéről, na ezt igyekezni kellene valahogy mérni, és nyilván ahhoz igazítani a helyi problémára helyi választ adni. Nyilván kellenek országosan futó programok is, de a helyi lakosságnak az igényét a helyi kollégáknak nagyobb döntési lehetőséggel, meg hatáskörrel nekik kell kezelni elsősorban. Ez egy stratégiai célom.
0: Téma. A Rádió egy gongon.

0: Téma a Rádió Egygon közéleti műsora Faragó Miklóssal.
1: Szabó Vendel rendőr dandártábornok, a Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság új vezetője a vendégünk. Ha már itt a bűncselekményekről beszéltünk, típusokról, egyébként melyik miatt érkezik a legtöbb bejelentés? Van egyenesen arányos akár így az ügyekkel kapcsolatban? Vagy?
2: Minden rendőrségen, 31 éve vagyok zsarú és alapvetően bűnügyi területen dolgoztam, meghatározók a vagyonelleni bűncselekmények. Az elmúlt években a vagyonelleni bűncselekmények között arányaiban egyre több a kibertérben elkövetett bűncselekmény. Nyilván ezért is helyeztük a hangsúlyt ebben az évben már kifejezetten a felvilágosításra, a megelőzésre, mert azt már lassan megszokja mindenki, hogy nem hagyja nyitva az autóját, nem hagyja látható helyen a pénztárcáját a szélvédő mögött, de a kibertérben még nem biztos, hogy ilyen otthonosan mozgunk, bár vannak mindenképpen úgy gondolom pozitív eredmények, de ennek a munkának még csak a közepén tartunk.
1: Így a beszélgetés végén még egy olyan kérdésre gondoltam, hogy van olyan rendőrségi tévhit, amit szívesen eloszlatna, és az emberek fejében tévhitként él, pedig ez tényleg nem így van. Van ilyen tévhit, amit most így hirtelen tudna mondani?
2: Mármint a rendőrséggel kapcsolatban az állampolgárok részéről meglévő tévhit. Én azt gondolom, hogy nem szabad lebecsülni az állampolgároknak a gondolkodását és a véleményét. A szélsőségek azok, amelyek engem zavarnak néha. Beszéltünk a kibertérben elkövetett bűncselekményekről is, és azt gondolom, hogy nagyon sokszor olyan hírek, akár név nélkül, vagy vélemények jelennek meg az interneten, amelyek nagyon szélsőségesek, általánosítóak, méltatlanok ahhoz sokszor, amit akár kollégáimról, vagy a rendőrségről általában megfogalmaznak. De hát mindig voltak és vannak szélsőségek. Az lenne a jó, hogyha a kibertérben is, vagy egy közösségi média felületen, egy hozzászólásnál, amikor írja az ember, az állampolgár, akkor ugyanúgy írja, mintha akinek címzi, az ott ülne vele szemben.
1: És mit üzenne hallgatóinak, a vármegye hallgatóinak?
2: Nagy örömmel jöttem vissza, arra biztatom az állampolgárokat, és mindenképpen ebben az irányban fogunk elmozdulni, hogy a véleményüket, azokat minél inkább igénybe fogjuk venni, és ki fogjuk kérni, és arra igyekszünk rendészeti válaszokat adni.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk, kedves hallgatóink. Vendégünk volt Szabó Vendel, rendőr dandártábornok, a Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság új főkapitánya. Még egyszer gratulálunk és sikeres munkát kívánunk.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget, viszonthallásra.
0: Ez volt a téma. Aktuális, helyi, közéleti beszélgetések Faragó Miklóssal itt a Rádió Egy Gongon.

mindig foci, de most foci VB döntő szintű nyereményekért folyik a játék. Foci, piknik, a rádió egy gongon. They say the holy water's watered down, and this town's lost

0: A közlekedési információk támogatója, a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.
1: Itt a Rádió 1, gong írja az Útinform, hogy az M5-ös autópályán Ócsa térségében a növényzetet gondozzák, Szeged felé vezető oldalon a 31-es, 35-ös kilométerek között mozgó terelés mellett dolgoznak, így csak egy sáv járható. Az 52-es főúton pedig továbbra is Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is tart az útfelújítás. A félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra készüljetek, és akár 20 perccel is hosszabb lehet a menetidő. Foci piknik nyeremény játékunkban mindjárt egy újabb hallgatót sorsolok, aki megnevezheti és elmondhatja a helyes választ, hogy melyik csapatot győzte le Argentina tegnap este, és automatikusan hallgatónk részt vesz a napi sorsoláson, a holnapi sorsoláson és vasárnapi sorsolunk fődíjat.

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, és véget ért a délelőtt, viszont játszunk, így a déli mix elején, és mindjárt kezdetét veszi.
1: Igen, tessék.
0: Haló, Faragó Miklós vagyok a Rádió egy gongból. Hajni, hogyha jól figyeltem, értettelem.
1: Igen.
0: Oké, szóval jelentkeztél te is a játékra, és megválaszolnád, igen. Remélem jól, hogy melyik csapatot győzte le Argentina tegnap este az elődöntőben.
1: Hát Angliát.
0: Igen. Így van.
1: Igen.
0: Gratulálok, megvan az esély a nyereményekre. Oké, és akkor nézed majd a VB döntőt is?
1: Hát hogy nem, persze. Én tegnap egyébként, hát mindegy, én az angoloknak szurkoltam, úgyhogy igen, és elég szerencsétlenül ugye az utolsó pillanatban.
0: Na de akkor...
1: Tehát ez erről szól, úgyhogy hajrá, akkor Argentína, és akkor legyen ők a legjobbak.
0: Akkor Argentínát várod, hogy ők megnyerik a VB-t, igen? De ott van a bronzmérkő. Akkor Anglia legyen a bronz.
1: Persze.
0: Na, és azt tudod, hogy nálunk mit lehet nyerni a héten? Miket sorsolunk?
1: Hát, hogyha elmondod, akkor megköszönöm, mert
0: igen, nagyon sok minden van. Igen. Van egyrészt a vacsora menü meghívásunk, ami napi fődíj, 4 és 5 között sorsoljuk majd a mai napon. Holnap pedig a paloznaki jazz piknikre 2 darab belépőt. Ez Balaton felvidéken szokott lenni, és most is augusztus elején lesz, úgyhogy erre az eseményre 2 belépőt adunk majd a holnapi napon. És vasárnap is van egy fődíj sorsolásunk. A nagykőrösi Richter Safari Parkba családi VIP belépő és egy egyszakás safari glamping sátoros pihenés jár majd a nyertesnek.
1: Ó, nem sem. Köszönöm szépen, és nagyon remélem, hogy benne leszek valamelyik nyerő osztályban.
0: Bízunk benne, hogy hát, ha neked kedvez a szerencse valamelyik sorsoláson. Maradj vonalban még!
1: Köszönöm! Ja!
0: Ezzel a dallal indul a mai Daily Mix Hertz Purple Disco Machine és a Wonderful Life. A mikrofonnál 14 óráig Faragó Miklós.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Foci piknik a Rádió egy gongon. Még mindig foci, de most a nyereményeket egy VB döntő szintjére emeltük.

0: kérdésre. Foci, piknik, a rádió egy kongon. A Nagykörösi utcai Jakó étterem és cukrászda, a Paloznaki Jazz Piknik és a Richter Safari Park támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Tankolj Max Motiont és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
4: Lapozz rá a nyárra! Blik, most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
5: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
6: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
5: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
6: Szállás.hu.
5: Úgy is tett.
7: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál. Akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
8: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
7: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező.
9: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre, 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
10: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja csak 799 forint, a magyar görög dinnye kilója pedig csak 199 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
12: Július 30, augusztus 1. Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások.
13: Július 30, augusztus 1. Benkő Zoltán Park.
12: Második kecskeméti Summerfest. Jegyek oneticket.hu.
14: Itt a teraszfedés ideje. A polikarbonátot pedig vegye meg Kecskeméten a fehér polikarbonáttól, raktári készletről, akár ma. www.fehérpolikarbonat.hu.
15: Sziget, Strandfesztivál, Szegedi Ifjúsági Napok. A naptárad tele van augusztusi programokkal, és már csak egy kis anyagi támogatás kéne. Akkor irány a Plazma Center, ahol világjobbítóként bármikor számíthatsz ránk. Júliusban is extra 2000 forint juttatással támogatunk minden egyes látogatásod alkalmával a nyári terveid megvalósításában. Az ajánlat életed 5. plazmadásától kezdve diákigazolványod felmutatásával érvényes. Részletekért és időpontfoglalásért irány a plazmacenter.hu oldal. Sok szeretettel várunk!
16: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó.
17: Kecskemét, Napsugár utca 2.
16: Beszélsz ki autóbontó.
18: Vágysz a mediterrán életérzésre? Gyere a Plaza de la Cabrába, a spanyol udvarba. Egész nyáron fiesta. Több mint 30 koktél, kétféle csapolt spanyol sör, két óriás tévé, autentikus spanyol tapaszok és szuper programok. Minden csütörtökön Summer Terrace Party Kincses Szabival. Péntekenként koktélakciók, meccsnézések, kvízestek és egyszer egy hónapban a népszerű Paella nap. Vár a Plaza de la Cabra Kecskeméten a Piramis udvarházban. Kövess bennünket a Facebookon, Instagramon és TikTokon.
19: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogasson hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
20: Szűkös a hely az irodában, nincs hova tenni a nyári árukészletet, vagy a kamionodnak keresel fix helyet, amíg te a strandon húsolsz. Nálunk van szabad kapacitás. Kiadó irodák 17 négyzetmétertől, valamint hatalmas raktárak 30-tól 1000 négyzetméterig. Brutál jó, nettó 1500 forintos négyzetméter árból. Plusz bérelhető szabad területek és kamionparkoló is vár rád. Ne izadj a helyhiány miatt. Címünk Kecskemét, Halasi út 29. Csak le rá. 0630 944 15 09.
21: Tökéletes otthon Lajos Mizse szívében. Energiatakarékos, földszinti, kertkapcsolatos,
0: saját igényekre szabható új otthona várja a Juharlakóparkban. Saját kert és belvárosi kényelem, magas műszaki tartalommal, zárt udvarral, garázsokkal, befektetésnek vagy saját részre a Gomép vadonatúj lakópartjában a Juharban. Részletek a juhar.gomep.hu weboldalon. Gomép, a sokoldalú építő.
21: A visszaszámlálás elindult! Július 15-19 Kinley Fehértón Fesztivál az ország első számú előadóival Kunfehértón a Tófürdőn. Jegyek és bérletek a helyszínen. Bővebb info fehértone.hu.
1: Reklámot hallottak.
22: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
23: Változik a kecskeméti buszok menetrendje, ismét megrendezik Bugacon a kurultájt, egyre többen fordulnak a gazdasági versenyhivatalhoz. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Jelentős változás a kecskeméti busz közlekedésben. Július 26-án több módosítás is életbe lép. A változások között új megállóhelyek, megálló átnevezések vannak, több járatvonalán pedig járat megszüntetéseket, új indulásokat és időpont módosításokat is találunk. A Vályogvető utcán például új megállóhely lesz, a 110-es és a 119-es járatok közlekednek majd erre. Az Agyag utcán található korábbi Vályogvető utca elnevezésű megállóhelyet pedig átnevezik. A részletek elérhetők a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. Honlapján. Ismét megrendezik Bugacon a kurultájt, a magyar törzsi gyűlést. A háromnapos rendezvényre több mint 20 nemzet képviselői, valamint több mint 2000 lovas és gyalogos hagyományőrző érkezik. A programok között szerepelnek harci bemutatók, lovasversenyek, íjászat, népzenei programok és kézműves foglalkozások, valamint gyermekprogramok és ismeretterjesztő előadások is. Attila Sátra címmel kiállítás is nyílik, ahol a hunok, türkök és magyarok örökségét mutatják be. A helyszínen emellett hagyományos jurtatábor is épül. A kurultájt augusztus 14-e és 16-a között rendezik meg, a programok ingyenesek. Egyre többen fordulnak a gazdasági versenyhivatalhoz. Az elmúlt három év alatt másfélszeresére nőtt a fogyasztói jelzések száma. Tavaly már több mint 3000 bejelentés érkezett versenykorlátozó vagy megtévesztő gyakorlatokról, mondta rádiónknak Horváth Bálint kommunikációs vezető.
24: 2025-ben a panaszok legnagyobb része a kereskedelmi szektort érintette, közel 25%-uk az online kereskedelmi szektorra, míg mindegy 14%-uk a kiskereskedelemre, elsősorban az élelmiszer kereskedelemre irányult. Szintén nagy számú panasz érkezett a gazdasági versenyhivatalhoz, a banki és egyéb pénzügyi szolgáltatásokra, a légi személyszállításra és utazás közvetítésre, valamint a telekommunikációs cégek különböző gyakorlataira vonatkozóan.
23: A GVH szakértői minden jelzést egyedileg vizsgálnak, és ha indokolt, intézkednek. A napsütést időnként ma is zavarhatják megnövekvő gomoly felhők, lokálisan kisebb záporok kialakulhatnak, számottevő csapadék azonban térségünkben nem valószínű. Mérsékelt marad a légmozgás, és a legmelegebb órákban 32-33 fok körül alakulnak a csúcsok itt Kecskeméten. Holnap tovább fokozódik a kánikula, a legmelegebb órákban 35-36 fokot is mutathatnak a hőmérők. Többnyire derült, tiszta időre készülhetünk majd, kevés felhő lesz az égen, a szél is mérsékelt marad.
1: A műsor támogatója az Intersilver kis- és nagykereskedelmi raktáráruház. Intersilver.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
25: És most!
1: Rádió
25: Indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel.

0: Rádió egy gong, csak igazi ma is lágerbe egy, és elstartolt a Daily Mix.
1: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu.
0: És továbbra is zajlik nyereményjátékunk, a foci piknik itt a Rádió egy gongon. Focis kérdésre kell válaszolni. A VB döntővel kapcsolatos lesz a kérdés ebben az órában. Ennyit elárulok. Addig is, akár már most is lehet jelentkezni a játékra, SMS-ben, Viberen a 2094140-20-ra. Ma is van napi nyereményünk, holnap is egy sorsolás, és vasárnap pedig a fődíjat fogjuk kisorsolni majd. Beszélek majd a nyereményekről, de a weboldalunkon is minden információ megtalálható. Itt a Daily Mixben pedig ez már a New Religion.

0: Rádió 1-en.
1: Még mindig foci, de most foci VB döntő szintű nyereményekért folyik a játék. Foci, piknik a Rádió 1 gongon.

igazi mai slágerek mixben. Minden délben a Rádió Egyen. Ez a Daily Mix. Villámgyors üzenet a műsorvezető jeladása után. Egy pontos válasz a focis kérdésre, és már is tiéd az esély új játékunk nyereményeire. Foci, piknik a Rádió Egy gongon.

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, a Daily Mixet hallgatjátok. Ha pedig nyerni szeretnétek egy vacsora menü meghívást, ami két főre szól, és két fogásos vacsoráról van szó a Nagykörösi utcai Jakó étteremi cukrászdába, akkor csak egy focis kérdésre kell válaszolni, hogy hol és mikor rendezik a VB döntőt. Jó, ez a kérdés most, hogy hol és mikor rendezik tehát a VB döntőt. Holnap is sorsolunk a paloznaki jazz piknikre két darab belépőt, természetesen a napi fődíj mellett, úgyhogy a pénteki heti fődíj sorsoláson valaki másodmagával majd ott lehet Balaton egyik legkülönlegesebb zenei ünnepén, a paloznaki jazz pikniken. És ez még nem minden, hiszen vasárnap sorsoljuk a főnyereményt, ami a Nagykörösi Richter Safari Parkba VIP családi belépő, valamint egy éjszakás safari glamping sátoros pihenés. A kérdés, amire most válaszolnotok kell, tehát hol rendezik és mikor a VB döntőt. Itt a Daily Mixben pedig ti ezt oldalát hallgatjuk. Jön a biznisz!
1: Mostantól ketyegnek a másodpercek. Várjuk a jelentkezést a játékra. Foci, piknik, a Rádió egy gongon. Üzenj most, ha nyerni szeretnél. SMS és Viber számunk 0620 9 414 020.

a Rádió Egyen. Páros vacsora meghívás, páros buli belépő, családi luxusszállás a nyeremény legújabb játékunkban. Foci, piknik a Rádió Egy.

Nyeremény sorsolás minden nap. Nagyobb nyeremény sorsolás pénteken. Főnyeremény sorsolás vasárnap. És mindezért csak egy könnyű focis kérdést kell megválaszolnod. Foci, piknik, a rádió egy gongon. Téli mix. Téli mix. Minden délben a rádió egyen. Csak igazi mai slágermely.

Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, a Daily Mixet hallgatjátok, és változatos térképet mutat a hőtérkép. Kecskeméten 30 fok, ahogy Nagykőrösön is, Csongrádon is, viszont Bács-Kiskun vármegye déli és nyugati részén most esik az eső, gyenge eső, Kiskunhalason és 27 fok. Egyébként még Bács-Kiskunra több figyelmeztető előrejelzést is kiadott a Hungaromet holnapra. A zivatarok miatt első fokú, még a magas középhőmérséklet miatt másodfokú figyelmeztetés van érvényben, hiszen hogyha az előrejelzést nézzük, akkor a holnapi napon, a délutáni órákban bőven 30 fok felett lesz a csúcs, 34-35 is várható. Most pedig várható Ray Dalton sláger.

0: Páros vacsora meghívás, páros buli belépő, családi luxus szállás a nyeremény legújabb játékunkban. Foci, piknik, a rádió egy gongon.
1: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Óráról órára játszunk, és focis kérdéseket teszek fel.
2: Halló?
1: És halló, ki van a vonalban? Én Faragó Miklós vagyok.
2: Szia, itt Vivien.
1: Hello Vivien, hol értünk utol, te mit csinálsz?
2: Éppen Kecskeméten autózom.
1: Autózol. Ez a munkád, hogy autózgatsz? Vagy viszel valamit?
2: Hobbi szinten.
1: Hobbi szinten autózgatsz, jól van. Oké. És a meccseket követed, a VB mérkőzéseit? Mennyit láttál belőle?
2: Sajnos az összeset.
1: Sajnos az összeset?
2: Igen.
1: Egy tévétek van, és ezt kell nézni, vagy hogy van ez?
2: Nem, vagyok annyira beteg, hűséges típus, hogy a férjem mellett ülök, amikor ő nézi a meccset, és az összeshez volt szerencsém.
1: Ó, hát akkor azt is tudod, hogy hol lesz a VB döntő, és melyik nap?
2: Igen, ha minden igaz, tudom.
1: Na, válasz.
2: 19-én vasárnap lesz, a kezdőrugas pedig 21 órakor, ha minden jól megy.
1: Ha minden jól megy, és... igen.
2: Igen. Spanyol-Argentin lesz, azt is tudom. És
1: igen.
2: Ha minden igaz, akkor a Jorsin akartam mondani, MetLife Arénában lesz.
1: Egy fontos dolog nem hangzott el, a helyszín, igen, melyik város?
2: New York,
1: igen, mindent megmondtál. De a háttérben azért valaki segített, vagy ott van akkor a párod ezek szerint.
2: Igen, sóg egyfajtában, mert én nekem sajnos ilyenkor mindig mindenki esik a fejemből, pedig így tudom a válaszokat.
1: Nagyon jó. Na és melyik nyeremény szimpatikus, vagy melyik nyereményre pályáztok nagyon egyébként?
2: Nem vagyunk válogatósak, mindent elfogadunk.
1: Bármi jöhet, oké, mert ugye ma sorsolunk egy kétfős vacsora menüt majd, aztán holnap a paloznaki jazzpiknikre két belépőt, és vasárnap pedig a főnyeremény a nagykörösi Richter Safari Parkban nem csak a családi VIP belépő jár majd, hanem egy éjszaka is, a Safari Glamping sátoros pihenés. Esély van rá, megvan, kell abba teszem a nevet.
2: Nagyon
1: jó. Jó, oké.
2: Köszönöm szépen.
1: Mondhatni, felkészült volt Vivien, vagy legalábbis a segítsége tökéletes volt. Hát így is lehet velünk játszani. A következő órában is egy újabb focis kérdés, és újabb lehetőség és esély a nyereményekre. És újabb igazi mai slágerek. Ray Daltonnal indulunk majd.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Foci piknik a Rádió egy gongon. Még mindig foci, de most a nyereményeket egy VB döntő szintjére emeltük.

0: kérdésre. Foci, piknik, a rádió egy gongon. A Nagykörösi utcai Jakó étterem és cukrászda, a Baloznaki Jazz Piknik és a Richter Safari Park támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Július 30, augusztus 1.
4: Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások.
3: Július 30, augusztus 1. Benkő Zoltán Park.
4: Második kecskeméti Summerfest.
3: Jegyek oneticket.hu.
5: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
6: Fedezd fel a Ginkgo kertészetet Nagykőrösön. Több mint 10 000 négyzetméteren várunk óriási növényválasztékkal.
7: Extrém méretű fák, különleges növények, egynyári szépségek. Nálunk mindent megtalálsz. Látogass el hozzánk, merincs ihletet és alakítsd ki álmaid kertjét.
6: Ginkgo kertészet Nagykőrös. Ahol a kerted életre kell.
8: 9 ember, 1 autó, 0 kompromisszum. Ez a Ford Tourneo Custom a Hoványtól. Akár 9 ülés, tágas utastér, hatalmas csomagtér, prémium kényelem és modern vezetés támogató rendszerek minden utazáshoz. Legyen szó nyaralásról, sporteseményről vagy üzleti útról, a Tourneo Custom készen áll. Most készletről elérhető a Ford Hoványnál Kecskeméten, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedőjénél.
9: Ez de gyönyörű lett! Kapd el te is a pillanatot! Fotózd le Kecskemét legszebb naplementéjét a Malom kilátóból. Nevezd a képpel július 10-e és 31-e között a kecskemét@malom.hu címen, és nyerj! A fődíj egy Csibó Kafisztimó kapszulás kávéfőző. További nyeremények a Tescoma, az iCenter és az Expert műszakjáruház jóvoltából.
10: Szűkös a hely az irodába, nincs hova tenni a nyári árukészletet, vagy a kamionodnak szeretnéd fix helyet, amíg te a strandon hűsölsz. Nálunk van szabad kapacitás. Kiadó irodák 17 négyzetmétertől, valamint hatalmas raktárak 30-tól 1000 négyzetméterig, brutál jó nettó 1500 forintos négyzetméter ártól. Plusz bérelhető szabad területek és kamionparkoló is vár rá. Ne izzadj a helyhiány miatt. Címünk Kecskemét, Halasi út 29. Csapj le rá! 0639 441 509.
11: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
12: A visszaszámlálás elindult! Július 15-19 Kinley Fehértón Fesztivál az ország első számú előadóival Kunfehértón a Tófürdőn. Jegyek és bérletek a helyszínen. Bővebb info fehértone.hu.
13: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
14: Ismét retro hétköznapok a Tisza Kécske Kerek Dombi termálfürdőben. Július 13-ától visszavonásig mindenkinek egységesen 3000 forint a belépőjegy hétköznapokon. További információ a Kerek Dombi termálfürdő Facebook oldalán.
15: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
16: Újra épülnek a smaragd lakások. Ha biztos befektetést keres, a Körút Társasházban most 5% kedvezményt adunk minden ingatlanunkra, így olyan, mintha áfa nélkül vásárolna. Új építésű, energiatakarékos, belvárosi lakások otthonnak vagy befektetésnek is kiválóak. Mi garantáltan visszabéreljük, és minden ügyintézést vállalunk. Az eladó lakásokat keresse weboldalunkon. www.smaragdapartman.com. Smaragd Investment Kft. Kecskemét, Homokbánya, Homokkő utca 1.
17: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
18: Két kupon 3 napon át az Alföld áruház osztályain. 7000 forint kosárértéktől 15% engedményt, 10000 forinttól pedig 20% kedvezményt adunk, ha bemutatja a kupont, vagy feliratkozik hírlevelünkre. Ezeken kívül még 20, 30, 40 40%-os nyári vásárral is várjuk szombat 16 óráig az Alföld áruházban.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
19: Itt az ideje a parlag fű elleni védekezésnek, aratási hangulata hírös kosáron, nincs szünet a sürgősségi vérszállításban. Demeter Dia vagyok. Itt az ideje a parlag fű elleni védekezésnek, hívja fel a figyelmet a Bács-Kiskun vármegyei kormányhivatal. Azt írják, a földhasználó vagy tulajdonos köteles a gyomnövény virágzását megakadályozni, és azt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig, vagyis körülbelül október végéig folyamatosan fenntartani. Ezt az illetékes hatóság folyamatosan ellenőrzi. Amennyiben valaki nem tesz eleget kötelezettségének, akár bírságot is kaphat, melynek összege 5000 forinttól 5 millió forintig terjedhet. Ha valaki parlagfűvel szennyezett területeket észlel, bejelentést tehet a kormányhivatalnál, vagy a Nébih rendszerén keresztül. Aratási hangulatban zajlott a júliusi hírös kosár. A Keol beszámolójából kiderül, helyi termelők portékáival és többféle programmal várták az érdeklődőket a Kecskeméti piac Budai utcai csarnokának szabadtéri részén. A fő tematika ezúttal az aratási időszak volt. Megismerhették a családok az aratás és a kenyérkészítés hagyományait, a gyerekeknek külön programokat is szerveztek. A hírös kosár következő alkalmát augusztus 16-án tartják. A nyári hőségben sem áll le a sürgősségi vérszállítás. A Vérlovagok, Magyarország egyetlen önkéntes vérszállító közösségének tagjai a nap 24 órájában készenlétben állnak, és ha kell, azonnal indulnak. A Kánikula extra kihívásairól Pribil Sándort, a szervezet alapítóját kérdeztük.
20: Nem egyszerű a melegben az életünk, tartjuk a frontot, hiszen ezért vagyunk. Most már jelenleg 4 autóval és 3 motorral szállítunk vért. Múlt héten például átlagosan 780 kilométert mentek. Mindenkit buzdítunk arra, hogy a nyári szünetben, a szabadság alatt se felejts el, hogy nincs fontosabb annál, hogy elmenjünk vért adni, mert akkor ugye nem tudunk mit szállítani. Nem csak az orvosi felkészültség legyen meg, hanem a hozzáadott eszköz is.
19: Sikerrel zárult a jubileumi 20. ERB konferencia Baján. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem víztudományi kara adott otthont az eseménynek. A konferenciára 24 országból érkeztek kutatók, hogy bemutassák legújabb eredményeiket a kísérleti kisvízgyűjtőkön végzett kutatások területén, közölte honlapján az intézmény. A napsütést időnként ma is zavarhatják megnövekvő gomoly felhők, lokálisan kisebb záporok kialakulhatnak, számottevő csapadék azonban térségünkben nem valószínű. Mérsékelt marad a légmozgás, és a legmelegebb órákban 32-33 fok körül alakulnak a csúcsok itt Kecskeméten. Holnap tovább fokozódik a kánikula, a legmelegebb órákban 35-36 fokot is mutathatnak a hőmérők. Többnyire derült, tiszta időre készülhetünk majd, kevés felhő lesz az égen, a szél is mérsékelt marad.
21: A műsor támogatója az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
1: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel.

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Folytatódik a Daily Mix és a játékunk is.
1: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu.
0: Melyik csapat vétheti meg világbajnoki címét a vasárnapi döntőben? Ez most a kérdés ebben az órában. Spanyolország vagy Argentína? A választ várom majd itt élőadásban, de előtte nyerni szeretnék üzenetet, küldjetek el, hogyha szeretnétek részt venni nyeremény játékunkban. A 2094140-as SMS Viber szám áll a rendelkezésetekre.
2: Mostantól ketyegnek a másodpercek. Várjuk a jelentkezést a játékra. Foci, piknik a Rádió egy gongon.
0: A Nagykörösi utcai Jakó étterem és cukrászdába kétfőre szóló vacsora menü meghívás sorsolunk napi nyereményként ma délután is 4 és 5 óra között. De augusztus 6-án, 7-én és 8-án lesz majd a Paloznaki Jazz Piknik. A Balaton felvidék egyik legnépszerűbb fesztiváljáról van szó. Oda két belépőt sorsolunk holnap, vasárnap pedig majd a fődíjat. Na, ezt egy kicsit később elmondom, hogy mi az. Most viszont Taylor Swift-dalát indítom. Ez az Opalite.

0: és dance slágerek mixben. Ez a Daily Mix a Rádió 1-en. Minden délben. Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Nagyon szeretem a beszélgetéseiteket is. Jó hangulat, nagyon pozitív a műsorvezetőknek a kisugárzásai. Feldobtam.
0: Rádió 1 gong. Csak igazi mai sláger megy.

rádi vagy gong, csak igazi mai sláger megy. A vasárnapi főnyereményünk családi belépő, VIP belépő Nagykörösen a Richter Safari Parkba, valamint egy egyéjszakás safari glamping sátoros pihenés, szóval ott lehet aludni a Safari Parkban majd az egész családnak, hiszen két felnőtt, két gyermek részére szól majd ez a VIP belépő, és természetesen az egyéjszakás sátoros kaland. A kérdés focival kapcsolatos, VB-vel kapcsolatos, melyik csapat védheti meg világbajnoki címét a vasárnapi döntőben. Ha tudjátok a választ, jöhet a nyerni szeretnék üzenet SMS-ben, Viberen.

A Rádió egy gongot hallgatjátok, ez a Daily Mix, és hát itt a dinnye szezon is. A Nébik Facebook oldalán arról jelent meg most egy poszt, hogy honnan lehet tudni, hogy érette a görög dinnye. Az ütögetésre jelentkező kongó hang egyébként nem jelenti feltétlenül azt, hogy a dinnye érett, sokszor csupán azt jelzi, hogy a dinnye belseje nincs megszakadva, magas a víztartalma. Ha neked is van egy jó tanácsod vagy bevált trükköd, akkor oszd meg velünk SMS-ben, Viberen. Kygo és One Republic közösét hallgatjuk már közben itt a Daily Mixben, ez a Chasing Paradise.

Szigeten. Még mindig foci, de most foci VB döntő szintű nyereményekért folyik a játék. Foci, piknik, a rádió egy gongon.

0: Daily Mix.
1: Minden délben a rádió egyen. Csak igazi mai sláger megy.
2: I thought that I've been hurt before.

0: rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Néhány közlekedési információra hívom fel a figyelmeteket itt a Daily Mixben. Az M5-ös autópályán több helyen is dolgoznak, Ócsa térségében, illetve Inács térségében is munkálatok miatt sávzárásra készüljetek. Az 5-ös főúton pedig Dabas határában a 44-es és 45-ös kilométerek között a patkát javítják, és 17 óráig félpályás lezárásra, jelzőrös irányításra és torlódásra számítani kell tehát az 5-ös főúton. Jó utat, balesetmentes közlekedést mindenkinek, bármi rendkívül látok, jelezzétek nekünk akár SMS-ben, Viberen vagy telefonon is.
1: Az útinformáció támogatója az MG Tormási, www.mgmotor.tormasi.hu.
0: Hamarosan valakinél megcsörön a telefon, jön a játékunk, de előtte jön még Taylor Swift is, ez a The Fate of Ophelia.

0: slágerek.
1: Ezek az igazi mai slágerek.
0: Mixben.
1: Ez a Daily Mix minden délben, két órán keresztül.
0: Rádió egy gong.
2: Folyamatosan benneteket hallgatunk.

0: Rádió egy gomb, csak igazi mai sláger megy. Tárcsáztam, sorsoltam, és csörög is a telefon.
1: Tessék!
0: Üdvözlöm, Faragó Miklós a Rádió egy gombból.
1: Szia, Marci vagyok.
0: Hello, Marci! Hol értünk utol, Marci?
1: Tejben, Kecskemét.
0: És mit csinálsz, dolgozol?
1: Most sütök éppen.
0: Na, mi készül? Mit sütsz?
1: Almás rácsok.
0: Almás rácsok, az nagyon jó. Saját alma? Hazai termés vagy vetted?
1: Bolti.
0: Neked van akár kerted?
1: Nincs, hát ilyen panel.
0: Panelban laksz, akkor a maximum a ház előtt lehetne almafa. Jó, oké. Okay. Van a háttérben segítség esetleg a kérdés miatt?
1: Á, saját magam segítsége.
0: Jó, oké, akkor csak visszhangzik. Jó, melyik csapat védheti meg világbajnoki címét? A vasárnapi döntőben ez volt a kérdés.
1: Igen. Hát Argentina. Úgy tudom, hatodszorra lennének, ha jól összejön.
0: Ha jól összejön? Na, ebben nem tudok igazságot tenni, hogy hatodszor-e Zalán segítségét kellene lehívnom. Nem tudom fejből. De az biztos, hogy 2022-ben ők voltak, úgyhogy VB-t nyertek. Az biztos, úgyhogy ezért is a címvédés. Hát vasárnap meglátjuk, hogy sikerül. Jó, meglátjuk azt is, hogy a mai sorsolás hogy sikerül, hogy hát a te neved Köszönöm. Kerül ki a kalapból, Köszönöm. Mert Köszönöm. Bekerültél. És hát a pénteki, holnapi, meg a fődíjon, a főnyeremény sorsoláson vasárnapin is természetesen részt veszel.
1: Köszönöm. Rendben.
0: Érkezik majd Király Andor, illetve már itt is van, úgyhogy 14 és 17 óra között övi a terep, és ő játssza az igazi mai slágereket, kisorsolja a napi nyereményünket, a kétfőre szóló vacsora menü meghívást a Jakó étterembe. És hát holnap is lesz sorsolás, meg vasárnap is, minden részlet a weboldalunkon, radio1gong.hu, de lehet követni bennünket Facebookon, Instagramon és TikTokon. 14 óra után pedig jön Loi és a Get Lucky, ezzel indul a következő óránk. Az elmúlt 4 óra műsorvezetője Faragó Miklós búcsúzik. Holnap találkozunk 10 óra után, pár perccel érkezem majd. Viszonthallásra, sziasztok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Foci piknik a Rádió egy gongon. Még mindig foci, de most a nyereményeket egy VB döntő szintjére emeltük. Felejthetetlen vacsorát a nagy

0: kérdésre. Foci, piknik, a rádió egy gongon. A Nagykörösi utcai Jakó étterem és cukrászda, a Balozdaki Jazz Piknik és a Richter Safari Park támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
4: Vásárolj a Zalando leárazásán és spórolj akár 70%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
5: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
4: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 70%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
6: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől a 200 g-os Alesztó Kesudió 33% kedvezménnyel csak 799 forint, a 100 g-os Pikok Morvasonka 35% kedvezménnyel pedig csak 369 forint. Lidl. Igazán megéri.
7: Litara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik. És beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
8: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
0: Július 30, augusztus 1, Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások. Július 30, augusztus 1, Benkő Zoltán Park. Második Kecskeméti Summerfest. Jegyek oneticket.hu.
9: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
10: Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük.
9: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
11: Utazási csomagjából ne felejtse el!
12: Önnek a Protexin kell.
11: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
13: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
14: 9 ember, 1 autó, 0 kompromisszum. Ez a Ford Tourneo Custom a Hoványtól. Akár 9 ülés, tágas utastér, hatalmas csomagtér, prémium kényelem és modern vezetés támogató rendszerek minden utazáshoz. Legyen szó nyaralásról, sporteseményről vagy üzleti útról, a Tourneo Custom készen áll. Most készletről elérhető a Ford Hoványnál Kecskeméten, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedőjénél.
15: Algásodik a medencéd, elromlott a vegyszeradagoló, a Halasi úti agrokeráruházban mindent megtalálsz a tiszta és gondtalan medencéhez. Minőségi medencevegyszereket, tisztító robotokat, úszóvilágítást és minden kiegészítőt. Látogass el a Halasi úti agrokeráruházba, vagy rendelj online az agroker.hu oldalon.
16: Tökéletes otthon Lajos Mizse szívében. Energiatakarékos, földszinti kertkapcsolatos, saját igényekre szabható új otthona várja a Juhar lakóparkban. Saját kert és belvárosi kényelem, magas műszaki tartalommal, zárt udvarral, garázsokkal, befektetésnek vagy saját részre, a Gomép vadonatúj lakópartjában a Juharban. Részletek a juhar.gomep.hu weboldalon. Gomép, a sokoldalú építő.
17: A visszaszámlálás elindult!
18: Július 15-19 Kinley Fehértón Fesztivál az ország első számú előadóival
17: Kunfehértón a Tófürdőn.
18: Jegyek és bérletek a helyszínen. Bővebb info fehértone.hu.
19: Szűkös a hely az irodában, nincs hova tenni a nyári árukészletet, vagy a kamionodnak keresel fix helyet, amíg te a strandon húsolsz. Nálunk van szabad kapacitás. Kiadó irodák 17 négyzetmétertől, valamint hatalmas raktárak 30-tól 1000 négyzetméterig. Brutál jó, nettó 1500 forintos négyzetméter ártól. Plusz bérelhető szabad területek és kamionparkoló is vár rád. Ne izzadj a hely hiány miatt. Címünk Kecskemét, Halasi út 29. Csak le rá. 0630 944 15 09.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
20: Tízezreket vonzott az avartárlat rendőrkézen az izsáki fiatal. Figyeljünk a kis kedvencekre a hőségben. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. tízezreket vonzott az avartárlat. A Kecskeméti Katona József Múzeum nagyszabású régészeti kiállítására csak nem 45 ezeren voltak kíváncsiak. Az Egy eltűnt nép nyomában az avarok élete a Duna-Tisza közén című tárlat csak nem 600 napon át volt látható a Cifra palotában. A tárlat az avarok mindennapjait és temetkezési szokásait tárta a látogatók elé, akik különleges leletekkel és történetekkel is megismerkedhettek. A kiállítás alapját azok a nagyszabású feltárások adták, amelyek 2008 és 2025 között zajlottak a Duna-Tisza közén, derül ki a híres.hu beszámolójából. A tárlat idén elnyerte az év kiállítása 2025 fődíját a nagy költségvetésű kiállítások kategóriájában. Ismét rendőrkézre került a 15 éves izsáki fiú. A Bács-Kiskunvár megyei rendőrség közölte, a nyomozás szerint a fiatalkorú több lopást követett el, emellett zsarolással és kábítószer birtoklással is gyanúsítják. Egy nyitva hagyott autót is elvitt. Amikor a rendőrség ellenőrizni akarta, menekülni próbált, de neki ütközött egy betonelemnek, így gyalog futott tovább, azonban rövid időn belül elfogták. A fiú a gyanú szerint ezt követően újabb bűncselekményeket követett el, ezért ismét őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A rendőrség azt is vizsgálja, voltak-e társai, illetve köthetők-e hozzá további bűncselekmények. A kánikulában pillanatok alatt forró csapdává válhat a zárt lakás házi kedvencek számára. Ők a hőségben sokkal gyorsabban kaphatnak végzetes hőgutát. A bentartott állatok védelméről és a legfontosabb óvintézkedésekről Seres Zoltánt, az Orpheus Állatvédő Egyesület elnökét kérdeztük.
2: Nagyon sok helyen, ha nincs megfelelő redőny, relúgszal vagy éppen függöny, üvegházhatásnak vannak kitéve. Díszmadarakat, hüllőket, halakat, mindenféle állatot próbáljunk meg a tűző napsugárzástól távolabb vinni, próbáljunk meg árnyékon és sötétíteni a lakásokba is, akár 40-50-60 fokra ugyanúgy fölhevülhet a hőmérséklet, mint az autóban. Tehát azt látjuk egyébként, hogy állatember így a napon zavart állapotú, előfordulhat, hogy napszúrásán fönn próbáljuk meg a külső-belső hűtés mellett orvosi segítséget kérni.
20: A napsütést időnként ma is zavarhatják megnövekvő gomoly felhők, lokálisan kisebb záporok kialakulhatnak, számottevő csapadék azonban térségünkben nem valószínű. Mérsékelt marad a légmozgás, és a legmelegebb órákban 32-33 fok körül alakulnak a csúcsok itt Kecskeméten. Holnap tovább fokozódik a kánikula, a legmelegebb órákban 35-36 fokot is mutathatnak a hőmérők. Többnyire derült, tiszta időre készülhetünk majd, kevés felhő lesz az égen, a szél is mérsékelt marad.
21: A műsor támogatója a Formont Automobil Kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szerviz.
22: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Azért szeretem a Rádió 1 gongot, mert változatosak a zenék, és frissek a helyi hírek. Jók a műsorvezetők!
0: Ez a Rádió 1 gong. Csak igazi mai sláger megy.

Itt a Rádió 1 gongon, ahol csak igazi, ma is sláger megy. A stafétát átvéve Miki után a stúdióban, a következő három órában. Király Andor, üdvözlök mindenkit, már is mondom, mi vár ránk. Beszélünk a bacillusokról, így a nyár közepén, ez fontos lehet, illetve a leggyorsabb energiaforrásról is, az étkezés leginkább a gyümölcsöket tekintve. Természetesen folytatódik a foci piknik itt a Rádió 1 gongon, a játék egy focis kérdésre, várom majd a választ, amelyet nem sokára el is mondok, tessék szíves figyelni. A nyeremények pedig igazán csábítóak. Vacsora meghívás a Jakó étterembe, belépő a paloznaki jazz piknikre, illetve egy egész család számára kikapcsolódás, pihenés, sok-sok látványosság a Richter Safari Parkban. Perceken belül érkezik tehát a kérdés, jelentkezni már is lehet a nyerni szeretnék üzenettel, SMS, illetve Viber számokon a 2094140 várom, hogy a Daily Mix ritmusa pedig megmaradjon, folytassuk a délutánt Szigala, Jackson és Young Kidron felvételével. Ez a Riptide, ezzel kívánok! Kellemes délutánt, jó rádiózást!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Nyeremény sorsolás minden nap. Nagyobb nyeremény sorsolás pénteken. Főnyeremény sorsolás vasárnap. És mindezért csak egy könnyű focis kérdést kell megválaszolnod. Foci, piknik, a rádió egy gongon.

0: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Itt a Rádió egyen, ahol csak igazi mai sláger megy. Egyre követik egymást a mainstream legnagyobbjai. Mindjárt mondom is, hogy mivel folytatom. Előtte viszont kihasználva még a jó időt, a következő programokat ajánlom. A Mintelek Szalma kulti közösségi térben. Szalmákból építettek kultúrházat, ahol a következő hetekben több program is megvalósul. Holnap este kertmozi keretén belül a Hogyan tudnék élni nélküled című filmet vetítik 20 óra 30-tól. Jövő héten szombaton pedig Tiszaalpáron falunapot tartanak, ahol fellép majd többek között Dancs Anna Mari és Vastag Tamás is. A mai nappal a nyár második felébe léptünk, úgyhogy érdemes kihasználni minden programot. Mindenkinek kellemes időtöltést, jó szórakozást. De azt szeretném, hogy így legyen ez a délután további részében is, és következik a játék fontos kérdése. Melyik csapatban játszik Lautaro Martinez? Az argentinoknál vagy a spanyoloknál? Tegnap este volt egy nagyon emlékezetes pillanata a mérkőzésen. Ez talán egy kis plusz segítség.
0: Mostantól ketyegnek a másodpercek. Várjuk a jelentkezést a játékra. Foci, piknik, a Rádió egy gongon.
1: Nem sokára tárcsázok is valakit, de csak azután, hogy még egy picikét zenélünk. Martin Garrix következik, és a Butterflies. Így folytatjuk a csütörtök délutánt itt a Rádió 1-en.

0: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy, ahol minden órában valami új információval próbálunk szolgálni az autósoknak, hogy megfelelő módon tervezhessék útjukat, a menetidőt. Jelenleg burkolatjeleket festenek az M5-ös autópálya határ felé vezető oldalán, az M0-ás autó csomópontjától kezdődően. A 22-es kilométertől a 25-ös kilométerig mozgó terelés mellett csak a belső sávon lehet haladni, emiatt a munkavégzés mögött 1-2 kilométeres torlódás alakult ki. Információink szerint, ha valaki többet tud és szeretne segíteni, a forrodrót 76 414 010, SMS, illetve Viber számunk a 29 414 020, ide természetesen jöhetnek a nyerni szeretnék üzenetek is.
1: A közlekedési információk támogatója a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.
0: Mindjárt tárcsázok is, amikivel a jelentkezők közül sorsolunk valakit, addig viszont zenélünk természetesen, hogy a délután hangulata megmaradjon. Az Imagine Dragons felvételével folytatjuk, ez a jól ismert Bones, mindössze 2 perc, és indítom is itt a Rádió 1-en.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértradio.hu.
4: Lapozz rá a nyárra. Blik. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
5: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
6: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. Te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
7: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől a 200 g-os Alesztó Kesudió 33% kedvezménnyel csak 799 forint, a 100 g-os Pikok Morvasonka 35% kedvezménnyel pedig csak 369 forint. Lidl. Igazán megéri.
8: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
9: Mi?
8: Ne!
9: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
8: Ugrunk egy bombát!
9: Szállás.hu. Úgy is te.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Még mindig foci, de most foci VB döntő szintű nyereményekért folyik a játék. Foci, piknik, a Rádió egy gongon.
1: Szia!
2: Király Andor vagyok, a Rádió egy gongból. Szia!
1: Szia!
2: Tünde?
1: Nyerni szeretnék, igen.
2: Akkor jó helyen járok. Mit nem szeretnél?
1: Nyerni szeretnél.
2: Oké, ezt nem kértük, hogy bemond, elég volt, hogy megírtad. Tényleg foci drukker vagy?
1: Hát mióta a Hárlám focizik, azóta igen.
2: Szóval a fiúk miatt bele vagy kényszerítve?
1: Igen.
2: És hogy telt ez az 5 hét?
1: Hát nehezen.
2: Nem tudtál kedvenc sorozatot, filmet nézni?
1: Hát nem nagyon szoktam sorozatokat nézni.
2: Aha, inkább filmeket?
1: Igen.
2: Na jól van, és a fiúk rád bízták most a válaszadást?
1: Igen.
2: Na a kérdés az...
1: Igen, hallgattam.
2: Melyik csapatban játszik Lautaro Martínez?
1: Az Internacional.
2: VB tekintetében az országokat vesszük előbbre. Tegnap volt egy nagyon jó kis meccs, Argentina-Anglia.
1: Argentin, igaz, hogy argentin labdarúgó, de az olasz Internacional játékosa.
2: Persze, de most nem a klubmeccsekről beszélünk, hanem a VB meccsekről, és tegnap este ő rúgta a győztes gólt. Kik nyertek?
1: Argentina!
2: Ne hagyd magad zavarba hozni!
1: Jó.
2: És ez azt jelenti, hogy megvan az esélyed már a mai napi fődíjunkra is, és a többire is.
1: Hát szeretnék a
2: Safari Parkba eljutni, oké, azt majd vasárnap sorsoljuk. Ma viszont egy vacsora meghívást a Jakó étterembe.
1: Az is jó lenne.
2: Az is kedvedre van. Jól van, remélem, hogy sikerül, hallgass bennünket, további szép napot.
1: Köszönöm nektek.
2: Szia.
1: Szia.
2: Úgy látom, egy picikét kevésbé zavarba ejtőnek kell lennem. Megpróbálom, megígérem, hiszen a következő órában folytatjuk. Még egy lehetőség a mai alkalommal valaki előtt, hogy elvigye akár az összes nyereményünket. Nem sokára érkezem a részletekkel egy újabb zenei órában, amit majd egy fesztivál himnusszal indítok, hiszen egy olyan nagyság következik, mint Tim Kamrád, a dal pedig a Be Mine lesz itt a Rádió egy gongon.
3: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Foci piknik a Rádió egy gongon. Még mindig foci, de most a nyereményeket egy VB döntő szintjére emeltük.

0: ébredésre. Foci, piknik, a Rádió egy Kongon. A Nagykörösi utcai Jakó étterem és cukrászda, a Balozdaki Jazz Piknik és a Richter Safari Park támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy Gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől a 200 g-os Alesztó Kesudió 33% kedvezménnyel csak 799 forint, a 100 g-os Pikok Morvasonka 35% kedvezménnyel pedig csak 369 forint. Lidl, igazán megéri.
4: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
5: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
4: Ne várj, használd az Urzinolt!
5: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Nem tudom, mi lesz a nyaralással. Szerintem tönkre ment az aksi.
7: Semmi baj, már van olyan, hogy azonnali akkumulátorcsere.
6: Persze, és olyan is van, hogy azonnali kölcsön.
7: A Thrive Banknál igen, az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
8: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel express esetén 9,96% 500 ezer forint összegre 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
9: Köszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja csak 799 forint, a magyar görögdénye kilója pedig csak 199 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
11: Július 30, augusztus 1. Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások. Július 30, augusztus 1. Benkő Zoltán Park. Második kecskeméti Summerfest. Jegyek oneticket.hu.
12: 9 ember, 1 autó, 0 kompromisszum. Ez a Ford Tourneo Custom a Hoványtól. Akár 9 ülés, tágas utastér, hatalmas csomagtér, prémium kényelem és modern vezetés támogató rendszerek minden utazáshoz. Legyen szó nyaralásról, sporteseményről vagy üzleti útról, a Tourneo Custom készen áll. Most készletről elérhető a Ford Hoványnál Kecskeméten, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedőjénél.
13: Nyári akció a Marfühi Shoemakers Outletben.
14: Július 13-ától 25-ig az üzletben megjelölt minden új kollekciós első osztályú lábelire további 10% kedvezményt adunk.
13: Lépjen be hozzánk és találja meg új kedvenc cipőjét.
14: Shoemakers Outlet. Cipőben otthon.
13: Marfühi Gesztenyesor 1 a cipőgyár területén.
14: Nyitva hétfőtől szombatig, reggel 9-től este 6-ig.
15: Szűkös a hely az irodában. Nincs hova tenni a nyári árukészletet, vagy a kamionodnak szeretnéd fix helyet, amíg te a strandon hűsölsz. Nálunk van szabad kapacitás. Kiadó irodák 17 négyzetmétertől, valamint hatalmas raktárak 30-tól 1000 négyzetméterig brutál jó nettó 1500 forintos négyzetméter ártól. Plusz bérelhető szabad területek és kamionparkoló is vár rá. Ne izzadj a helyhiány miatt. Címünk Kecskemét, Halasi út 29. Csapj le rá 0639-441-509.
16: Nézd meg a naplementét, Kecskemétet úgy, mint még soha. 38 méter magasból a város felett a Malomkilátóban, ahol 360 fokos körpanorámával tárul eléd a lélegzetelállító látvány minden nap 21:30-ig. Fedezd fel Kecskemétet madártávlatból. Malom Központ.
17: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelszky Autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelszky Autóbontó.
18: Minden második szombaton forintos bőrze a Széchenyi Városi Kispiac csarnokában. Válogasson a családnak kedvezményes áron, vagy adjon új életet használt portékáinak. Vásároljon, vagy árusítson kedvező áron 7 órától 12 óráig. Bővebb információ a Kecskeméti Piac Facebook oldalán.
19: A visszaszámlálás elindult!
20: Július 15-19 Kínli Fehértón Fesztivál az ország első számú előadóival
19: Kunfehértón a Tófürdőn.
20: Jegyek és bérletek a helyszínen. Bővebb info fehértone.hu.
21: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
1: Reklámot hallottak.
22: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
23: Változik a kecskeméti buszok menetrendje, ismét megrendezik Bugacon a kurultájt, egyre többen fordulnak a gazdasági versenyhivatalhoz. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Jelentős változás a kecskeméti busz közlekedésben. Július 26-án több módosítás is életbe lép. A változások között új megállóhelyek, megálló átnevezések vannak, több járatvonalán pedig járat megszüntetéseket, új indulásokat és időpont módosításokat is találunk. A Vályogvető utcán például új megállóhely lesz, a 110-es és a 119-es járatok közlekednek majd erre. Az Agyag utcán található korábbi Vályogvető utca elnevezésű megállóhelyet pedig átnevezik. A részletek elérhetők a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. Honlapján. Ismét megrendezik Bugacon a kurultájt, a magyar törzsi gyűlést. A háromnapos rendezvényre több mint 20 nemzet képviselői, valamint több mint 2000 lovas és gyalogos hagyományőrző érkezik. A programok között szerepelnek harci bemutatók, lovasversenyek, íjászat, népzenei programok és kézműves foglalkozások, valamint gyermekprogramok és ismeretterjesztő előadások is. Attila Sátra címmel kiállítás is nyílik, ahol a hunok, türkök és magyarok örökségét mutatják be. A helyszínen emellett hagyományos jurtatábor is épül. A kurultájt augusztus 14-e és 16-a között rendezik meg, a programok ingyenesek. Egyre többen fordulnak a gazdasági versenyhivatalhoz. Az elmúlt három év alatt másfélszeresére nőtt a fogyasztói jelzések száma. Tavaly már több mint 3000 bejelentés érkezett versenykorlátozó vagy megtévesztő gyakorlatokról, mondta rádiónknak Horváth Bálint kommunikációs vezető.
24: 2025-ben a panaszok legnagyobb része a kereskedelmi szektort érintette, közel 25%-uk az online kereskedelmi szektorra, míg mintegy 14%-uk a kiskereskedelemre, elsősorban az élelmiszer kiskereskedelemre irányult. Szintén nagy számú panasz érkezett a gazdasági versenyhivatalhoz, a banki és egyéb pénzügyi szolgáltatásokra, a légi személyszállításra és utazás közvetítésre, valamint a telekommunikációs cégek különböző gyakorlataira vonatkozóan.
23: A GVH szakértői minden jelzést egyedileg vizsgálnak, és ha indokolt, intézkednek. A napsütést időnként ma is zavarhatják megnövekvő gomoly felhők, lokálisan kisebb záporok kialakulhatnak, számottevő csapadék azonban térségünkben nem valószínű. Mérsékelt marad a légmozgás, és a legmelegebb órákban 32-33 fok körül alakulnak a csúcsok itt Kecskeméten. Holnap tovább fokozódik a kánikula, a legmelegebb órákban 35-36 fokot is mutathatnak a hőmérők. Többnyire derült, tiszta időre készülhetünk majd, kevés felhő lesz az égen, a szél is mérsékelt marad.
25: A műsor támogatója, az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
1: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió egy gomb.

ez továbbra is a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai slágermegy. Üdvözlök mindenkit a mikrofonnál ebben és még a következő órában Király Andor. Ebben a 60 percben egy kicsit elmélyedünk, na nem szó szerint, de a bacilusokban, hiszen így a nagy melegben, a nyár közepén lehet, hogy egy picit keveset tudunk rólunk. Emellett folytatódik természetesen a foci piknik, a játék. Egyetlen focis kérdés, egy jó válasz, és már is esély nyílik egy vacsora meghívásra a Jakó étterem és cukrászda jóvoltából. El lehet jutni a paloznaki jazz piknikre, Earth, Wind & Fire, Gregory Porter, Matt Bianco, Rick Astley és hozzájuk hasonló sztárok. Illetve is lehet tölteni egy teljes éjszakát, két napot magába ölelve a Richter Safari luxus sátraiban, úgyhogy talán ezért érdemes jelentkezni. A nyerni szeretnék üzenettel akár már is. SMS, illetve Viber számunkon a 2094410-20. Nem sokára elmondom a kérdést. Természetesen senkit nem szeretnénk kellemetlen helyzetbe hozni, úgyhogy majd föl lehet készülni a válaszadásra. Addig viszont zenei varázslatokban lesz részünk, elsőként Lady Gaga jóvoltából, ez lesz az Abracadabra, ezzel kívánok további

0: A VB hírek támogatója, a Nitek klímák forgalmazója, a H&H klíma. www.hhklima.hu.
1: Zalán kollégámtól megérkeztek a legfrissebb VB információk. Amit tudunk, tegnap este Argentina hátrányból fordítva 2-1-re legyőzte Angliát, és bejutott a vasárnapi döntőbe a labdarúgó világbajnokságon. Az angolok vereségét egyértelműen az okozta, hogy a vezető góljuk után nagyon visszaálltak, és mindent a védekezésnek rendeltek alá. Jól bizonyítja ezt, hogy az angol vezető gól és az argentinok 92. percben szerzett győztes találata között 37 perc alatt mindössze 12%-ban tudta birtokolni a labdát az angol válogatott. Az angolok szövetségi kapitánya, Thomas Tuchel, elismerte, hogy a cseréi és a nagyon defenzív hozzáállás vezetett Anglia vereségéhez. Az angol lapok az elmúlt 60 év legfájdalmasabb vereségeként jellemezték a tegnapi elődöntőt, a csalódás ellenére viszont a sajtóhírek arról szólnak, hogy az angol szövetségnek az a terve, hogy a német edzőt megtartsák. Tuchel vezesse Angliát a 2028-as, számukra hazai rendezésű Európa bajnokságon is. Azzal, hogy Spanyolország és Argentina jutott be a VB döntőbe, az Atletico Madrid elképesztő sorozata is tovább él. 2018 és 22 után sorozatban harmadszor. Az Atleti adja a legtöbb játékost azok közül, akik érdekeltek a világbajnokság fináliában. A spanyol válogatottban 4, az argentinban 6 olyan labdarúgó van, aki klubszinten a matracosokat képviseli. A Spanyolország-Argentina VB döntő vasárnap 21 órakor kezdődik New Yorkban. Az Anglia-Franciaország bronzmeccset szombaton 23 órától Miami-ban rendezik. A csütörtök délutánt pedig Bibi Rexa feldolgozásával folytatjuk. A Faithless előtt tisztelegve az Insomnia részbeni feldolgozása következik, ez a New Religion. Már is játszom!

0: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy, akár otthon, akár nyaralás közben, akár home office-ban, akár munka közben. Mindig csak a legfontosabbak hallgatóinktól kaptuk az információt, hogy rendőri jelenlétre ellenőrzésre kell számítani az Izsáki úton kifelé haladva a Molkútnál, illetve a Mindszenty körúton a Kiskunfélegyházi út felé. Mindemellett trafi az 5-ös főút kivezető szakaszán, Talfájánál.
1: Az útinformációk támogatója az autó- és motorkerékpár festékek szakértője, a Paint Brothers.
0: A foci piknik elnevezésű játék kérdése pedig ebben az órában, melyik két csapat játsza szombat este a bronzmeccset? Ez a következő mérkőzés Anglia és Franciaország, vagy Spanyolország és Franciaország? Az elhangzott VB hírek tekintetében talán nem is nehéz a válaszadás, de az esély 50% már is. Nem sokára tárcsázom is valakit, addig viszont jöjjön az olasz producer DJ Alex Kenji legújabb dalával, az egyik leghangulatosabb ezen a nyáron. Szerintem legalábbis ez a Bambolé.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Ismerős a hang, amikor a...
4: Na, így jobb. Szóval, ismerős a hang, amikor a nyári hőségben beülsz az autódba, ami olyan, mint a szauna, és ordít a klíma. Válaszd inkább a Malomközpont hűvös parkolóházát. Árnyékos, biztonságos parkolás, pár lépésre az üzletektől, éttermektől. Malomközpont. Kényelmes parkolás a belváros szívében.
5: Ismerd meg az új BYD Dolphin GDMI-t a JP Autónál. Elektromos, amikor szeretnéd, benzines, amikor szükséged van rá. Már 8.890.000 forint lehet a tiéd. Próbáld ki te is Kecskeméten a JP Autónál a Malomközpont P1-es szintjén. További információk a byd.jpauto.hu oldalon.
6: Egy finom vacsora nem luxus, hanem élmény. A Jakult cukrászda és étteremben hétfőtől péntekig este 6 órától hetente megújuló vacsora menübár. Válasz kedvedre kétféle kezdőfogás és kétféle főétel közül. Minőségi alapanyagok, felejthetetlen ízek. Jakult cukrászda és étterem. Kecskemét, Nagykőrösi utca 2.
7: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
8: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Még mindig foci, de most foci VB döntő szintű nyereményekért folyik a játék. Foci, piknik, a Rádió egy gongon.
1: Halló, tessék.
2: Király Andor vagyok a Rádió egy gongból.
1: Üdvözlöm, Sándor vagyok.
2: Üdvözlöm, Sándor, tegeződhetünk?
1: Persze, természetesen.
2: Köszönöm szépen. Sándor, mikor nyertél nálunk utoljára?
1: Nem olyan régen.
2: Tényleg, és mit?
1: Nagyon jó nyeremény.
2: Oké, nem publikus, nem baj, semmi gond, viszont mit szólsz a mostani nyereményeinkhez? Melyik a legkedvesebb számodra?
1: Hát az összes.
2: Aha. Úgyhogy... Vacsi, Palosznaki Jazz Picnic-en voltál egyébként?
1: Nem.
2: Előadók, akiket felsoroltam a műsorban, érdekesek?
1: Igen.
2: Szereted úgyhogy... akkor régebbi zenéket is?
1: Természetesen az életkorból adódik.
2: Ezt nem firtatjuk természetesen, senkinek semmi köze hozzá. Kapcsolódik a kérdés, mennyire követed a focit?
1: Nagyon.
2: Akkor igen. Nagyon könnyű lesz a kérdés, melyik két csapat játsz a szombat este a bronz meccset?
1: A bronz meccset Anglia-Franciaország.
2: Oké, hát csak úgy slusszpoénként a döntőt.
1: Argentina és Spanyolország.
2: Minden tudsz, úgyhogy megvan az esélyed a napi fődíjra is, amit a következő órában sorsolok, és a többire is. Remélem sikerül.
1: Én is reménykedek benne.
2: További jó drukkolást, én is azt teszem.
1: Nagyon szépen köszönöm.
2: Köszi, hogy jelentkeztél, szia!
1: Szia!
2: Ilyenkor szoktam azt mondani, hogy mára elfogytak a lehetőségek. Mert hogy ez tény, de holnap folytatjuk, és egész hétvégén is. Viszont fontos pillanat a mai óranyertesek, helyes válaszadók közül kiderül, ki lesz a napi fődíjunk, egy vendéglátás a Jakó étterembe. Úgyhogy nem sokára ezzel, és még sok más érdekességgel is térek vissza. Néhány perc múlva az utolsó zenei órában a mai alkalommal, amit majd Ed Sheeran szerintem az egyik legjobban sikerült felvételével folytatjuk. Ez lesz a Camera, úgyhogy mindenki szem előtt marad.
3: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Foci piknik a Rádió egy gongon. Még mindig foci, de most a nyereményeket egy VB döntő szintjére emeltük. Felej

0: Buci, piknik a Rádió egy Kongon. A Nagykörösi utcai Jakó étterem és cukrászda, a Balozdaki Jazz Piknik és a Richter Safari Park támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy Gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Szűkös a hely az irodában, nincs hova tenni a nyári árukészletet, vagy a kamionodnak keresel fix helyet, amíg te a strandon húsolsz. Nálunk van szabad kapacitás. Kiadó irodák 17 négyzetmétertől, valamint hatalmas raktárak 30-tól 1000 négyzetméterig. Brutál jó, nettó 1500 forintos négyzetméter árból. Plusz bérelhető szabad területek és kamionparkoló is vár rád. Ne izzadj a hely hiány miatt. Címünk Kecskemét, Halasi út 29. Csak le rá. 0630 944 15 09.
3: Jót tenni együtt még jobb, ha van olyan barátod, aki még nem plazmadó. Most itt az idő, hogy meghívd a Plazma Centerbe. Kérj barát hívókártyát a recepción, és add át neki. Ha sikeresen alkalmasít, majd 2 hónapon belül teljesíti első plazmadását is, te 15 000 forint extra juttatást kapsz. Megállás pedig nincs. A jutalom minden egyes meghívott barátod után újra jár. Segíts másokon, építsd a közösséget, és részesülj a jutalomból is. Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
4: 9 ember, 1 autó, 0 kompromisszum. Ez a Ford Tourneo Custom a Hoványtól. Akár 9 ülés, tágas utastér, hatalmas csomagtér, prémium kényelem és modern vezetés támogató rendszerek minden utazáshoz. Legyen szó nyaralásról, sporteseményről vagy üzleti útról, a Tourneo Custom készen áll. Most készletről elérhető a Ford Hoványnál Kecskeméten, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedőjénél.
5: Július 30, augusztus 1, Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások. Július 30, augusztus 1, Benkő Zoltán Park. Második kecskeméti Summerfest. Jegyek oneticket.hu.
6: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
7: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
6: Neked Sedacur Forte kell.
7: Sedacur Forte?
6: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
8: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
9: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
10: Termelési munkatársakat keres a Fornetti. Jelentkezz kecskeméti vagy kiskunfélegyházi üzemünkbe. Most nettó 100 000 forint belépési bónuszt kapsz. Jelentkezz a fornetti.hu per karrier oldalon. Legyen a kedvenced a munkád. Legyen a munkahelyed a Fornetti.
11: Kavics felverődés, szélvédő csere, autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38. www.autóüvegkft.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
12: Itt az ideje a parlagfű elleni védekezésnek, aratási hangulata a hírös kosáron. Nincs szünet a sürgősségi vérszállításban. Demeter Dia vagyok. Itt az ideje a parlagfű elleni védekezésnek, hívja fel a figyelmet a Bács-Kiskunvár megyei kormányhivatal. Azt írják, a földhasználó vagy tulajdonos köteles a gyomnövény virágzását megakadályozni, és azt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig, vagyis körülbelül október végéig folyamatosan fenntartani. Ezt az illetékes hatóság folyamatosan ellenőrzi. Amennyiben valaki nem tesz eleget kötelezettségének, akár bírságot is kaphat, melynek összege 5000 forinttól 5 millió forintig terjedhet. Ha valaki parlagfővel szennyezett területeket észlel, bejelentést tehet a kormányhivatalnál, vagy a Nébih rendszerén keresztül. Aratási hangulatban zajlott a júliusi hírös kosár. A Keol beszámolójából kiderül, helyi termelők portékáival és többféle programmal várták az érdeklődőket a kecskeméti piac Budai utcai csarnokának szabadtéri részén. A fő tematika ezúttal az aratási időszak volt. Megismerhették a családok az aratás és a kenyérkészítés hagyományait, a gyerekeknek külön programokat is szerveztek. A hírös kosár következő alkalmát augusztus 16-án tartják. A nyári hőségben sem áll le a sürgősségi vérszállítás. A Vérlovagok, Magyarország egyetlen önkéntes vérszállító közösségének tagjai, a nap 24 órájában készenlétben állnak, és ha kell, azonnal indulnak. A kánikula extra kihívásairól Pribyl Sándort, a szervezet alapítóját kérdeztük.
13: Nem egyszerű a melegben az életünk, tartjuk a frontot, hiszen ezért vagyunk. Most már jelenleg 4 autóval és 3 motorral szállítunk vért. Múlt héten például átlagosan 780 kilométert mentek. Mindenkit buzdítunk arra, hogy a nyári szünetben, a szabadság alatt se felejtse el, hogy nincs fontosabb annál, hogy elmenjünk vért adni, mert akkor ugye nem tudunk mit szállítani. Nem csak az orvosi felkészültség legyen meg, hanem a hozzáadott eszköz is.
12: Sikerrel zárult a jubileumi 20. ERB konferencia Baján. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem víztudományi kara adott otthont az eseménynek. A konferenciára 24 országból érkeztek kutatók, hogy bemutassák legújabb eredményeiket a kísérleti kisvízgyűjtőkön végzett kutatások területén, közölte honlapján az intézmény. A napsütést időnként ma is zavarhatják megnövekvő gomoly felhők, lokálisan kisebb záporok kialakulhatnak, számottevő csapadék azonban térségünkben nem valószínű. Mérsékelt marad a légmozgás, és a legmelegebb órákban 32-33 fok körül alakulnak a csúcsok itt Kecskeméten. Holnap tovább fokozódik a kánikula, a legmelegebb órákban 35-36 fokot is mutathatnak a hőmérők. Többnyire derült, tiszta időre készülhetünk majd, kevés felhő lesz az égen, a szél is mérsékelt marad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió egy gomb.

Ez a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy, és így repül az idő, már is elérkezett az utolsó óra, amit ma együtt tölthetünk. Üdv mindenkinek, a mikrofonnál Király Andor. Nem maradtak el azok a dolgok, amik fontosak számunkra, beszélünk mindjárt róluk, de viszont a legfontosabb momentum ma is, amikor van napi főnyeremény, nem sokára bekövetkezik, kisorsolunk valakit, és már is elmehet egy finom vacsorára. A Jakó étterem, illetve cukrászdába, és esélyes lesz ezáltal a többi fődíjunkra is, mert van heti nyereményünk, és egy abszolút fődíj, amit majd vasárnap adunk oda valakinek. Hogy mik ezek, erről már sokszor volt szó, de még lesz is. Most viszont megyünk tovább, ahogy szoktam mondani, a legnagyobb türelmetlenekkel, David Guetta és a One Republic ők. Daluk címe ezt egyértelművé teszi, ez az I Don't Wanna Wait. Ez következik most itt, a Rádió egy gongon.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: A műsor támogatója az InterSilver kis és nagykereskedelmi raktáráruház. InterSilver.hu.
1: Ez a rádió egy, ahol csak igazi mai sláger megy, de nem csak nálunk, hanem mindenhol. Általánosítható, hogy a nyár folytatódik határozottan, a hőmérsékleti értékeket tekintve is holnap már 35 fok is lehet. A hétvégén 30 körül realizálódik az érték, de átfutó záporokra, zivatarokra kell számítani. A jövő héten egy picike lehűlés kezdődik, de nem tart sokáig, csak szombatig. A következő hét munkanapjain maximum 25-26 fokra számíthatunk.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Zöldkéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
1: Ha pedig már meleg, akkor tényszerű, hogy a legtöbb baktériummal találkozhatunk, de ki gondolta volna, hogy milyen eszközökön? Egy átlagos okos telefonon több baktérium lehet, mint egy toalettülőkén. Nem azért, mert koszos, hanem mert naponta

ami rengeteg felülettel érintkezik, mégis ritkán gondolunk a tisztítására. Nem mellesleg a távirányító, különösen szállodai szobákban. Úgyhogy úgy tűnik, ezen készülékek bármelyikére, akár naponta egy kis wellness ráfér. Legyünk óvatosak, a legnagyobb segítség a naponta többszöri kézmosás. És mindössze ez csak egy jó tanács. Amivel pedig folytatjuk ismét csak egy feldolgozás Riton és Oliver Heldens jó voltából. Ez a Turn Me On.

0: Ez a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. Mindenkinek jó utat kívánok, amire érdemes figyelni. Az M5-ös autópályán Kecskemétnél, az 5-ös főút leágazása után Szeged-Röszke felé most már nagyon figyelik, hogy a 60-as tábla ki számára mit jelent. Zoltánnak köszönjük szépen az információt. Sok-sok hónap után lassan elkészül a gócpont, úgyhogy folyamatosan ellenőrzésekre lehet és kell számítani, úgyhogy óvatosan.
1: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.
0: Ha pedig nyár, és akár ha útközben is vagyunk, gondolta valaki, hogy az ásványvíz, amit útközben nagyon fontos bekészítenünk, mi lehet az egyik legegyszerűbb, leggyorsabb energiaforrás, ami egészséges is? Ez a gyümölcs nem más, mint a banán. Kálium tartalma segíthet pótolni az izzadással elveszített ásványi anyagokat. Ezért nem csak kiegészítésképpen, hanem sport vagy kirándulás után is jó választás. Arra viszont érdemes figyelni, hogy ha tárolnunk kell, akár előzetesen, akár utólag az almától és a körtétől például külön kell tárolnunk, mert ezek etilén gázt bocsájtanak ki, amitől a banán sokkal gyorsabban érik. Úgyhogy úgy tűnik, ennek a fajta gyümölcsnek is néha, mint bárki másnak, jót tesz egy kis magány a tárolás szempontjából. Most már viszont nem fárasztok senkit, egyetlen egy pillanat van hátra, amikor a mai napi fődíjat kisorsolom, nem sokára valakinél csörög is a telefon, tessék szíves figyelni. Az utolsó zenei blokkot pedig Taylor Swift felvételével kezdem, ez lesz az Opelite, mindössze egy perc, és indítom is.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: A visszaszámlálás elindult! Július 15-19 Kinley Fehértón Fesztivál az ország első számú előadóival Kunfehértón a Tófürdőn. Jegyek és bérletek a helyszínen. Bővebb info fehértone.hu.
4: Egy finom vacsora nem luxus, hanem élmény. A Yakult cukrászda és étteremben hétfőtől péntekig este 6 órától hetente megújuló vacsora menübár. Válasz kedvedre kétféle kezdőfogás és kétféle főétel közül. Minőségi alapanyagok, felejthetetlen ízek. Yakult cukrászda és étterem. Kecskemét, Nagykőrösi utca 2.
5: Ismerd meg az új BYD Dolphin GDMI-t a Jépi Autónál. Elektromos, amikor szeretnéd, benzines, amikor szükséged van rá. Már 8.890.000 forinttól lehet a tiéd. Próbáld ki te is Kecskeméten a Jépi Autónál, a Malom Központ P1-es szintjén. További információk a byd.jepiauto.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert

0: mindig foci, de most foci VB döntő szintű nyereményekért folyik a játék. Foci, piknik, a Rádió 1 gongon.
1: Hello.
2: Király Andor vagyok a Rádió 1 gongból.
1: Szia.
2: És te pedig a Vivien?
1: Így van, én nagy Vivien vagyok.
2: Vivien, játszottál ma velünk?
1: Igen.
2: Szerettél volna nyereményeket?
1: Igen.
2: Melyiket a legjobban?
1: Hát nem is tudom. Szerintem mindegyiket szeretném, de...
2: Ez az, ezt vártam, így van.
1: Igen.
2: A jelenlegi tény az, hogy egy megvan.
1: Aj, de jó.
2: Oké, vendéglátása, Jakó étterem és cukrászda, jó voltából.
1: Ó. Jól hangzik.
2: Kellemes időtöltést hozzá. Ezen kívül...
1: Köszönöm szépen.
2: Paloznaki Jazz Picnic. Mennyire szimpatikus?
1: Igen. Ez is jól hangzik.
2: Tudod, milyen előadók lesznek most?
1: Őszintén még nem hallottam.
2: Rick Astley, Matt Bianco, Earth, Wind & Fire. Oh, ilyen jó kis klasszikusok.
1: Mekkora nevek.
2: Ezt holnap sorsoljuk. És van Safari Park élmény is, ezt meg vasárnap.
1: Nagyon örülök neki.
2: Nem úgy hallom.
1: Kiörültem magam.
2: Ja, jó van, és erről mi nem tudhatunk. Nem baj, az a lényeg, hogy ez így van, és ezek tények. Gratulálok!
1: Köszönöm, folyamatosan tippoltok.
2: Köszi, további szép napot, szia!
1: Neked is, szia!
2: Nincs időm búcsúzkodni, mindenkinek további jó rádiózást. Találkozunk a jövő héten szerdán. Szép estét!
3: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Foci Piknik a Rádió 1 gongon. Még mindig foci, de most a nyereményeket egy VB döntő szintjére emeltük. Felejtsd

0: kérdésre. Foci, piknik, a rádió egy gongon. A Nagykörösi utcai Jakó étterem és cukrászda, a Balozdaki Jazz Piknik és a Richter Safari Park támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: És a döntő pillanat.
4: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
5: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
6: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
7: Vásárolj a Zalando leárazásán és spórolj akár 70%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
8: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
7: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 70%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
9: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
10: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
11: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
12: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben.
13: A Praktikerben.
12: Júliustól.
13: Júliustól.
12: Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
0: Július 30. augusztus 1. Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztró és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások. Július 30. augusztus 1. Benkő Zoltán Park. Második kecskeméti Summerfest. Jegyek oneticket.hu.
14: 9 ember, 1 autó, 0 kompromisszum. Ez a Ford Tourneo Custom a Hoványtól. Akár 9 ülés, tágas utastér, hatalmas csomagtér, prémium kényelem és modern vezetés támogató rendszerek minden utazáshoz. Legyen szó nyaralásról, sporteseményről vagy üzleti útról, a Tourneo Custom készen áll. Most készletről elérhető a Ford Hoványnál Kecskeméten, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedőjénél.
15: Vágysz a mediterrán életérzésre? Gyere a Plaza de la Cabra-ba, a spanyol udvarba. Egész nyáron fiesta. Több mint 30 koktél, kétféle csapolt spanyol sör, két óriás tévé, autentikus spanyol tapaszok és szuper programok. Minden csütörtökön Summer Terrace Party Kincses Szabival. Péntekenként koktélakciók, meccsnézések, kvízestek és egyszer egy hónapban a népszerű paella nap. Vár a Plaza de la Cabra Kecskeméten a Piramis udvarházban. Kövess bennünket a Facebookon, Instagramon és TikTokon.
16: Szűkös a hely az irodában. Nincs hova tenni a nyári árukészletet, vagy a kamionodnak szeretnéd fix helyet, amíg te a strandon hűsölsz.
17: Nálunk van szabad kapacitás.
16: Kiadó irodák 17 négyzetmétertől, valamint hatalmas raktárak 30-tól 1000 négyzetméterig, brutál jó nettó 1500 forintos négyzetméter ártól. Plusz bérelhető szabad területek és kamionparkoló is vár rá. Ne izzadj a helyhiány miatt. Címünk Kecskemét, Halasi út 29. Csapj le rá 0639-441-509.
18: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
19: Családi nyár a Cserkeszőlőfürdő és Gyógyászati Központban. Egész nyáron minden 7 év alatti gyermeknek 100 forint a belépőjegy. Csobbanjanak nálunk!
2: Termelési munkatársakat keres a Fornetti. Jelentkezz kecskeméti vagy kiskunfélegyházi üzemünkbe. Most nettó 100 ezer forint belépési bónuszt kapsz. Jelentkezz a fornetti.hu per karrier oldalon. Legyen a kedvenced a munkád, legyen a munkahelyed a Fornetti.
13: Minden második szombaton forintos bőrze a Széchenyi Városi Kispiac Csarnokában. Válogasson a családnak kedvezményes áron, vagy adjon új életet használt portékáinak. Vásároljon, vagy árusítson kedvező áron 7 órától 12 óráig. Bővebb információ a Kecskeméti Piac Facebook oldalán.
17: Algásodik a medencéd, elromlott a vegyszeradagoló, a Halasi úti agrokeráruházban mindent megtalálsz a tiszta és gondtalan medencéhez. Minőségi medencevegyszereket, tisztító robotokat, úszóvilágítást és minden kiegészítőt. Látogass el a Halasi úti agrokeráruházba, vagy rendelj online az agroker.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
20: A műsor támogatója a Burger King.

0: Után 5 óra van, hello mindenkinek, hú, de hangosak leszünk a következő 2 órában. Metzger Vikit is felavatjuk a rádió egy live mix summer editionben. Hello Viki!
1: Hello mindenkinek, persze, hát megjöttem, hogy tudjátok már, hogy itt vagyok.
0: Na. Így van, ráadásul a világ jelenlegi legmenőbb és legújabb lemezjátszóin fogsz mixálni.
1: Igen, igen, nagyon szeretem, hála Istennek már jó néhány klubban van és fesztiválokon is, úgyhogy már kezdek hozzászokni, úgyhogy nagyon remélem, hogy behozzák több klubba is.
0: Viki rövidben van, trikóban van, úgyhogy érdemes nézni is minket, csak mondom.
1: Jaj, ezt most miért mondtad, Geri?
0: Hát, hogy nézzenek minket.
1: Ez csak az esti, tudod, a Birdies már idős soha szoktuk mondani. Na.
0: Élőben megyünk a YouTube csatornánkon és az applikációnkban is. Kevés duma, sok jó zene 2 órán át.
1: Bizony, itt is van Ed Sheeran és az Aziz Zam Guy Sheeman remixével, csak itt a Rádió egy Live Mixben.
2: Hey, this is Ed Sheeran and you're listening to Radio 1.

0: Summer Edition.
1: Yeah. Buliznék veled, mint a Post Malone, csak itt az Unikum folyna az asztalon. Ha egy vasárnap nyílna rá alkalom, majd húslevest kérnék gazdagon. Sokan hívnak, csiripel a telefonod mindig, őszinte vagy, ez sokan csípik. Ha bízol valakibe, fennlevetsz, pedig a legtöbb srác csak megsebez, de én nem vagyok olyan srác, tudod, mert én nem veszeketek Facebookon, mert én nem kommentelek hülyeségeket, és nem a neten keresem az ölelésedet.

Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig igazi mai slágerek mixben. A lemezjátszóknál Metzger Viktória. Metzger Viktória. Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition egész nyáron 2 órában. Mellette most Metzger Viktória a lemezjátszói mögött, közlekedési infók jönnek nagyon röviden. Baleset nemrég történt Budapesten, a Szilágyi Erzsébet fasorban, a Lotz Károly utcánál, és szokás szerint nagyon erős a forgalom az M1-esen a főváros felé, különösen a komáromi csomópont és Tatabánya között. Mindenkinek jó utat! És hát Metzger Vikit jól megdolgoztatjuk ma, itt leszel a Rádió 1 Live Mix Summer Editionben ugye egészen este 7-ig, aztán pedig maradsz még a Rádió 1 kívánság műsorban is, hiszen jöttök egy országos rádió premiérrel.
1: Igen, igen, és hát persze, hogy hova máshol, hát hozzád először, mint ahogy mindig minden új dallal, és már nagyon várom, jön majd Gabriel Dancer, Blanche, és bemutatjuk a legújabb közös zenénket, a One Kiss-t.
0: Érdemes tehát folyamatosan jó sokáig minket hallgatni, még egyszer mindez az országos rádió premiér Blanche-sal, Metzger Vikivel és Gabriel Dancerrel este 7 óra után néhány perccel. Mi érkezik most?
1: Hát egy zseniális trekkel megyünk tovább, én nagyon-nagyon imádom Sam Felt és Rosalyn érkezik, úgyhogy ezzel folytatódik a Rádió 1 Live Mix-je.

0: Szegény Ray, reméljük csak megtalálja egyszer a férjét, ez volt a Where is my husband. A Rádió 1-en, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, ma mellettem Metzger Viktória élőben két teljes órán át, aztán Viki marad még a Rádió 1 kívánság műsorban is, mert hogy lesz egy országos rádiópremiér ma este.
1: Bizony, mennyit itt vagyok ma egyben, nagyon durva, hihetetlen.
0: Igen, Viki, tényleg megdolgoztatjuk ma, és ne felejtjétek, hogy a Rádió 1 kívánság műsorban majd 7 és 8 között a Campus Fesztiválra is nyerhettek páros napi jegyet, két játékunk is lesz még ma, és hát neked Debrecen az a második otthon.
1: Igen, igen, nagyon-nagyon régóta játszom, több mint 10 éve a Campus Fesztiválon, úgyhogy én nagyon régóta ott vagyok már, és mindig zseniális bulik vannak, úgyhogy nehogy kihagyjátok, mert Magyarország egyik legnagyobb fesztivál.

0: Ed Sheerannel kezdtünk, és Ed Sheerannel zártunk, ami az első órát illeti. Ezt hívják úgy, hogy keretes szerkezet. Nagyon szép.
1: Ó, köszönöm szépen. Hát igen, van a Shape of You, egy zseniális verzió a Midi Culture-től, és én ezt még mindig szoktam játszani. Imádom egyszerűen. Meg hát nekem ez a kedvenc Ed Sheerandalom.
0: Ez egy nagyon jó dal, tényleg is. Jó régen szólt már itt nálunk a Rádió 1-en. Úgy is mondhatnám, hogy Mesker Victoria napot tartom ma, hiszen még itt van egészen este 7-ig. A Rádió 1 Live még Summer Edition-ben, aztán még marad a Kívánság műsorban is. Ráadásul hoz két vendéget.
1: Hát igen, és majd elkérem a félfizetésedet. Nem csúcsát.
0: Nem. Jó,
1: jó, figyelj, hogyha hozzam nekem valami sütit vagy csokit, akkor ennyi.
2: Dupla kávé.
1: Jó, egy dupla kávé amúgy a kövire, az tök jó lesz. Köszönöm szépen. Deal.
0: Úgy is duplázom ma, úgyhogy egy nagyon rövid hydration break, aztán pedig folytatjuk, jó?
1: Úgy is van.
3: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Debrecenbe kéne menni.
5: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
3: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
5: Campus Fesztivál! Július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál.

Rádió Esztégyen. A lemezjátróknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regán Lili,

0: egész nap a Rádió Egyet, figyel a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogen.
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy!
0: És nyerd meg a páros napi jegyet.
2: Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: És a döntő pillanat.
4: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
0: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
5: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
0: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
6: Tankolj Max Motion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
7: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
8: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben.
9: A Praktikerben.
8: Júliustól.
9: Júliustól.
8: Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
10: Külföldi nyaralás autóval, esetleg egy balatoni kiruccanás. Indulás előtt ellenőriztesse gépjárművét a Boskár Service 15 pontos átvizsgálásán. Ráadásul most ajándékot is adunk. A részletekért keresse fel az önhöz legközelebb eső Boskár Service autószerelőműhelyt. Boskár Service. Minden, amire autója vágyik.
11: Fürdőzz a hád a nyári kedvezményében, ami csak rád vár. Július 17-től a hónap végéig 50% kedvezményt adunk minden női ruházati termékre a darabáros háda üzleteinkben. Használd ki ezt a lehetőséget és szerezd be a nyár legstílusosabb darabjait, ráadásul most féláron. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
12: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben vagy a szatmari.hu-n.
13: Lapozz rá a nyárra! Blik, most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasni valók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
14: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
15: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
14: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
15: Tökéletes!
14: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. Hungesthotels.hu.
16: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
17: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
18: Hello! Hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
19: Népszerű kérdés! Segítek! Töltsd le a megújult Orlen appot! A Verva 100 Premium benzin 35 forint olcsóbb literenként augusztus 31-ig. A többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forintos kedvezmény. Remélem tudtam segíteni.
18: Orlen. Mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
5: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja csak 799 forint, a magyar görögdénye kilója pedig csak 199 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
20: Reklámot hallottak.
21: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
20: Reklám.
22: Július 30, augusztus 1.
23: Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kovaszki meg a Vega, és még sokan mások.
22: Július 30, augusztus 1, Benkő Zoltán Park.
23: Második kecskeméti Summerfest.
22: Jegyek oneticket.hu.
24: 9 ember, 1 autó, 0 kompromisszum. Ez a Ford Tourneo Custom a Hoványtól. Akár 9 ülés, tágas utastér, hatalmas csomagtér, prémium kényelem és modern vezetés támogató rendszerek minden utazáshoz. Legyen szó nyaralásról, sporteseményről vagy üzleti útról, a Tourneo Custom készen áll. Most készletről elérhető a Ford Hoványnál Kecskeméten, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedőjénél.
25: Ez de gyönyörű lett! Kapd el te is a pillanatot! Fotózd le Kecskemét legszebb naplementéjét a Malom kilátóból. Nevezd a képpen július 10-e és 31-e között a kecskemét@malom.hu címen, és nyerj! A fődíj egy Csibó Kafisztimó kapszulás kávéfőző. További nyeremények a Tescoma, az iCenter és az Expert műszaki áruház jóvoltából.
26: Szűkös a hely az irodában, nincs hova tenni a nyári árukészletet. Vagy a kamionodnak keresel fix helyet, amíg te a strandon húsolsz. Nálunk van szabad kapacitás. Kiadó irodák 17 négyzetmétertől, valamint hatalmas raktárak 30-tól 1000 négyzetméterig. Brutál jó, nettó 1500 forintos négyzetméter árból. Plusz bérelhető szabad területek és kamionparkoló is vár rád. Ne izzadj a helyhiány miatt. Címünk Kecskemét, Halasi út 29. Csak le rá. 0630 944 15 09.
27: A 2026-os nyár hivatalos támogatója a Trend Optika csoport. Most vegyen multifokális szemüveget, a második pár szemüveglencsét mi fizetjük ön helyett. Lehet fényre sötétedő vagy napszemüveg változat is. Próbálja ki most vízparton, napsütésben, akár az irodában. Trend Optika, a Varilux multifokális szemüveglencsék nagykövete. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
28: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-éig vagy a készlet erejéig tart.
29: Ismét retro hétköznapok a Tiszakécske Kerekdombi termálfürdőben. Július 13-ától visszavonásig mindenkinek egységesen 3000 forint a belépőjegy hétköznapokon. További információ a Kerekdombi termálfürdő Facebook oldalán.
30: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?

0: csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: hétig az igazi mai slágerekkel Mixben.
1: Elmúlt este 6, továbbra is mixelünk. Hello mindenkinek, átálltunk nyári időszámításra. Rádió 1 Live Mix Summer Edition minden hétköznap délután egészen 7-ig. Ma Metzger Viktória itt mellettem a lemezjátszóknál. Hello Viki!
2: Hello mindenkinek, szia Geri, úgy is van, itt vagyok veletek ma.
1: Meghoztam a brutál dupla kávét, csak a fizetésemet ne!
2: Ennyi! Jó, megtarthatod. Nem rabollak ki, amíg itt bent vagy, tudod, mondom, elmegyek pisilni, azt körbenézek itt az asztalodnál, hogy mi a helyzet.
1: Vikivel felturbózzuk magunkat, és Viki nem csak este 7-ig marad, hanem még a Rádió 1 kívánság műsorban is, hiszen lesz egy országos rádió premier, és egy nagyon jó dalt fogunk nektek bemutatni 7 után pár perccel.
2: Igen, nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy hogy fogjátok fogadni, szerintem nagyon-nagyon jó lett, és hát most így hazabeszélek, hiszen nem amúgy megállja a helyét nemzetközi platformon is simán, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz.
1: Mindez bő egy óra múlva, addig non-stop mix megállás nélkül. Menjünk tovább.
2: Bizony, tartolunk is Alex Warrennel itt a Live Mixben.
3: At the turntables now.

0: közlekedési információk jönnek nagyon röviden. Baleset Budapesten történt pár perce a Podmanicki utcában, a Jókai utcánál. Több autó karambolozott az M0-áson a déli szektorban Gyál közelében az M4-es felé, a 31-es kilométernél, és sokan haladnak az M7-es autópályán is a budapesti kivezető szakaszon. Lassú a haladás egészen az M0-es autóút csomópontjáig. Így készüljetek, mindenkinek jó utat! És úgy készüljetek, hogy Metzger Viktória itt van egészen hétig a Rádió 1 Live Mix nyári kiadásában, a Rádió 1 Live Mix Summer Editionben, aztán pedig marad a kívánság műsorban is, mert lesz egy országos rádió.
1: Igen, úgyhogy ilyen rekord időt töltök itt a Rádió 1-ben ma.
0: Addig pedig még egy csomó zseniális zenét szeretnénk nektek megmutatni, megyünk tovább.
1: Bizony, ez egy nagy különlegesség volt, én imádom Csami munkásságát, úgyhogy nagyon kedvelem, ráadásul hogy délután az autóba tökéletes. Menjünk is tovább, jön Bibi Rex, a feldolgozta Faithless-szel a közös zenéjük, a New Religion. Én egyszerűen imádom, Insomnia Rules, újra itt a Live X-ben. At the turntables now, Victoria Metzger.

0: Nagy-nagy slágerében még tavaly, 2025-ben ez volt a Wonderful Life. A Rádió 1-et halljátok, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Holnap marad a kánikula, sőt rá is kapcsol, 37 fok lesz a csúcs, viszont úgy készüljetek, hogy hétvégére elromlik az idő, elmarad a Balaton átúszás is.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Cyan légkondicionáló.
0: Úristen, az a basszus gitár a Dead Dance-ben az előbb, ah, kész vagyok, írja Ádám.
2: Jaj, de jó, örülök, hogy sikerült belőle egy olyan verzió találni, ami tetszik neked.
0: És hát lesznek még itt különlegességek a következő szűk fél órában. Jön megint egy nagyon rövid hydration break, elmegyünk, iszunk valamit Vikivel. Mármint nem hívom meg Vikit egy italra, férnél van.
2: Sajnos arra nincs időnk.
0: Iszunk egy kis vizet, jó? Aztán jövünk
2: vissza.
0: Jó.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: A visszaszámlálás elindult!
5: Július 15-19 Kinley Fehértón Fesztivál az ország első számú előadóival
4: Kunfehértón a Tófürdőn.
5: Jegyek és bérletek a helyszínen. Bővebb info fehértone.hu.
6: Nyári akció a Marthűi Shoemakers Outletben.
7: Július 13-ától 25-ig az üzletben megjelölt minden új kollekciós első osztályú lábelire további 10% kedvezményt adunk.
6: Lépjen be hozzánk és találja meg új kedvenc cipőjét.
7: Shoemakers Outlet. Cipőben otthon.
6: Marthűi Gesztenye sor 1 a cipőgyár területén.
7: Nyitva hétfőtől szombatig, reggel 9-től este 6-ig.
8: 9 ember, 1 autó, 0 kompromisszum. Ez a Ford Tourneo Custom a Hoványtól. Akár 9 ülés, tágas utastér, hatalmas csomagtér, prémium kényelem és modern vezetés támogató rendszerek minden utazáshoz. Legyen szó nyaralásról, sporteseményről vagy üzleti útról, a Tourneo Custom készen áll. Most készletről elérhető a Ford Hoványnál Kecskeméten, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedőjénél.
9: Gyönyörű átvétel, már a Fudoránál a labda. Elképesztő a tempó. Ráfordulnak a kapura. Már is a 16-oson belül. Pontos a beadás, és egy újabb rendelés teljesítve. Válogassa Fudora világbajnok ajánlatai közül. Fudora, az otthonról szurkolás hivatalos támogatója.
1: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát. facebook.com/Rádió 1 Gong.
3: Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620-3-111-111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk. Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
2: Van valami, amire vágytál, de még nincs meg neked. És most Feribe hozza ezt a stúdióba.
10: Lehet, nem hiszem el. Kaptam egy lilára festett, teljesen ugyanolyan jávamotort, mint a Feri. Neked gyárad van?
11: Ugye? Vagy fölvásárolta az összes működő modell
2: Magyarországon. Nem léptem ki a csoportba. Nem léptem ki a csoportba, és akkor meglátod ezt a lila szint, akkor rögtön DJ óta jutott az eszembe.
10: De nem látod azt a kanosszajárás, hogy a Feri tartotta, kerülgette, majd levisszük. De még egyről nem tudom hova tenni, és erre egy hónap múlva megbüntetsz egy ilyen engem. Te tényleg a sátán vagy. Úristen, zseniális.
2: És erre rá lehet pókozni hátulra a dinnyét, csak mondom neked.
10: Úristen, igazi balatoni arc leszek, egy lila jávával fogok csapatni.
2: Plusz egy embert el tudsz vinni vele. 55-tel megy, és 86-os.
3: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Tudjuk, hogy imádjuk a mixeket, tudjátok, hogy imádjátok a nyarat. Úgyhogy egész nyáron két órán át mixelnek Magyarország legjobb DJ-i, minden nap más-más

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és ez volt ma a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, Metzger Victoria mixelt két teljes órán keresztül, és hát Viki marad még itt a stúdióban, ráadásul megérkeztek a vendégeink.
1: Úgy is van.
0: Mert hogy lesz egy országos rádiópremiér, nagyon jó a dal, amit készítettetek, ugye a gyönyörű Plansal, valamint Gabriel Dancerrel, One Kiss a címe, és itt is most ma este fogjuk bemutatni.
1: Igen, elsőként. És ez egy nagyon nemzetközi track, úgyhogy nagyon füleljetek majd.
0: 7 óra után pár perccel, tehát országos rádiópremiér, maradjatok, mindjárt énekel, Kamrád!
1: Yeah!
0: Jön a Be Mine, sőt játék is lesz 7 és 8 között Campus Fesztivál napi jegyekért, úgyhogy senki ne kapcsoljon sehová.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Civit

0: szezon 2. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben. A Praktikerben. Júliustól. Júliustól. Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban és online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
3: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 300 g-os csomagolt többféle nádudvari grillkolbász csak 999 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
4: Most féláron van az utazás, amiről mindig álmodtunk.
5: Majd átgondoljuk, hogy belefér-e a keretbe.
4: Ezt azonnal le kell foglalni.
5: De honnan szerezzünk most azonnal pénzt?
4: A Thrive Banktól. Az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
6: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
7: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
8: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
9: Megújult az Orlen applikáció, és ismét elérhető vele a literenkénti 10 forint üzemanyag kedvezmény. Sőt, a Verva 100 prémium benzin most 35 forint per liter kedvezménnyel tankolható augusztus 31-ig. Töltsd le az Orlen appot, és használd ki a kedvezményeket. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
10: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
11: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől a 200 g-os Alesztó Kesudió 33% kedvezménnyel csak 799 forint. A 100 g-os Pikok Morvasonka 35% kedvezménnyel pedig csak 369 forint. Lidl. Igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
12: Így működik jól egy párkapcsolat, hogyha happy wife, happy life van. Tehát, hogyha te a boldoggá teszed a nőt, akivel vagy, akkor neked is boldog lesz az életed. És ezért ez a három mondat, hogy jól van, drágám. Na, ezt kérdezzük akkor tőletek, drága hallgatók, hogy szerintetek mi az a három szó, ami megoldaná, ami segíti, amit képzeletben sokszor elmondtok a ti férjeteknek, feleségeteknek, vagy akár hangosan is elmondjátok. Ettől működik szerintetek a kapcsolat. De például valaki azt mondja, amit te szeretnél. Ez is hasonló, nem a jól van, drágám, vagy az, amit te szeretnél. Cipőt is vehetsz, tessék.
13: Ez egy jó mondat.
12: Jó felé. Mondat? Szeretjük, hogy cipőt is vehetsz?
13: Én ezredekig el tudok ezzel a mondattal élni békával.
12: Mihez van kedved? Szeretjük ezt a mondatot. Nekem tetszik.
14: Mihez van kedved?
12: Ú, de jól esik ez. Mit szeretnél enni? Szerintem ez egy nagyon fontos mondat. Ez egy nagyon fontos mondat. A táplálás, az etetés, a sokaknak egy szeretetnyelv, hogy megcsinálom, neked megfőzöm, amit kívánsz, mit szeretnél
14: mondja
12: enni.
14: Mondja a konzervevő, érted, aki a főtételek mellett is konzervleket eszik.
13: Hát ezt nem tudhatod, hogy egyébként érted, ő délutánonként miket varázsol az asztalra.
12: Hát nem vagyok egy nagy főző.
13: Ez igaz.
12: Na, de az anyukák szeretetnyelve, a nagymamák szeretetnyelve a főzés. Az egy ilyen gyere, ülj le, egyél, megetetlek. Nem, vagy az utalás. Az egy szeretett nyelv, igen. Eladom a motorom. Hogy félti, feszkó van belőle, sokat motorozik, félti, és azt mondja, hogy eladom a motorom, nekik ez. Féltette, vagy feszkó volt belőle, és azt mondta, hogy hosszú távú kapcsolat, neki ez volt ez a mondat, hogy eladom a motorom.
14: Jó, itt egy másik. 20 év futamidő.
12: Az igen.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: E! Indul! A Rádió egy kívánság műsor Juhász Gergővel és az igazi Maris Lágerekkel.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a stúdióban Juhász Geri. Nagyon izgalmas lesz ez a következő egy óra. Kétszer is fogunk játszani páros napi jegyekért a jövő heti Campus Fesztiválra Debrecenbe. Pár perc múlva pedig országos rádiópremier Metzger Viki, Blanche és Gabriel Dancer érkezik majd hozzám. A One Kiss című vadió zenéjüket fogjuk bemutatni. Szia István!
1: Szia! Kukinak az új számát kérném szépen.
0: Oké, ennek Fire a címe. Kinek menjen?
1: Marcsinak küldeném és Csengének. Egyik a párba, másik a lányom.
0: És mit üzenünk a hölgyeknek?
1: Hát, hogy nagyon szeretem mind a kettőt.
0: Kuki és a Fire már pörög is nektek itt a Rádió 1-en. Köszi, hogy minket hallgattok. Jó pihenést!
1: Köszönöm!

0: Itt a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, 19:12 a pontos idő. Jön egy nem akármilyen országos rádió premier egy olyan dallal, amit itt és most fogtok nálunk először hallani. Itt van újra, még mindig a stúdióban Metzger Viktória. Hello Viki.
1: Hello, sziasztok. Igen, hát én beköltöztem.
0: Igen, ez egy Metzger Viktória nap itt nálunk a rádió egyen.
1: Nagyon jó.
0: Megérkezett a gyönyörű Blanche. Hello Blanche.
2: Hello, sziasztok. Köszi, hogy itt lehetek.
0: Mi is nagyon örülünk neked, és hát itt van Gabriel Dancer. Hello, hello.
3: Hello, sziasztok. Üdvözlöm a rádió hallgatókat.
0: Én úgy örülök, hogy józanul is találkozhatunk meg. Mi általában a rádió és születésnapi fesztiválon szoktunk találkozni, általában a buli végén, amikor én már elrúgom a lasztit, amikor vég az élő közvetítésnek, és akkor mindig a Gabinak a nyakába borulok, hogy én mennyire szeretem őt. De ez tényleg így van.
1: Én azt hittem, ez ma egy konzervatív, konszolidált műsor lesz, de nem, azt gondolom, hogy nem.
0: Nem, tudjátok, itt bármi megtörténhet. Nagyon jó ez a közös dal, amit megcsináltatok hárman. Ki volt a dalnak az alapötlete? Ez nagyon,
2: Gabriel Dancer.
3: Ez az a sztoria a dalnak, hogy hát most már szerintem több mint fél éve elkészült az első vágat belőle, nevezzük így. Elküldtem egy külföldi elég nagy kiadónak, ahol közölték, hogy tök jó minden, szuper, de hogy a vokál rész az jó lenne megcsinálni élő vokalistával. Kaptam egy pár verziót onnan, hogy kikkel kéne együtt dolgozni, nem sikerült, és itt csatlakozott be Viki gyakorlatilag. Megkerestem, hogy mondom, figyelj, mert te úgyis ilyen énekes berkekben mozogsz elég sokat, hozzá már valakit létszi, és hallgass meg, hogy ez jó, és egy picit variáltunk rajta, hozott egy pár nevet, velük is próbálkoztunk.
1: Igen, egyébként azt hozzá kell tenni, hogy azért tartott fél évig, mert akivel először szerettük volna, ő nem akarta úgy felénekelni, hogy mi szerettük volna, hogy rádió egy kompatibilis legyen. És akkor ezen ment a vívódás, mert amúgy egy nagyon nagy névről, vagy tehát egy ismert névről van szó. Aha. És ő annyira a saját stílusába szerette volna, hogy úgy voltunk vele, hogy de még meg azt szeretnénk, hogy menjen a rádió egyen, szeressétek. Úgyhogy így jött a képbe Blanche, aki nagyon-nagyon tehetséges.
2: Igen. Köszönöm szépen. Meg mutatta nekem a Gabi egyébként hónapokkal ezelőtt, hogy felénekeltem volna, hogy ez lesz a dal, és tetszik-e. Mondom, ez nagyon jó lesz, adjátok ki. És akkor a végén az lett, hogy 3 nap alatt megtanultam a szöveget, és felénekeltem, és akkor most kész a dal.
0: De jó, miről szól maga a dalszöveg egyébként? Mi ennek a dalnak az üzenete?
1: Húha! Hát én kicsit belepirultam, gyerünk Blanche,
2: hát
1: mondjad.
2: Hát ez ilyen szerelmetes, intim, kapcsolódásos nóta, hogyha elcsattan az első csók, akkor utána nincs megállás, szerintem erről szól amúgy.
0: Oké. Jó.
1: Milyen szépen tudtad ezt most megfogalmazni?
0: Nagyon.
1: A Miss Mood nem így fogalmazna, szerintem.
0: Szeretjük, ahogy ő fogalmaz, csak az más.
1: Igen, igen, az ilyen este 11 után.
2: Jó, hát most még nem ott vagyunk.
0: Sziasztok, szeretném kérni Metzger Viki legújabb számát, üzeni Robcsó. Ebben a percben. Hát Robcsó, ezt a legjobbkor küldted el, mert hogy ez a dal érkezik most. Hölgyek, akkor arra kérlek benneteket, hogy konferáljátok fel. Drága rádió egy hallgatók, hallgassátok, nagyon-nagyon fogjátok szeretni, bízunk benne, írjátok meg, hogy tetszik, jó? 0623111111, ez az SMS és Viber számunk. A TikTokon meg a YouTube csatornánkon is élőben megyünk egyébként, úgyhogy tiétek a szó.
2: Akkor most pedig következzen Metzger Vikitől, Gabriel Dancertől, Blanche-tól a One Kiss.
1: Yeah!

0: Itt a rádió egy csak igazi mai sláger, mely van kész egy vadonatúj dal Gabriel Dancertől, Metzger Viktóriától és Blanche-tól. Ez volt az országos rádió premier. Itt és most hallhatátok nálunk elsőként. Úristen, mennyi üzenetünk van. Amit Blanche mondott, az annyira megérintett, hogy azonnal mentem a páromhoz egy nagy csókért. Imádom, már most ez nagyon a kedvenc számom, Zoltán.
1: Azt a mindenit.
0: Nagyon jó ez az új szám, gratulálok hozzá, József.
2: Köszönjük szépen.
1: Köszönjük.
0: Sziasztok, megint egy tökéletes dal Metzger Vikitől, ezért is a legjobb DJ, gratulálok a dalhoz, Roli.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, de nem lennék itt most, hanem lenne Gabriel Dancer és Blanche, úgyhogy óriási köszönet tényleg ezért a dalért, mert én is örülök, hogy egy ilyen projektbe részt vehetek.
0: Nagyon vagány, nagyon jól szól, nagyon-nagyon modern. Te pedig, Blanche, mit csináltál New Yorkban a Times Square-en? Mi történt?
3: Kérlek szépen, ki volt vetítve a Times Square-en egy darabig a képen, mert hogy negyed évente van egy ilyen nagykövetségi lista. Igazából a Spotify csinál egy egyenlőségi listát a lányoknak, aha, ebből van magyar, meg ebből van egy egész hát ilyen világszerte, úgymond. És én voltam az előző negyed évben a Magyarországnak így a nagykövete, úgyhogy kiraktak a Times Square-re egy
0: kicsit. De menő! Gratulálunk!
3: Köszönöm szépen!
0: Egy belsős poén, hol van a bőrkapát? Viki, kérdezi Tomi.
1: Ellopta Gabriel Dancer.
0: Ez csak azért, aki szokta hallgatni, meg nézni, főleg a World is My Radio-sót. Egyszer Viki bejött egy bőrkabátban, képzeljétek el, és azóta is azt hiányolja mindenki.
1: A fiúk elirigylik tőlem, igen. Valószínűleg azt hiszik, hogy férfi kabát, de amúgy nem. Az egy női kabát.
2: Szóval hát azért elég vagány szettekben szoktál megjelenni buliba is.
1: Köszönöm szépen, de te sem panaszkodhatsz.
0: Így van. Még valaki azt kérdezi, a YouTube-on mikor lesz kint a videóklip?
2: Kint van már.
3: Kint van.
0: Nagyon jó.
1: Akkor meg is ahogy itt lement, premierbe lement, és egyébként még egy plusz info, hogy a rádió egy születésnapon amúgy előadtuk ezt így premierplánba ezt a dalt, aki akkor szemfüles volt, az már egyszer hallhatta.
0: De jó.
2: Így van. Arra lehetett megismerni, hogy ugráltam a DJ-pultban.
0: Én pedig utána ugrottam a tenyakadban, miután te leszálltál a keverőpultról. Viki, nagyon jó a hajad, és Blanche is nagyon szép.
3: Köszönjük, nagyon szépen szép.
0: Köszönjük. De jó. Hát hölgyek, gratulálok. Gabi, neked is gratulálok. Tényleg nagyon jó a dal. Hallgassátok itt a Rádió Egyen, kérjétek tőlem a kívánságműsorban. Milyen lesz a nyár? Fellépések?
1: Hát rengeteg lesz igazából, szerintem lesznek közös helyek is, ahol fellépünk, majd Siófok talán.
2: Így van, hát a rezidenciádon ugye ott rengetegszer találkozunk, meg szerintem van egyéb fesztivál is, ahol vagyunk.
1: Igen, rengeteg, ugye most berobbant a fesztivál szezon, úgyhogy ilyen nyarat élünk, és még az is lehet, hogy Debrecenben is találkozunk, nem?
2: Szinte biztos.
0: Oké. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Még egyszer egy nagy taps. Blanche, Viki, Gabi, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Gratulálunk a dalhoz, és akkor reméljük, hogy jó sok buliban találkozunk, meg jó sok rádió premiéren találkozunk itt a Rádió egy stúdióban, jó?
1: Mindenképpen készülünk még közös projekttel szerintem.
3: Ámen. Sziasztok! Nagyon
2: köszönjük, sziasztok!
0: Ti pedig hívjatok, ha szeretnétek páros napi egyet a Campus Fesztiválon. Most indul a játék, a számunk 0-20-3-111-111. A tizedik nyer, hajrá! Hey!

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, gőzerővel dübörög a nyár és a fesztivál szezon, és ha ti is szeretnétek fesztiválozni, számíthattok ránk. Halló, halló!
1: Melinda vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hello Melinda, mikor volt el utoljára egy igazán jó buliban?
1: Tavaly a Campus Fesztiválon.
0: Nem mondod, akkor buliztál utoljára?
1: Igen, igen, és már nagyon hiányzik a fesztivál hangulat.
0: De hát miért nem mozdultál ki egyáltalán az elmúlt egy évben?
1: Hát igazából pihentem, a barátokkal ugyanúgy találkoztam, meg a testvéreimmel is szóval.
0: De azért a fesztiválozás az más.
1: Igen, igen.
0: Na akkor mondj nekem egy Rádió 1 szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Tökéletes, te vagy a tizedik!
1: Egyáj! Úristen, nagyon örülök, erre hiszem.
0: Úgyhogy egy év után megint jössz a kampuszra, figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi egy a Campus Fesztiválra.
1: Úristen, nagyon örülök. Nagyon jó volt tavaly is, és most nagyon örülök.
0: Kivel jössz majd?
1: A testvéremmel fogok menni.
0: Szuper, érezzétek jól magatokat, néhány perc múlva még ebben az órában jön az újabb játék itt a Rádió 1-en, most pedig Taylor Swift énekel, ez az Opelite.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyjátsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor ön

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Hú, mert csúszó felek a számok azért. Tehát nálam állandóan nettól. Kocsiba, otthon, bárhol vagyok. Egyszerűen nem is tudok szerintem nélkületek élni. Nálatok mindig vannak új slágerek, ami előttől lehet, hogy nem tetszik, nem megy bele a fülembe, de aztán hallgatom, és azt mondom, hogy ú, ez nagyon jó, fantasztikus.
0: Mi játsszuk az igaz

0: Reggel megy, és úgy készüljetek, holnap rákapcsol a kánikula. 37 fok lesz a csúcs pénteken.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
2: Szia, Kata vagyok. Accentől szeretnék egy jó kis zúzó zenét.
0: Egy jó kis zúzó zenét Accentől, megnézem, mit tehetek. Kinek menjen?
2: A fiamnak, aki éppen itthon tölti a nyári szünetét.
0: Na, én pedig akkor, ahogy kérted, egy tényleg igazán zúzó zenét hozok Accentől. Ez a Don't Leave It, a rádió egyen. Köszi, hogy minket hallgattok, további szuper nyarat!
2: Köszi, neked is, szia!
0: És közben az újabb játékot is elindítom, ha jönnétek velünk bulizni jövő héten Debrecenbe a Campus Fesztiválra, most hívjatok 10-ként a számunk 0620 3 111 111.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és hát a DJ csapatunk már óriási készültségben van. Jövő héten mindannyian ott lesznek majd Debrecenben a Campus Fesztiválon. Kit viszünk még magunkkal, ez a kérdés? Halló?
1: Szia, Pisti vagyok, és játszanék tizediknek.
0: Hello Pisti, honnan hívsz?
1: Hajdúszoboszlóról.
0: Ami ott van Debrecen közelében?
1: Hát elég közel, egy 16-7-8 kilométer.
0: És mikor voltál utoljára bulizni vagy fesztiválon?
1: Nem, mostanában van egy lassan 4 éves kisfiunk, úgyhogy hát már vagy 6-7 éve legalább.
0: Nem mondod komolyan, mert 6-7 éve nem voltál kimozdulni egyáltalán?
1: Hát ez a gyerekvállalás ezzel jár első körben. Aztán most már mamáékkal egész jól el van, úgyhogy most elmennénk egy kicsit. Egy napra gondoltunk is rá, hogy jól lenne itt a környéken kicsit kimozdulni.
0: Na akkor mondj nekem egy Rádió 1 szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi, ma is lágermegy.
0: Meg vagyunk, te vagy a tizedik!
1: Úristen, ezt nem hiszem el. Tudod, hányszor próbálkoztam?
0: Hányszor nagyjából?
1: Hát a telefonhívása szerint vagy 600-szor körülbelül. Úgyhogy folyamatosan nyomkodtam neki az elmúlt egész héten igazából.
0: Most végre összejött, figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Campus Fesztiválra.
1: De jó vagy.
0: Én csak a munkámat végzem, te vagy a jó?
1: Hát köszönöm szépen.
0: És akkor a feleségeddel jössz?
1: Igen.
0: Helyes, érezzétek jól magatokat, játék holnap is lesz, ugyanígy egész nap a Rádió 1-en. Nálunk csak

0: Egyet halljátok, utána diszkósít 9-től pedig jön ma is a World is Mine Radio Show egy csomó vadonatúj zenével és igazi különlegességekkel, amik nem szólnak sehol máshol. Ma Regán Lilit és Joer Junior terelgetem a lemezjátszók mögé, Juhász Geri kijelentkezik, egy óra múlva találkozunk, sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timi C

0: este 8-tól a Diszkósi, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai.
1: Figyeld a műsorvezetőt a jövő héten telefonon,

0: 22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubba strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
3: Ez a szabadság szigete. A te szigeted, a te stílusod, a te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
4: Utazási csomagjából ne felejtse el!
5: Önnek a Protexin kell!
4: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
6: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik. És beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
8: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
9: Megújult az Orlen applikáció, és ismét elérhető vele a literenkénti 10 forint üzemanyag kedvezmény. Sőt, a Verva 100 prémium benzin most 35 forint per liter kedvezménnyel tankolható augusztus 31-ig. Töltsd le az Orlen appot, és használd ki a kedvezményeket. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
10: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja csak 799 forint, a magyar görögdénye kilója pedig csak 199 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
12: Így működik jól egy párkapcsolat, hogyha happy wife, happy life van. Tehát, hogyha te a boldoggá teszed a nőt, akivel vagy, akkor neked is boldog lesz az életed. És ezért ez a három mondat, hogy jól van, drágám. Na, ezt kérdezzük akkor tőletek, drága hallgatók, hogy szerintetek mi az a három szó, ami megoldaná, ami segíti, amit képzeletben sokszor elmondtok a ti férjeteknek, feleségeteknek, vagy akár hangosan is elmondjátok. Ettől működik szerintetek a kapcsolat. De például valaki azt mondja, amit te szeretnél. Ez is hasonló, nem a jól van, drágám, vagy az, amit te szeretnél. Cipőt is vehetsz, tessék.
13: Ez egy jó mondat.
12: Jó mondat? Szeretjük, hogy cipőt is vehetsz?
13: Én ezredekig el tudok ezzel a mondattal élni békával.
12: Mihez van kedved? Szeretjük ezt a mondatot. Nekem tetszik.
14: Mihez van kedved?
12: Ú, de jól esik ez. Mit szeretnél enni? Szerintem ez egy nagyon fontos mondat. Ez egy nagyon fontos mondat. A táplálás, az etetés, a sokaknak egy szeretetnyelv, hogy megcsinálom, neked megfőzöm, amit kívánsz, mit szeretnél
14: mondja
12: lenni.
14: A konzervevő, érted, aki a főtételek mellett is konzervleket eszik.
13: Hát ezt nem tudhatod, hogy egyébként érted, ő délutánonként miket varázsol az asztalra.
12: Hát nem vagyok egy nagy főző.
13: Ez igaz.
12: Na, de az anyukák szeretetnyelve, a nagymamák szeretetnyelve a főzés. Az egy ilyen gyere, ülj le, egyél, megetetlek. Nem, vagy az utalás. Az egy szeretetnyelv, igen. Eladom a motorom. hogy félti, feszkó van belőle, sokat motorozik, félti, és azt mondja, hogy eladom a motorom, nekik ez. Féltette, vagy feszkó volt belőle, és azt mondta, hogy hosszú távú kapcsolat, neki ez volt ez a mondat, hogy eladom a motorom.
14: Jó, itt egy másik. 20 év futamidő.
12: Az igen, igen, igen.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
15: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
0: Disco! Disco Show! DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával!
16: Ladies and gentlemen, madame, herman, emlőszi, hölgyen, sűrűen, fiúk, lányok, milyen tisztelt nagy érdemű publikum, ez a Rádió 1 DJ Junior nélkül, Bárány Attilával és velem Hanvai PG-vel, a Diszkósít Radio Show.
17: Hello, hello, szavaztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak, csatlakozom Hanvai PG-hez, DJ Junior továbbra is házon kívül egészen pontosan Olaszország romániai részén, vagyis Jezolóban, ő ott pihenik ki a fáradalmakat, illetve ünnepli a születésnapját, mert hogy egyébként az ma van.
16: Boldog születésnapot a kedvenc lemezlovasomnak, és a
17: következő... Ne is mond neki, la multiannia, úgy érti.
16: Én nem vágom ezeket a külföldi szavakat. Egy biztos, hogy boldog születésnapot az én kedves lemezlovasomnak, és a következő dalt, aminek a hátterében Roberto Vinicius, jó magam, Hanvai PG, az ő nagy-nagy kedvencét neki küldöm. Jön a Bamboléó, és Alex Kenji-vel kívánunk kellemes rádiózást itt a rádióban, ahol csak igazi mai sláger megy a Diszkósít Radio Show-ban.
17: Azt is dobam.

0: olyanok, Karmélák, Kármenek és Lestárok, a szülőnapos pedig, hogy ezt már korábban is mondtam, Kis József, vagyis DJ Junior, Zólyomi Dani, a diszkosít hátterének biztosítója, Dégi Attila, Závec Rita, Balogh Petra, Wigner Anikó, Geyer Zsuzsa, Bánáti Peti, DJ Flash és Alessandro Strica. Isten éltesse az ünnepelteket!
1: Jézus Szentszűz Máriát mindenféleképpen a Bánátinak és a Daninak is ugyanúgy születésnapot kívánok, ahogy a Juniornak, meg hát mindenkinek, aki ma ünnepli. Már is megyünk tovább, szól egy Roberto Vini és Hambai Pidzsi Sebek mélyén, most itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi ma is láger megy a diszkosít idősóban.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert diszkosít Rádió Show, DJ Junior nélkül, Bárány Attila és velem Hanvai PG-vel. Nézzük a hétvége fellépéseit. Szombaton én mindenkit várok Bogácson nagy-nagy szeretettel, egyébként egy korán kezdődő bulival, egy nagyon-nagyon jó feelingű helyen. Én már egyébként tegnap, ma is, illetve pénteken, szombaton és vasárnap egy nemzetközi sportrendezvényen zenéltem délután. Tessék csekkolni ezt a felületeimet, oda is várok mindenkit sok-sok szeretettel.
1: Nekem 4 fellépésem lesz a hétvégén. Pénteken először Miskolctapolcára megyek, aztán utána Budapesten a Kopaszigáton játszok majd régi funky lemezeket. Szombaton pedig egész este Siófokon találtok a nyár egyetlen, egyben Siófokon első dance-szájszett bulián, ahol vendégem a Stadium X és Pure Beat Laci. Vasárnap pedig délután 2-től a Biztonság Béközé országos találkozón zenélek a strandon a medence mellett a legkitartóbb követőimnek, a barátaimmal, szerintem kifulladásig. Várok mindenkit, aki szombaton este nem tud lejönni Siófokra, mert elfoglaltsága van. Minden információ a rajongói oldalamon a Facebookon.
0: Most pedig jön ma estér az első Email Angel dal, ugyebár hetek óta most már 3-at játszok. Ez a Bad Times, a hosszú és az eredeti verzió, a világon csak nekem van meg. Itt szól ez most a Rádió 1-en, ahol

0: elmúltunk 20 évesek, és ez csak megy így tovább a végtelenségig szerintem, sőt, lehet, hogy rosszabb is lesz még a helyzet. Meglátjuk. Egy biztos, a stúdióban Hanvai PJ és Bárány Attila, a DJ Junior ugyanis Olaszországban ünnepel.
1: Egyébként ugye már az 50 órás diszkózási rekord felállítás alatt, közben, előtt és azóta is nagyon-nagyon sokan kérdeztek tőlem, hogy ezt meddig lehet csinálni, meddig akarom csinálni, és én mindig azt mondom, hogy egyébként mindig is mondtam, hogy addig, ameddig annyira élvezem a diszkózást, mint amennyire csinálni fogom, és hogyha hívnak, akkor feltétlen. Viszont ha hívnak, de már nem fogom ennyire élvezni, akkor tudja, hogy nem fogom tovább csinálni. Na, a rádiózással pont ugyanígy vagyok, és ebben a 20 évben én még belelátok egy csomót egyébként, mert tényleg én ezt nagyon-nagyon szeretem.

bár semmit sem kaptál meg Isten igazándiból, és ez egy pont egy olyan óriási hajót volt, hogy tényleg több országot érintett Európában, de hát ízlések és pofonok. Amiben viszont szerintem egyetértünk, hogy ez minden idők egyik legjobb, de mindenféleképpen a legújabb diszkosít dala, ami érkezik itt a Rádió 1-en. Ez a Sorry, a háttérben DJ Junior Bárányától és jó magam Hambai PG, itt a Rádió 1-en csak igazi mai slágermegy, a diszkosít létesóban.

0: ez a rádió, egy csak igazi mai sláger, megy Hanvai Pitty a lejátszóknál, és a mikrofonnál mellette pedig Bárány Attila, készülünk a hétvégére, egyébként ez már nagyon-nagyon közeli, holnap párok mindenkit szeretettel Miskolc-Szapolcán, aztán utána Budapesten lehet velem szórakozni, de régi funky zenékre, a Kopaszigáton, szombaton pedig Dance Set, vagyis egész estés báránybuli Siófokon, és ezt duplázzuk majd, vagyis vasárnap délután 2-től a strandon, egy pool party, a Biszenső Béközép csapatépítő keretén belül minden Biszenső fannak.
1: Többen kérdezik tőlem, hogy az 50 órás diszkózási rekordbeállítás hanganyagát kiteszem-e majd valahova. Borzasztóan sok gyerekek 50 óra. Elkezdtem visszahallgatni, hogy mennyire vállalható, mert egyébként hát az utolsó órákban, az utolsó 15-20 órában már nem tudom, hogy mit csinálok, őszintén bemondom. Egy csomó vizualizációm volt, olyan gombot nyomtam, amit nem kellett volna, nem találtam a dalt, stb. Illetve az is megesett, mert feltett szándékom volt, hogy ez alatt az 50 óra alatt én nem ismétlek semmit, hogy valaki meglökte a pendrive-ot, és ott az utolsó 20 óránál és elfelejtette a játszó, hogy mit játszottam, és onnantól kezdve elkezdtem ismételni. Szóval nem vagyok benne biztos. Amit tudja, hogy elkezdtem az anyagot visszahallgatni, és hogyha vállalhatok, akkor mindenféleképpen ki fogom

0: Közben ma is legelmegy diszkosít Radio Show, DJ Junior nélkül, de Bárány Attilával és velem, Hambai PG-vel búcsúzom is. Méghozzá azzal, hogy szombaton Bogácson várok mindenkit sok-sok szeretettel, és tessék csekkolni a vadonatúj videókat a TikTok csatornámon. Szevasztok!
1: De se vagy már régi, se szolgált, se zené, semmi nincsen. Na mindegy!
0: Na, most fáradt vagyok még.
1: Én akkor már is mondom, tehát holnap este Miskolc-Tapolcán kezdek 19:45-kor, tehát biztos, hogy félőben megy a holnap esti adás itt a Rádió Egyen, mert ugye egyébként a lejátszóknál is én fogok állni, aztán utána érkezem a Kopaszigátra.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-23

0: hazai élvonal. A Rádió Stage-en a lemezjátszóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lopsi Maggie, Wilcox, Newick, Bricklink, a Loving Guard, Zoer Junior, Collar, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: Hallgass egész nap a Rádió Egyet, figyeld a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent.
2: Rádió Egy, csak igazi mai sláger, meg!
1: És nyerd meg a páros napi jegyet.
0: Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Rio One Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Első osztályú zenék jönnek innentől, első osztályú DJ-ktől. Mellettem Regál Lili, háromszoros év DJ-e győztes nálunk a Rádió 1-en. Hello Lili!
1: Szia Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót! Indítom is a mai adást egy olyan DJ-vel, aki egyébként modellként is tevékenykedik. Ő nem más, mint Joel Corey, tőle érkezik a Stay a Little Longer itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

World is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regán.

0: Mintha jó 20 éve készült volna ez a dal, pedig idei 2026-os és többek között, ezért a különleges hangzásvilágért szeretjük Bob Sinclair, Kiesa és az I Can Wait csütörtök este a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mellettem Regál Lili a lemezjátszói mögött, ő is fellép természetesen jövő héten Debrecenben a Campus Fesztiválon, a Rádió 1 stage-en. Ha ti is szeretnétek ott lenni, holnap még nyerhettek tőlünk napi jegyeket adásban. Na Lili, most pedig jön tőled egy újdonság.
1: Érkezem most át a legújabb saját dalom, ami arról szól, hogy milyen érzés összetörni, csalódottnak lenni, és ezzel a dallal szeretnék erőt adni azoknak, akik hasonlóan éreznek ebben a pillanatban. Ez a Heal Me, itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

World is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a webben élőben. A lemezjátszók mögött Regál Lili. Regál Lili. Check my hope, don't go to control. Heartbeat, check it with the house.

Shine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött regál.

0: Lili a World is Mine Radio Show-ban most itt a Rádió 1-en. Gordó jön, Reiner Zöneveld és a Loco Loco.
1: Azért nagyon különleges szerintem, mert ugye a műfaja, a stílusa nem mainstream, viszont jelenleg tarol az egész világon, és minden ajtót berúg, és szerintem rengetegen imádjuk. Úgyhogy érkezzem most ez, ami lázban tartja az egész világot jelenleg, ez a Loco Loco Gordótól itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

is Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd. A rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött. Regál

0: ketten, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
2: Radio show is coming back.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Debrecenbe kéne menni.
1: Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
3: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
1: Campus Fesztivál! Július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

Rádió Esztégen, a Lemezgátlóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regán Lili, Jamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilk

0: Holnap a Rádió Egyet figyel a műsorvezető. Telefonálj tizedikként, mondd a szlogent.
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy!
0: És nyerd meg a páros napi jegyet.
2: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió Egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Mine Radio Show starts now. Well, it's
1: mine. Elmúlt este 10, hello mindenkinek, mellettem még mindig a kékhajú lány, Regán Lili, háromszoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió 1-en. Ma is bemutatunk sok-sok új zenét, sőt, kicsit később új előadókat is. Kezdődjön a második szett.
2: Elsőként érkezzen Bibi Rexa és Faithless közöse a New Religion, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött.

0: Legyen a World is Mine Radio Show-ban. Alex Kenji-nek egyébként képzeljétek el, van egy csomó álneve, például Yoshi Chandler, Green Sugar vagy éppen Orange Love, tehát ha találkoztok ezekkel a nevekkel, akkor nem árt tudni, hogy ezek bizony Alex Kenji alteregói. Regál Lilia lemezjátszói mögött Jennifer Lopez jön méghozzá David Guettával.
1: Elképesztő, ugye két hatalmas sztárról beszélünk, és alkottak egy csodálatos dalt, úgyhogy elhoztam nektek ma itt a World is Mine Radio Show-ban, ez nem más, mint a Save Me Tonight, itt a Rádió 1-en.
2: A lemezjátszók mögött Regál

0: még Joer Junior, és nagyon szeretjük az igazán váratlan találkozásokat, amikor két olyan előadó vonul stúdióba, akik külön-külön hát eléggé távol vannak egymástól zeneileg. Na, a Tones and I és Fisher pontosan ilyen.
1: Valóban egy nagyon érdekes párosítás, viszont sikerült megalkotniuk egy olyan dalt, ami szerintem tökéletesen működik a rádióba. Ez nem más, mint a Favor, ez érkezik most itt a Rádió 1-en, a Word is My Radio.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd. A Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött.

0: És ha napjaimban valaki szeretne egy nagy slágert, akkor érdemes azt először a TikTokon befutatni.
1: Ezzel egyetértek, óriási trend volt ez a dal a TikTokon. Ráadásul én a Rádió 1 születésnapon is játszottam, úgyhogy szerettem volna

0: Robin Schulz és Szigala, AM to PM a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Robin Schulz egyébként bő egy hónap múlva Magyarországon is fellép. Regál Lili mind a két mai szettjét vissza tudjátok hallgatni a weboldalunkon és az applikációnkban. Maradjatok, jön Joel Junior!
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timica

0: A Vodiói Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: mindenkinek befutott Joel Junior, és nagyon menő zenékre számíthatok tőle is, újdonságokra és olyan ritkaságokra, amik nem szólnak sehol máshol, egyetlen más műsorban, egyetlen más rádióban sem. Gyerünk!
1: Így van, csapatjuk tovább, érkezik Hypaton és az Out of My Head. Mindenkinek jó hallgatózás itt a World is My Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: utcai mögött, és hál' Istennek nagyon jók, nagyon igényesek mostanában a friss elektronikus zenék.
1: Így van, én is ebben vagyok, és főleg egyébként nyáron így a house zene egy kicsit mindig előtérbe kerül, és egy kicsit nagyobb hangsúlyt kap, és fantasztikus dalok érkeznek sorjában kifele. A következő is egy pont ilyen, Medúza, és a Don't Wanna Go Home-mal folytatjuk itt a Where Is My Radio Show-ban, a Rádió 1-en.
2: A lemezjátszók mögött Joel Junior.
3: World is mine.

0: Bruni. Érdekes párosítás, micsoda jó dögös house zenét alkottak együtt. Ez volt a Free Your Mind, a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Itt mellettem a lemezjátszói mögött még jó negyed órán át Joel Junior.
1: Hát maradjatok még egy kicsit velünk, stay a little longer, Joel Corey-val folytatjuk itt a World is Mine Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

Talkshow-ban a Rádió 1-en. Nagyon köszi mindenkinek a figyelmet a mai közreműködők Regál Lili és Joer Junior nevében is, aki őket a lemezjátszók mögé terelgette. Az volt a mély Juhász Geri, a házigazda. Holnap 9-től jövünk megint.

0: Föld is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

DJ-ket is húzok elő a kalapból, például Cookie újdonságát, itt lesz a Garnerrel közös Fire. Cookie is ott lesz jövő héten a Campus Fesztiválon, ahogy a többi Rádió 1-es DJ-vel is lehet majd találkozni a Rádió 1 stage-en. Július 22-től 26-áig lesz ugye a debreceni Nagy Erdő a helyszín.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert Stan Feld például, aki a születésnapi fesztiválunk egyik nemzetközi sztár fellépője volt 2026-ban, és minden fellépése előtt egy szigorú rutinhoz ragaszkodik. Alszik egyet fellépés előtt, aztán fekvenyom, mindig megcsinálja, vacsizik, egy kis könnyű vacsi, például a sushi, facetime-ol a családdal, aztán koffein, általában kávé vagy valamilyen energiaital, és nagyon örül annak, hogyha van egy pingpongasztal valahol a közelben. Nagyon szeret pingpongozni a Stan Feld. Őt hozom most, ez a Heart Like Mine a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy egy igazi díva köztük, Ray és a Where is my husband, ha eddig nem lett volna nyilvánvaló, nagy teniszrajongó az énekesnő. Ott volt az angol esemény, a Wimbledoni teniszbajnokság záró napján a 14. napon, mégpedig a VIP szektorban. Na de itt a VIP, az tényleg VIP, mert hogy olyan sztárok társaságában nézte a mérkőzést, hát ilyen fél méteres távolságon belül, mint Nicole Kidman, Dustin Hoffman, nagyon-nagyon előkelő. Where is my husband? Ezt azon most.

0: A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig Medúza, Fastboy és a Bad Memories. Amikor itt volt a Fastboy tesópáros a szülinapi bulinkon, megkérdeztem őket, hogy szerintük melyik az instant klasszikus daluk.
1: But if I had to say, if I had to choose, probably Bad Memories, yeah. Probably Bad Memories, because it's just the biggest and it's been all over the world, so we're very happy about that, very grateful.
0: Vagyis, ha nagyon választaniuk kell, akkor valószínűleg a Bad Memories az az instant klasszikus, mert az egész világon nagyot ment. Hozom már is a Rádió Egyen.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert imádom, mert a legjobb zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni. Javarészt éjszaka dolgozom, késő délután. Ébren tart.
2: Már nagyon jó vagytok. A kocsiba a gyerekek is már kérik reggel, ha megyünk az iskolába, hogy csak tisztoljatok. Mindig tisztoltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, mert ez is egy olyan zene, amit a Rádió 1-es DJ-k játszottak először, például a Live Mixben, például a World Is My Radio Showban, vagy a Diszkós Hitben, vagy Cookie is. Ugye mondanom sem kell, hogy a Rádió 1 Live Mix és a Cookie féle Before és After Party Show is megújult, a nyára való tekintettel két órásak lettek a mixek, Summer Edition, és Rádió 1-es DJ-kkel legközelebb jövő héten lehet találkozni a Rádió 1 Stage-en a Campus Fesztiválon Debrecenben. Jön Bibi Rexa!

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió-e csak igazi mai sláger megy a fesztivál szezon kellős közepén is. Jövő héten jön a Campus Fesztivál július 22-től, és a nemzetközi sztárok mellett a Rádió 1-es DJ-k is fellépnek majd, tehát természetesen a Rádió Stage-en. Kollár, Nyuvi, Kuki, Jamina, Regálili, Lotfi Begi, Metzger Viktória és Jauri is, de az események kapcsolatos infók ott vannak a weboldalunkon, a radio1.hu-n. Hát most Metzger Viktóriát hozom a folytatásban, a Nagy Bogival és Miss Mooddal közös Édenszól már is.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hamarosan kedvenc Purple Disco Machine-ünk, aki a héten jó híreket osztott meg a rajongókkal, hétfőn konkrétan. Ugye az elmúlt néhány hétben le kellett mondani a fellépéseit a fülzúgása és a szinitusza miatt, és most azt írta ki, hogy az elmúlt pár hétben szó szerint nem csináltam semmit. Eleinte ez hihetetlenül nehéz volt számomra, de a jó hír az, hogy a füleim újra rendben vannak. A fülzúgás még mindig megvan, de több mint 25 év után megtanultam vele élni. Vannak jó napok, amikor teljesen figyelmen kívül tudom hagyni, és vannak nagyobb kihívást jelentők is, de megtanultam pozitívan szemlélni, és bár nem tudok 5 órás DJ-szetteket tartani, vagy végtelen napokat tölteni a stúdióban, sokkal hatékonyabb lettem a zeneszerzésben, írta a hét elején Purple Disco Machine, aki a héten ismét belecsapott a lecsóba az ibizai fellépésekbe, őt hozzá nem sokára a Hertz klasszikus remixet.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak